Mondta, akkor az ember sötétben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát ezek nagyon-nagyon érzékeny dolgok, és én arról szeretnék még szólni, hogy ha a Jóisten egyszer velünk megtette ezt a csodát, hogy kicserélte a kőszívünket hússzívre, vagyis megmentett attól, hogy belekeményedjünk az önzésünkben, és az önző érzelmeink diktáljanak mindent. És már megtanultunk hallgatni a Szentlélek szavára, akkor hogyan vigyázzunk arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Ugyanis, mivel a természet nem változik meg az újjászületéssel és a megtéréssel, és a természet mindig ágaskodik, és mindig próbál levenni a lábunkról, nagyon-nagyon fontos az, hogy vigyázzunk arra, hogy vissza ne keményedjék a szívünk. És hogyan lehet vigyázni arra, hogy a szívünk vissza ne keményedjék? Én nagyon örültem egyszer, mikor valakitől ezt hallottam, nagyon megjegyeztem, lehet, hogy itt is idéztem egyszer Isten tiszteleten. Mondta nekem, hogy elmegy két napra, megbeszélte a családjával, elvonul valahova, mert ő most csak olvasni és imádkozni szeretne. És így mondta, nagyon félek, hogy meg ne keményedjék a szívem. Én annyira örültem ennek a mondatnak, hogy olyan éberen, ugye, meg ne keményedjék a szívem. És egyikünk sincsen biztonságban, még akkor is, ha Isten már egyszer kicserélte a kőszívünket hússzívre, akkor sem vagyunk, visszakeményedhetünk. Az ember minden pillanatban alakul, változik a személyisége a saját szabad választásaival. És hogyan lehet erre vigyázni? Ezt szeretném néhány pontban röviden összefoglalni. Elsőként említeném a bizalmatlanság önmagunkkal és az ösztönös érzéseinkkel szemben. Mert ezek az érzelmek még tapadnak az ős természethez, az énhez. És ez nagyon fontos, hogy ilyen bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Ez azt jelenti, sose legyünk biztosak, hogy én látom az a világos a legjobb. Sose legyünk biztosak, hogy a mi véleményünk 100%-os. Olyan sok ember szerint, hogy biztos így van. Én jól látom, én megmondtam, ez úgy van. Ezek nem egészséges dolgok. Ne legyünk magabiztosak a véleményeinkben. Legyen hús szívünk, legyünk taníthatóak. Tudjunk odafigyelni más szempontokra, más gondolatokra, tudjuk azokat mérlegelni. Mert veszélyesen meg tud keményedni a szív, hogyha mi valamiben kitartunk, ez pedig így van, ez az én véleményem, én jól látom, és nem vagyunk hajlandóak mérlegelni és megfigyelni más gondolatokat és más látásmódokat. Meg tud keményedni a szív. Nagyon szeretek szintén egy másik igét, ez Példabeszéde könyve 28. fejezete, 14. verse. Ez így hangzik. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Hát éppen most mondtuk, hogy ez igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak a gyerekeknek, tehát a félelem az nem pozitív dolog, de itt egy jó félelemről van szó. Mert azt mondja, boldog ember az, aki szüntelen retteg, és kiderül, hogy mitől retteg, mert így folytatja, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Tehát boldog ember az, aki attól retteg, hogy a szíve meg ne keményedjék, aki nagyon vigyáz arra, hogy valamiben meg ne keményedjék a szíve. És nagyon vigyázzunk az érzelmeinkre, különösképpen az érzelmeinket kell ellenőrizni, nehogy valamit már egyenesen gyűlöljünk, utáljunk. Nehogy valakivel szemben az ellenszenv fölerősödjön bennünk. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Állandóan helyre kell igazgatni magunkat. Egy keresztény száján borzasztó olyat hallani, hogy utálom ezt, meg azt, meg ilyen előítéletes dolgok, veszedelmes dolgok. Megkeményedhet a szívünk ezektől. Eljuthatunk addig, hogy gyűlölünk embereket. És ebbe a tőrbe bele lehet esni, ha nem vigyázunk. Ugyancsak rendkívül fontos egy újabb szempont, hogy nehogy megkeményedjen a szívünk, hogy tápláljuk az Isten igéjével. Mert az Isten igéje az, ahogy Pál apostol mondja, igazságra, igazságosságra nevelő eszköz. Így olvassuk a Timóteushoz írt levélben, az Isten igéje hasznos a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetében.

keretre felkészített. Mondhatnám azt, hogy az Isten igéjét engedni kell, hogy állandóan szántsa, gazolja a szívünket. Nem azért kell Bibliát olvasni, hogy többet tanuljak, hogy okosabb legyek az elméleti tudásban. A Bibliát egyszerűen azért kell olvasni, hogy nekem állandóan gyomláljon belül, hogy meg ne keményedjen a szívem, hogy igazságosságban neveljen, hogy mindig szembesítsen engem a téves gondolataimmal, érzéseimmel is. És mikor az igazságnak ezt a biztos tükrébe nézek, akkor meglássam magamat. Az ember sokszor úgy elbizakodik, azt mondja, nagyjából rendben vagyok, meg én igazságos ember vagyok, de ha az Isten igéjét folyamatosan olvassuk, néha úgy elrémülünk, úgy visszahőkölünk saját magunktól. Egyszer csak belenézünk ebbe a tükörbe, és ekkora szeplőket látunk meg. Jé, csak nem elbizakodott lettem, jé, csak nem dicsőségvágyó lettem, jé, ebben a dologban hogy is jártam el, vagy hogy is nyilatkoztam meg. Az az ember boldog, aki sokszor megijed magától. Megijed attól, hogy milyen gondolatot vagy érzést fedezett fel magában. És ápolja ezt a bizalmatlanságot önmaga iránt. Mert tudja azt, hogy az ember borzasztó, törékeny és sérülékeny. Szoktam mondani, hogy lehetne egy nyakába akasztani egy cédulát, mint a csomagokra szokták írni, hogy törékeny. Az ember nagyon törékeny. Ez az igazság. És ez nagyon fontos, hogy a szívünk megkeményedésétől féljünk, csak valamilyen irányba, és nem amblok, csak egy irányba keményedjen meg a szívünk, csak egy emberrel szemben keményedjünk meg a szívünk. Halálos veszedelem lehet, elcsúszhatunk rajta. És ugyancsak nagyon fontos ahhoz, hogy a szívünk meg ne keményedjék, hogy mindig engedelmeskedjünk a jónak, amit helyesnek, jónak ismerünk föl. Megkérdezem, sokszor tetten érjük magunkat, tudom, hogy így jó, de most másképp csinálom. Most még ez egyszer. Ezek a legveszedelmesebb dolgok, a szív megkeményítését, ezek az ilyen kis belső várrándítások, az ilyen, de mégis, mindazonáltal, tudom, hogy így jó, de mindazonáltal így csinálom, ezek keményítik a szívet a legveszélyesebben. Ugye, hogy mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ugye a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy egy szóra engedelmesség, ez a helyes magatartás, de a felnőttnek is. Egy szóra engedelmesség az Isten igéje iránt. És mondhatnám a Szentléleknek a halk szevid szavára, azonnal engedelmesség. Meg ne keményítsük a szívünket vele szemben. És ez olyan gyorsan, olyan észrevétlenül megtörténik. Nem, a Szentlélek sose fog harsányan szólni, nem fog ránk kiabálni, nem fog bekötözni minket. Csak egy halk, szelíd hang. És ha mi oda nem figyelünk, ha mi nem tudatosítjuk magunkban az engedelmesség készségét, és nem kezdjük gyakorolni, akkor halljuk azt a halk szelíd, könnyed mozdulattal lerázzuk, és csináljuk mégis úgy, ahogy az önző érzelmeink diktálják. És megyünk arra felé. Aztán halkulhat ez a halk, szelíd hang. Végül egész magabiztosan, egész megkeményedett szívvel, néma lelkiismerettel csinálhatja az ember azt, amiről pedig elméletileg tudja, hogy rossz. És van egy gyönyörű ige, én már tudom, hogy ezt a gyülekezetben nem egyszer idéztem, de ezt annyira ajánlom mindenkinek, hogy sokszor az imádságunkban hangozzék el. Az 51. Zsoltárban, amikor Dávid így sóhajt fel, Uram, engedelmesség lelkével támogass engem. Mindig elámul az ember, hogy milyen pontosan fogalmazott az ige. Nem azt mondja, hogy Uram, adj nekem engedelmességet, mert ilyet nem lehet mondani. Mert ha mi bennünk nincs meg az engedelmesség készség, ez a saját döntésünk, akkor az Isten nem fog kényszeríteni. De azt mondja, engedelmesség lelkével, és itt a Szentlélekre utal, támogass engem. Tehát az ember sokszor megijed, hát én nem tudom legyőzni magamat. Én nekem vannak olyan szokásaim, nekem vannak olyan szenvedélyeim. Az ember megijed, én tudom, mi a jó, de azt mondom, hogy hát Istenem, én tudom, hogy sokszor csináltam olyat, ami ellentétes a lelkiismeretemmel, meg a meggyőződésemmel, de ha én most belegondolok a jövőbe, és azt gondolom, hogy megint jön egy kísértés, itt és itt az én gyenge pontomon, és engem az érzelmeim visznek arra, én nem merem azt mondani, hogy én engedelmeskedni fogok, mert én tudom, hogy ez borzasztó nehéz, és én nem fogok tudni engedelmeskedni, és az ember úgy megadja magát. De itt jön a bíztatás. Neked csak az engedelmesség készsége kell.
Te csak azt határozd el, hogy igen, én a jó felé akarok adni. Igen, én nem akarok az értelmemmel és a lelkismeretemmel szemben cselekedni. És kiálts fel az Istenhez, sóhajts fel, és mondd azt, engedelmesség lelkével, támogass engem. Én meghozom a döntést, de én nem tudom legyőzni a bennem lévő rosszat egyedül. Nagyon erősek azok az ösztönös érzések, hajlamok. Én, Istenem, a készséget akarok nyilvánítani, de ne hozzád meg könyörgök, hogy az engedelmesség lelkével, a szent lelkeddel munkáld bennem az engedelmességet, támogass az engedelmesség lelkével. Nagyon fontos, hogy ne engedjük meg magunkat ezeket a belső kompromisszumokat, ne engedjük meg ezeket a megalkuvásokat. Tudom, hogy így jó, tudom, hogy így helyes, de másképp csinálom. Mert ezek a szív megkeményedéséhez vezetnek, veszélyes megkeményedéséhez. És végül még egy utolsó igét szeretnék idézni. Azt a nagyon szép igét, amit sokan tudunk fejből, de nem biztos, hogy alkalmazzuk. Azt olvasjuk Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 26. versében. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Megint felhívom a figyelmet arra, hogy ez az ige is milyen hihetetlenül pontosan fogalmazott. Ha csak eddig tartana, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, akkor azt mondanánk, hogy az Isten azt mondja, mondjunk le a saját akaratunkról, a kereszténység egy szolgaság, rendeljük alá magunkat Istennek. De az ige nem így szól, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A te szabad választásod együttműködése nélkül nem működik semmi. De mi az, hogy adjad a szívedet nékem? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a lelki világunkat folyamatosan és állandóan Isten ellenőrzése alá helyezzük. Milyen zsoltárigék vannak? Az egyik ige azt mondja, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Például egy ember így adja át a szívét Istennek, hogy az imádságában kifejezi, és buzgón kéri, Uram, ellenőrizd a szívem tartam, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Egy másik zsoltár ige így szól, szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát az Isten persze, hogy előtte van, ugye? Ő mindig látja, minden szívbe belát, de amikor én azt kérem, hogy szívem gondolatai előtted legyenek, akkor azt mondom, hogy vizsgálj meg. És ezeket a gondolatokat helyesek vagy nem helyesek, és ad tudtomra. Előtted legyenek a szívem gondolatai. Akarom, hogy a te szemeddel megvizsgáld, és az nekem tudtomra legyen, hogy melyek azok a gonosz, helytelen, rossz tartalmak, amelyektől nekem meg kell szabadulni. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Amikor tényleg annyira bizalmatlanok vagyunk önmagunkkal szemben, hogy azt mondjuk, én nem tudom a szívemet tisztán megőrizni. Kérlek, Istenem, hogy ne engedd szívemet rosszra hajlani. Hogy a 139. Zsoltár mondja, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Olyan sokszor beszélünk arra, hogy Krisztus adventje a küszöbön teljes joggal, de valami még sokkal közelebb van, mint Krisztus adventje. Mi az, ami még sokkal közelebb van? Az elpecsételés. A kegyelem idő lezárta. És kik nyerik el Isten pecsétjét? Komoly dolog. Az írás azt mondja, akinek szájukban nincs álnokság, Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, akik a szentek igazságos cselekedeteibe öltöztek. Hogy lehet, hogy milyen nyugodtan, kényelmesen? Mire várunk? Nem kellene vigyázni arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Hogy mi taníthatóak legyünk, nyitottak legyünk, fogékonyak legyünk, és együttérzőek legyünk, és véletlenül se bezárkózzunk az önzésünkbe. Legutóbb arról tartottam itt igehirdetést, talán emlékszünk rá, hogy az Isten mindannyiunkat másokért való szolgálatra hív, hogy ki az én fele barátom. Ha nekünk beszűkül a kör a szűk családunkra, egy néhány barátra, ez is a szív megkeményedéséhez vezet. A szívünknek nyitottnak kell lenni minden emberi szenvedés, minden szükséglet előtt. Minél jobban kitárja valaki a szívét ezek előtt, a Jóisten annál inkább tud benne hús szívet teremteni. Annál tudja őt érzékenyebbé, fogalikonyabbá, taníthatóbbá tenni. Annál inkább hús szíve lesz.
És azzal fejezném be az ige hirdetésünket, hogy bárcsak Isten nekünk is megadhatná azt az ajándékot, amit Salamonnak. Azt olvassuk, hogy adott neki Isten igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a tenger fővenye, amely a tengerpartján van. Olyan szívet, amely nagyon sokat tud befogadni, amely nagyon érzékeny tud lenni. Érzékeny a Szentlélek késztetései, érzékenyek emberek jajszavára, emberek szükségleteire. És ez egy gazdag szív, ez egy értékes szív. Erről a világról semmit nem viszünk el. Ez ige így mondta, hogy mezítelenen jöttünk a világra, és mezítelenen távozunk el innét. Semmit sem hoztunk a világra, és semmit sem vihetünk ki. De egyet mégis viszünk tovább. Mit? A személyiséget, ami a szívünk tartalma. Mert ez az Isten azért nem változtat. Kapunk egy újjáteremtett testet, de a személyiségünk, az egyéniségünk, azt úgy visszük át az Isten országába, amivé az életünk utolsó pillanatáig alakult. És az Isten segítsen minket, hogy mi ne azon törjük magunkat, hogy mi mindent szerezzünk, és mi mindennek feleljünk meg. Ezekre rengeteg figyelmet tudunk fordítani, és rengeteg energiát. Ezeket nem fogjuk innét kivenni. De a személyiségünk, a lelki világunk, az, ahhoz kapunk egy újjáteremtett testet. És az Isten segítsen meg bennünket, hogy a legnagyobb gondunk legyen arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék. Féljünk attól, hogy megkeményedünk a szívünk. Semmiben, egy pontot sem, senki iránt sem, egy ember iránt sem, és semmiképpen sem az Isten iránt. Mert végül ez következik, hiába hisszük elméletileg az igazságot, végül egészen megkeményedhetünk az Istennel szemben is, és vakká és süketté válhatunk. Ne felejtsük el, tehát a legfontosabb bizalmatlanság önmagunk iránt. Egy szóra engedelmeskedés. És adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És az Isten igéje állandóan tápláljon és neveljen minket belülről. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy a figyelmünket arra tereled, hogy vajon van-e nekünk hús szívünk, együttérző, minden emberrel együttérző, szerető, szeretetre készséges, és a te szent lelked késztetése iránt érzékeny hús szívünk. Vagy netán bizonyos dolgokban megkeményedtünk, netán elindult egy keményedési folyamat a szívünkben, netán a te nagy kegyelmet tapasztalása után kezdtünk visszakeményedni. Szerető jó mennyei atyánk, add, hogy az aggodalmunk, figyelmünk legfőbb tárgya a szívünk állapota legyen. Köszönjük a te sok-sok tanításodat és bíztatásodat, és segíts, hogy meg tudjuk szívlelni igét tanításait. Sose legyünk biztosak, se az ösztönös érzéseinkben, se a véleményeinkben. Segíts, hogy mindig tudjunk fejet és térdet hajtani előtted. Segíts, hogy tudjuk megbecsülni a halk és szelíd szót. És bocsásd meg nekünk, hogy oly sokszor életünkben elnyomtuk, ellenálltunk néki. Köszönjük a te szeretetteljes kérlelésedet, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. És köszönjük, Urunk, hogy ha csak az engedelmesség készségét nyilvánítjuk, akkor előjogunk hozzád kiáltani, hogy Uram, most segíts, engedelmesség lelkével támogass engem. És Urunk, add, hogy higgyük, hogy ha te az engedelmesség lelkével támogatsz, a legerősebb szenvedélyeket le lehet győzni, a legmegrögzöttebb szokásokkal szakítani lehet. És Urunk, ízleltesd meg mindnyájunkkal a tiszta szív örömét, az önzetlen szív, az irántad nyitott szív örömét és békességét. Add, Urunk, hogy mint a legfőbb jóra vágyakozzunk erre. És kérünk, ne hagyj minket elaludni. Tudjuk, hogy a kegyelem idő lezárta közeleg, és annyi kiváltság birtokában, ha mi csak langyosan és kényelmesen koptatjuk a napokat, és nem törekszünk, nem kiáltunk hozzád segítségért, a tiszta szívért, amiből majd igaz cselekedetek és igaz jellem születik, akkor elkéshetünk. Kérünk, Urunk, légy velünk, és mindegyikünket a magunk szükségletei szerint segíts meg, kérünk a te kegyelmeddel. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést, hogy egy picit megkéstünk. Tehát a mai alkalommal a 7. parancsolatot fogjuk átvenni a 10 parancsolat tanításán belül, és én bevezetőben két igét szeretnék idézni a Szentírásból, ami alátámasztaná azt, hogy érdemes foglalkozni a 10 parancsolattal, illetve ezzel a parancsolattal is majd. Mózes 5. könyve 5. fejezetében, amikor megismétli a Szentírás, illetve hát Mózesen keresztül Isten újra a nép elé tárja a 10 parancsolatot, akkor ezekkel a befejező gondolatokkal fordul a nép felé. Azt mondja a 29. versben, vaj ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nékik, és az ő gyermekeiknek mindörökké. És a 6. fejezetnek a 17. versét olvasom, amiben azt fogalmazza meg a Szentírás, hogy szorosan megtartsátok az Úrnak a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. Bevezetőben azért is gondoltam ezt a parancsolatot, illetve ezt a megerősítést felolvasni, mert a legnépszerűtlenebb parancsolat a 10 parancsolat rendelkezései közül a 7. parancsolat, és a legkevésbé népszerű ezzel a kérdéssel előállni, hogy vajon mit tanít a Szentírás a házasságról, a szerelemről, a hűségről. És a parancsolat megfogalmazása is, amikor ezt mondja a parancsolat, hogy ne paráználkodjál, akkor szinte ellenérzést vált ki a legtöbb emberben, hogy szóval miért akarnak beleszólni az ember legintimebb dolgaiba. Az ember tudja, hogy mi jó neki, mi az, amit követ, mi az, amit szeretne az életben megvalósítani. És ezért is gondoltam, hogy ezek legyenek az első gondolatok, amivel indítanánk, mint egy alapkőletétellel a mai alkalmat. Azt mondja a Szentírás, hogy az emberért adatott ez a törvény is. Így olvastuk, hogy jól legyen nékik dolguk, és nem csak nekik, hanem az ő gyermekeiknek mindörökké. Azért is érdemes ezt a gondolatot egy picit körbejárni, mert a társadalom legkisebb egysége a család. És a társadalom jövője attól függ, hogy a család hogyan működik. Ahogy neveljük a gyermekeinket, ez kihat a társadalom életére és a jövő kérdésére is, és ezért van ez a szigorú megfogalmazás, hogy szorosan tartsa meg az ember az isteni parancsokat, az isteni rendeléseket, mert az ember életére nézve sorsdöntő tulajdonképpen, az ember boldogságára, boldogulására nézve, hogy hogyan viszonyul az isteni törvényekhez. Azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon miért ez a 7. parancsolat? De szó volt arról, hogy az első 4 parancsolatban megfogalmazza Isten azt, hogy mi emberek hogyan viszonyuljunk az Istenhez. És Isten a legelső parancsolatban bemutatkozik, elmondja azt, hogy ki ő, milyen viszonyban áll az emberrel, és ezután ad útmutatást, tanácsokat az ember életére nézve, hogy az embernek szüksége van arra, hogy komolyan vegye az Istennel való kapcsolatát, mert az embernek szüksége van az Isten szabadító jelenlétére a mindennapjaiban. Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a szabadító. Hogy akkor éppen Egyiptomban voltak, vagy bármilyen más nehézségben van is az ember, ez teljesen mindegy. Az embernek kortól, társadalomtól függetlenül segítségre van szüksége. És Isten azt ígéri, hogy azt a segítséget, amit az ember nem kaphat meg, nem talál meg sehol máshol, ezt ő biztosítja az ember számára. Ha azt mondanám, hogy jelentkezzen, akinek a családi életében soha semmilyen probléma nem merült fel a szüleivel, a feleségével, férjével vagy a gyermekeivel,
nem tudom, hogy hányan jelentkeznének. Mert az ember érzi, hogy szüksége van tanácsra, útmutatásra, segítségre, és nem csak a házasságban, hanem az embernek alapvetően az életében. Mert Rómabeliekhez írt levél 7. fejezete megfogalmazza azt, hogy az ember mindig is a bűn szolgasságában, az emberi természet megkötözöttségében élt és él, Ádám és Éva bűnesete bukása óta, és onnantól kezdve minden embernek szüksége van a szabadítóra, szüksége van az isteni tanácsokra, mert mi emberek ebben az emberi természetünkben megkötözött állapotunkban, ahol a testi vágyak, az emberi elgondolások, a környezet hatása olyan befolyással van az ember életére, hogy mi magunk nem mindig tudjuk elhatárolni azt, hogy mi az, ami jó az embernek, és mi az, ami rossz. És Isten így akar segíteni. Én azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne érzékeltetni ezt. És talán egy példát szeretnék mondani, hogy olyan az ember élete ezen a földön, mintha egy mocsaras területre kitennének bennünket. És garantáltan biztos lenne, hogy el fogunk süllyedni. Csak idő kérdése, és a mocsárból soha senki nem tudja önmagát megszabadítani, csak ha a mocsárban van egy út, amit ő ismer. És a Biblia szerint Isten az, aki ismeri ennek a földi életnek minden buktatóját, ismeri azokat a lépéseket, amik kivezethetnek a mocsárból, és Isten nyújt segítséget az embernek, ha a kijelölt útról letérne. És ezért mondja a Biblia azt, hogy szüksége van arra az embernek, hogy szorosan tartsa meg az isteni rendeléseket, mert ezzel árthat másoknak is, de a legtöbbet mindig önmagának árt az ember. Amikor az ember rádöbben arra, hogy szüksége van a segítségre, akkor ugye végigvették önök az első 4 parancsolatot, ami útmutatás, hogy hogyan közeledjen az ember az Isten felé, mit jelent a hűség az Isten iránt. Utána jelezte a Biblia azt, hogy Isten nem csak szabadító, hanem ő teremtő Isten is. A 4. parancsolatban így mutatkozott be, mint aki teremtő Isten. Utána pedig Isten az 5. parancsolatban a szülők iránti tiszteletet hozta az ember elé, mint legfőbb rendelkezést, mert az életünket Isten után a szüleinktől kapjuk. És ezzel tanítja meg Isten az embert arra, hogy tisztelje nem csak a teremtőt, a szabadítót, hanem a földi szüleit is, akitől az életet kapja, és a következő parancsolat a múlt alkalommal azt mondta el, hogy az ember tisztelje magát, az életet is. Ne ölj! És ha az ember eljut oda, hogy a szülők tisztelete, az élet tisztelete, utána szólítja meg Isten ezzel a rendelkezéssel az embert, hogy ne paráználkodj, hogy ne légy házasságtörő, amikor már tudja tisztelni az életadót, a szabadítót, a szülőt, magát az életet, mert a családról Isten úgy rendelkezett a teremtéskor, hogy a családnak ez egy rendeltetése is, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, nyilván értelemszerűen, és kiki a maga erejéhez, a lehetőségeihez képest. És amikor eljutunk idáig, hogy az életnek is a tisztelete, akkor ezután mondja el a Biblia azt, hogy ne légy házasságtörő, ami a Bibliánkban így szerepel, hogy ne paráználkodj. Péter apostol levelében olvashatjuk azt, hogy hogyan viszonyuljon a két ember, a férfi a nő egymáshoz.
és a Biblia szerint a férfi és a nő kapcsolatát a legteljesebb tisztelet kell, hogy jellemezze egymás iránt. Korintusi levélben olvashatunk a házasság kérdéséről, majd aztán a teremtés történetében is megnézzük, illetve a tíz parancsolatban az isteni rendelkezéseket. Korintusi első levél 7. fejezetében, amikor Pál apostol fogalmazza meg azt, hogy mit is mond el a házasságról. Tehát a 7. fejezet 10. és 11. verse azt mondja, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék, hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne légy házasságtörő, akkor ez az isteni kívánalom, ez a szentírási útmutatás végigvonul a Biblián, nem csak a teremtéskor, tehát nem csak a kezdeti időkben volt érvényes, hanem Pál apostol szavai szerint ez az idők végezetéig érvényes. És amikor Kiki a házassággal találkozik, de döntően nem fiatalok vannak, úgyhogy nem elsősorban azt a részét mondom el, tehát amikor Kiki a házasság tapasztalatában átél esetleg csalódásokat, nehézségeket, problémákat, akkor a Biblia szerint az ember ekkor tanulhatja meg igazán azt, amit Isten a teremtéskor mondott, hogy ragaszkodás, hogy hűség. A szeretetnek az olyan foka, olyan mértéke, amikor az ember nem akar lemondani a másikról. Amikor nem én állok az első helyen, hanem a házastársam. Amikor megtanulja az ember azt, hogy fontosabb a másik, mint hogy önmaga minden kívánsága, kénye, kedve ki legyen elégítve, és a társam, a férjem vagy a feleségem háttérbe szorul. Tehát a házasságban az ember ezt a sorrendet vállalja föl, amikor férjhez megy vagy megnősül, amit Isten is állít önmagáról, hogy ő úgy szeret bennünket, hogy akár az életét is odaáldozza értünk az emberekért, amit Jézus Krisztus áldozatában bizonyított az Isten, mert a valódi szeretet, 1 Korintus 13. fejezetében a valódi szeretet teherbíró, a valódi szeretetet a nehézségek, a megpróbáltatások, a csalódások nem tudják kitörölni az ember lényéből. A ragaszkodás, kifejezés azért is nagyon szemléletes, mert ugye régen nyilván nem voltak ilyen pillanatragasztók, meg nagyon erős ragasztók, ki tudja, mivel ragasztottak össze két dolgot, de az esetleg elválhatott. Ma már nagyon-nagyon erős ragasztókat tudnak készíteni, és ezzel a ragaszkodás szóval akarja kifejezni a Biblia azt, hogy és ez az isteni üzenet, hogy az ember így gondolkodjon arról, hogyha valakit társul választ önmaga számára. És azt olvastuk, hogy még a válással kapcsolatban is azt mondja, hogy a két ember nem jön ki egymással, ha elválik a férjétől vagy a feleségétől, akkor ne másik személyben gondolkodjon. Ne abban gondolkodjon, hogy valaki majd jobban be tudná tölteni a házastársának a helyét. Én jó néhány

0: tehetetlen. Lehet, hogy nagyon súlyos, nagyon szigorú a kijelentés, amit így összegzésképpen mondok, de ez ember önző módon is sok mindent megvalósíthat az életében, mert azt adom, azért adom a szeretetet, hogy kapjam, de a konfliktus helyzetekben már nem tud működni az ilyen kapcsolat. Az igazi szeretet közösségben pedig ott van az erő, a megtartó erő, hogy történhet bármi. Az a két ember akkor is hű marad egymáshoz, és nincs olyan probléma, nincs olyan próba, még ha az egyik hűtlenné lenne is. Nincs olyan nehézség, amit helyre ne lehetne hozni, és ne lehetne folytatni, helyreállítani a szeretet közösséget. Sok mindenre ki lehetne még térni, de azt hiszem, hogy akkor itt most befejeztem, mert elég sok időt telt el. És én kívánom mindenkinek, hogy érdemes ezeket a Biblia verseket tanulmányozni, hogy a tartalmas házas élet az kinek-kinek az életében megvalósulhasson.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a délelőtti istentiszteletek témája kapcsolódik a szombatiskolai tanulmányhoz. A mai délelőtt folyamán olyan gondolatokkal szeretnék foglalkozni, amik mind a ma átvett szombatiskolai tanulmányhoz, mind a következő heti szombatiskolai tanulmányhoz kapcsolódnak. A mai szombatiskolai tanulmánynak az egyik fő gondolata és az egyik alapgondolata az volt, hogy igazi megtérés és bűnbánat nem jöhet létre a lelkünkben addig, amíg fel nem ismerjük saját énünk, saját valónk bűnös és szennyes voltát. Amíg igazából rá nem döbbenünk, hogy milyenek vagyunk, addig igazi bűnbánatra, megtérésre nem tudunk eljutni. A következő heti szombatiskolai tanulmánynak az a címe, Jézus Krisztus laodiciai üzenetéből vett részlet, hogy azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem. Erről fog szólni a következő heti szombatiskolai tanulmány, és ezen a ponton szeretném összekapcsolni a mai tanulmányt a következővel. Szeretném azt az egy kérdést feltenni mindjárt bevezetőben, hogy mikor fogok tudni Jézustól venni. Mikor igénylem azt, hogy ő adjon nekem? Mikor fogok kérni tőle? A Római Levél 7. fejezetének 18. versét én azt hiszem, hogy kívülről ismerjük mindannyian, de olvassuk el együtt az ígét, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Tehát akkor jutok el igazából bűnbánatra, megtérésre, ha belátom, hogy semmi jó nincs bennem, ha meglátom az én természetem, jellememnek a rúdságát. De csak akkor fogok tudni kérni is Jézustól, hogy ő adjon nekem valami olyasmit, amivel én nem rendelkezem. Igen, ez a pont köti talán össze a két szombatiskolai tanulmányt, legalábbis ezen a ponton is kapcsolódik egymáshoz a két tanulmány. Szeretném azt a nagyon jól ismert meghatározást újból feleleveníteni, amit a hitáltali megigazulásról Ellen White a következőképpen ír. Ellen White azt írja a hitáltali megigazulásról, hogy Isten műve az, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, és elvégzi az emberért azt, ami az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Igen, de mi az első lépés, az igazzá válásnak mi az első lépése? Hogy az én minden dicsőségem porba hulljon. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az ember életében az egyik legnehezebb valami. Mert mindannyian úgy érezzük, sőt látjuk mindannyian, hogy hibák, bűnök vannak bennünk. De valahogy úgy érezzük, hogy hát némi korrekcióra szorulna a mi életünk és jellemünk. De nagyon sokszor nem látjuk be azt, hogy mindenestül fogva rosszak és bűnösök vagyunk. Az embernek ezt a legnehezebb elismerni, hogy a bűn teljes mértékig átjár bennünk.

0: minket. Márpedig a gyógyulásnak ez az első lépése, hogy az ember minden dicsősége porba hulljon. Az önmagunkról alkotott szép és jó elképzeléseink megsemmisüljenek. Mert amíg ezek élnek bennünk, addig nem tudunk igazából Jézusra támaszkodni. Addig ezen, azon, amazon a ponton óhatatlanul magunkban fogunk bízni, mert nem látjuk, hogy mennyire semmik vagyunk. Igen, mindenképpen el kell, hogy jutnunk erre, el kell, hogy jussunk erre a felismerésre, de szeretném megkérdezni, hogy mikor jutunk el igazából erre a felismerésre, hogy a mi jellemünk, a mi életünk úgy, ahogy van, mindenestől fogva át van járva a rossztól, mikor tudunk erre a felismerésre eljutni. Ki kell, hogy mondjuk, hogy akkor, ha igazi és alapos önvizsgálatot tartunk. A mai tanulmányunk is foglalkozott az önvizsgálatnak a kérdésével, és ezért most először erről a kérdésről szeretnék néhány szót szólni, hiszen ez az alapja annak is, hogy mi Jézustól igazából kérni tudjunk valamit. Mit jelent igazából az önvizsgálat? Mit jelent az, hogy megvizsgálom önmagam, mikor tudom ezt megtenni igazából, milyen ismérvek alapján tudom én megállapítani, hogy milyen állapotban van az én szívem, az én lelkem, az én lényem, az egész valóm. Amikor önvizsgálatra gondolunk, akkor nagyon gyakran azt szoktuk tenni, hogy sorba vesszük a mi életünk cselekedeteit, a mi életünk külső tetteit, külső cselekedeteit. Hogy mennyire hajlamos az ember erre, arról Jézus akkor beszél egyik alkalommal, amikor arról beszél, hogy amikor ő eljön, amikor az ő dicsőséges második eljövetele ismét be fog következni, és ketté választja az embereket, az egyik csoportot jobb, másik csoportot bal keze felől állítja, hogy írja Máté evangéliuma, és azt mondja ott Jézus, hogy akkor lesznek olyanok, akik Jézus bal keze felől találtatnak, tehát akik nem tudtak megváltozni ebben a földi életben, nem tudtak teljesen krisztusi képmást szerezni, akkor azt mondja, hogy ezek az emberek valamire hivatkoznak. Azt fogják mondani, hogy hát Uram, hát mi a te nevedben ezt tettük, azt tettük, amazt tettük. Tehát a kiértékelésük egyértelműen látszott, hogy nem máson, mint az ő külső cselekedeteiken alapult. Ilyen önvizsgálatot tartottak. A farizeus és a vámszedő imájában is ugyanerre látunk példát. A farizeus tartott önvizsgálatot? Tartott. Mert kiértékelte magát, és elmondta, hogy ő hetente kétszer böjtöl, tizedet ad mindenből, és sorolta a külső cselekedeteket. És egészen biztosak lehetünk benne, hogy igazat mondott. Igazat mondott, mert biztos, hogy ő kétszer böjtölt. Biztos, hogy tényleg megadta hűségesen a tizedet. De mégsem jutott el az igazi felismerésre, az igazi önismeretre. Mégsem látta meg a természetének a bűnös voltát, hanem éppen ellenkezőleg jónak gondolta magát ebben az életben. El kell, hogy mondjuk, hogy az emberi bűnnek, pontosabban annak a bűnnek, ami ugye nem az embertől ered, ugye, hanem a mennyből ilyen értelemben Sátántól ered, ez a legszörnyűbb valósága, hogy az embert nem csak a külső cselekedetei szintjén rontja meg, hanem az emberben mindent tönkretesz. Tönkreteszi az ember érzéseit, gondolatvilágát, belátóképességét, tisztánlátását. Tehát nem csak külsőleg rontja meg az embert, hanem a bűn az egész embert átjárja. És éppen ezért képtelenek vagyunk arra, hogy mi magunk egyedül igazából olyan önvizsgálatot tartsunk, hogy lelepleződjünk önmagunk előtt, és meglátszódjék a jellemünknek az igazi rúdsága. Éppen ezért az önvizsgálat kapcsán a 139. Zsoltár egy olyan igehely, ami igazából példát ad arra, hogy milyennek kell lennie a mi önvizsgálatunknak. Figyeljük meg, hogy amikor Dávid az önvizsgálatra gondol, és arra gondol, hogy igen, vajon milyen is ő, és vágyakozik ezt megtudni, akkor nem magában kezdi el ezt a folyamatot, nem önmagára hagyatkozik, hanem a 139. Zsoltár így kezdődik, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És utána a Zsoltár végén elmondja ezt a kérését az Istennek, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Igen, amikor Dávid önvizsgálatot tartott, akkor ahhoz az Istenhez fordult, akit így szólít meg, hogy Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Egy olyan valakihez fordul az Istenhez, aki ismeri, mit mond a Zsoltár író, ismeri az ülését, a fekvését, járását, minden mozzanatát az életének, sőt azt mondja, hogy messziről érted minden gondolatomat, még a nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Igen, ezt az Istent hívja segítségül, hogy nehogy tévedés legyen az ő önvizsgálatában, nehogy becsapja önmagát. Mert hogyha a mi önvizsgálatunkban nem kapunk helyes képet önmagunkról, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy nem másokat csapunk be, hanem elsősorban önmagunkat csapjuk be. Igen, az Isten megvizsgál bennünket, és az Isten elénk akarja hozni a mi bűneinket. De szükség van erre, mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor mi elkövetünk akármit az életben, akkor az ember a család szívénél fogva azokat szépítgetni akarja, azokat mentegetni akarja. Igen, az ember nagyon ritkán jut el arra, hogy felismerje önmagát, sőt, kimondhatjuk, Isten nélkül egyáltalán nem tudunk erre eljutni. A példabeszédek könyvében találunk egy igét, amelyben a Szentírás egyértelműen azt mondja ki, hogy a szívek vizsgálója pedig az Úr. Nem ember, magam akármilyen jó akarattal akarom megtenni, képtelen vagyok rá. A szívek vizsgálója az Isten. Igen, tehát amikor a farizeus is kiértékelte önmagát, a külső cselekedetei alapján ítélte ki magát, és nem a szíve állapotja szerint, nem az szerint, hogy mi lakozik a bensejében. Igen, hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy a külsőre tekintsünk, ami sokszor elvakítja az embert, és nem figyelünk oda arra, hogy mi van a mélyben, mi van a szívünkben, milyen érzések vannak a mi életünkben, a mi lelkünkben. Azt mondja a Szentírás, azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. Nem csak azt mondja, hogy azt cselekedjétek, amit Jézus Krisztus cselekedett, igen, Jézus mondja ezt is, tehát nem elhanyagolható, hogy külsőleg mi van. De mit mond a Szentírás? Az az indulat legyen bennetek, azok az érzések, mindaz, ami Jézusban belül volt, az az indulat, az legyen ti bennetek is. Pál apostol is beszél erről, hogy mit használ az, hogyha én az én cselekedeteimben külsőleg sok hatalmas dolgot véghez viszek? Mit használ az, hogyha ha én hegyeket mozdítok ki a helyükből? Mit használ az, hogyha én nyelveken szólok, vagy ki tudja, hogy mi mindent teszek? De ha nincs bennem szeretet, ha nem az az indulat van bennem, mint ami Jézus Krisztusban volt, semmi hasznom abból, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább csak káromra van. És éppen ezért a mai alkalommal szeretnék arról szólni néhány gondolatot, hogy az Isten ígéje hogy segít bennünket az önvizsgálatban. Nem olyan túl régen foglalkoztunk Sofóniás próféta könyvével, és ott az első fejezet 12. versében azt olvastuk, hogy az Isten megmotoz bennünket szövétnek kell. Ugye a szövétnek az ő ígéje. És azt mondja, hogy megmotoz bennünket az ő igéjével, ezzel a lámpással, ezzel a szövétnekkel. Tehát az Isten az ő igéjével be akar világítani a mi lelkünk, a mi lényünk rejtett zugaiba. Az Isten szeretne bennünket megismertetni önmagunkkal. És most az igéből néhány olyan kijelentést szeretnék felolvasni, néhány olyan Biblia verset, ami segít nekünk az igazi önvizsgálathoz, segít bennünket igazából megismertetni önmagunkkal. Szeretném, hogyha példabeszédek könyvéhez lapoznánk, és még annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy távolról nem olvasunk el mindent, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatos, csak néhány gondolatot szeretnék idézni, hogy az Isten igéje hogy és milyen módon próbál bevilágítani a mi életünk, a mi lelkünk rejtett zugaiba, és milyen módon próbál bennünket rádöbbenteni arra, hogy milyenek is vagyunk valójában. Azt mondja, példabeszédek könyve 23. fejezetének a 17. verse, az igéket megpróbáltam úgy csoportosítani, hogy ne kelljen sokat lapozni, sokszor fordulnak elő ilyen igék a Szentírásban, de most példabeszédek könyve 20-tól terjedő fejezeteinél fogunk néhány igét olvasni. Először a 23. fejezet 17. versének az első része ezt mondja, ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. A 24. fejezet első verse ezt mondja, ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. A 19. vers ezt mondja, ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre. Milyen elgondolkodtató ez a Biblia vers, és miért segít bennünket ez az igazi megismerésünkhöz? Tegyük fel a kérdést, hogy hányszor van ilyen érzés mi bennünk, a mi lelkünkben? Hányszor fogalmazódnak meg bennünk ilyen gondolatok, hogy hát, amit Aszáf is mondott, hogy hát mi haszna az Isten szolgálatának, hiszen emberek, akik bűnben élnek, sokkal jobban előre haladnak ebben a világban, sokkal több mindent el tudnak érni, mi megpróbálunk becseletesen élni, megpróbálunk a Krisztus evangéliuma szerint élni, és milyen sok hátrány származik ebből, és nem tennénk azért meg azokat a becstelen dolgokat, amit istentelen emberek megcselekesznek, de mégis valahol a lelkünkben ott van egy kis irigység. Ott van egy kis rossz érzés velük kapcsolatban, és nem tudjuk igazából kivetni mindezt a szívünkből. Aszáf azt mondja, hogy neki már a léptei majdnem eliszamodtak ettől a gondolattól, mert a belső világát ezt tartotta fogva. Látta azt, hogy az Istentől elfordult emberek milyen módon gyarapszanak, milyen módon élik az ő életüket, és akik pedig istenfélő életet akarnak élni, azoknak nyomorúság, sokszor nagyon-nagyon nehéz helyzet az osztály részük. A Biblia azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Van-e bennünk irigység? Van-e bennünk rossz érzés ezekkel az emberekkel szemben? Azt mondja, ne irigykedjél, ne kívánj velük lenni, ne gerjedj haragra ellenük, bízzad ezt a jó Istenre. Ne törődj azzal, hogyha látszólag hátrányba kerülsz amiatt, mert az igazság a becsület elveit akarod követni. Ne irigykedj rájuk, vesd ki a szívedből. Nézzünk meg egy másik igét, olvassuk el példabeszédek könyve 24. fejezetéből a 17. és a 18. verset. Azt mondja ez az ige, mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Azt mondja ez az ige, hogy pontosabban inkább ezt mondanám, hogy nem úgy mondja, hogy ne legyél nyíltan kárőrvendő. Ne lássák rajtad az emberek, hogy mennyire örülsz, hogyha a te ellenséged megütközik. Hanem mit mond ez az ige? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Tehát belül. Lehet, hogy kívülről semmi nem látszik rajtunk. Lehet, hogy nincs kívülről rajtunk káröröm, de azt mondja, hogy a te szíved ne vigadjon akkor, amikor a te ellenséged megbotlik vagy elesik. Álljunk meg megint és gondolkodjunk. Ugye nyilván azért nincsenek az életben olyan fajta ellenségeink, hogy olyan nagyon nyílt, durva támadásoknak lennénk kitéve, de azért nyilván mindenkinek van az életében, akivel olyan helyzetben, olyan viszonyban van, hogy mondjuk ebbe a kategóriába belefér, hogy mondjuk ellenségesen viszonyul hozzánk valaki. És ez az ige azt mondja, hogy amikor az a másik bajba kerül, amikor azt a másikat valami éri, akkor vigyázzunk, hogy milyen érzések kerítenek a hatalmukba. És tegyük fel a kérdést, hogy milyen érzések kerítenek bennünket ilyenkor a hatalmukba. Nem gondoljuk azt, hogy na lám végre, az Isten már megkereste rajta azt, amit már régen esetleg meg kellett volna keresnie rajta. Nem érzünk sokszor ilyet a mi lelkünkben, nem érzünk elég tételt, hogy na lám most legalább végre ő is megtudja. Azt mondja, vigyázzunk a mi szívünk érzésére, mert romlottak a mi érzéseink, romlott a mi lelki világunk. Kérdezzük, tegyük fel azt a kérdést, hogy amikor az a mi ellenségünk megütközik, vagy valami baj történik vele, mire gondolunk? Arra kellene gondolni, hogy igen, az Isten lehet, hogy most fog neki segíteni. Igen, ő is egy bajban levő ember, ugyanolyan bűnös, mint én, csak ő másik oldalról, én pedig másik oldalról vagyok bűnös. Igen, gondoljuk végig, hogy az ilyen élethelyzetekben hogy gondolkodunk és mit érezünk. Egy másik igét példabeszédek könyve 21. fejezetéből szeretnék olvasni. Azt mondja, példabeszédek könyve 21. fejezetének 4. verse. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége és az istentelenek szántása bűn. A Bibliavers első részével szeretnék igazából foglalkozni. Azt mondja, hogy a szemnek fennhíjázása és az elmének kevéssége bűn. A Szentírás nagyon sok helyen megemlíti ezt. Példabeszédek könyvében is sorolhatnám az igéket a 6., a 8., a 16. fejezetből, hogy ezt mondja, hogy aki az elméjében, az ő szívében felfuvalkodott, utálatos az az Isten előtt. Belső érzés, belső hozzáállás. Igen, milyenek vagyunk belülről. Lehet, hogy kívülről nem látszik. Lehet, hogy kívülről nagyon előzékenyek vagyunk mindenkivel szemben. De az elménk vajon felfuvalkodott-e? Vajon különnek tartjuk-e magunkat a másik embernél? Vajon érezzük-e azt, hogy hát igen, azért én valahol külön vagyok. Szolgálok a másiknak, kedves vagyok hozzá, előzékeny, de azért a lelkemben meg vagyok győződve, hogy én azért valamilyen szinten többet érek. Van-e ilyen a lelkünkben? Van-e fennhíjázás? Van-e gőg a lelkünkben? Mit mond Pál apostol? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk ilyen? Azt mondja, hogy egymást különbeknek tartsátok ti magatoknál. És tegyük fel azt a kérdést, gondoljunk a legelesettebb emberre, vagy gondoljunk arra az emberre, akit legjobban megvetünk ebben az életben. Miben tudjuk őt különbnek tartani magunknál? Tudjuk-e valamiben? Ha nem, akkor hol valósul meg az igazi alázat az életünkben? Hol valósul meg az, hogy egymást különbnek tartsuk magunknál, és ne legyünk fennhéjázók, ne legyünk az elménkben felfuvalkodottak, ne tartsuk magunkat különbnek a másiknál? Nézzünk egy másik gondolatot, egy másik igét. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse arról beszél, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, amikor az ember versengésből cselekszik dolgokat, amikor az indító okai a cselekedetnek nem tiszták, nem szeretetből fakadóak, hanem valami más motiválja az embernek a cselekedetét. Lehet, hogy külsőleg nagyon jó cselekedetek ezek, de nem tiszta indítékból fakadóak. És az Isten előtt ezek a cselekedetek lehet, hogy emberekből tisztességet, megbecsülést váltanak ki, de az Isten előtt elfogadhatatlan bűnös cselekedeteknek számítanak. Vagy még egy másik igét is nézzünk. A Példabeszédek könyve 14. fejezetének a 30. versét. Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. verse azt mondja, hogy a szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Most az irítségről ne úgy szóljunk, mint az elején szóltunk, hogy azokkal szemben való irítség, akik az Isten törvényét megvetik és mégis gyarapszanak, hanem általában az irítségről. Van-e bennünk irítség? Hogy tudjuk lemérni, hogy van-e bennünk irítség? Mi ennek a fokmérője? Mert olyan könnyen kimondhat, hát én nem vagyok irigy, hát ugyan már, hát én senkitől semmit nem irigylek. De irigyek vagyunk-e valójában? Honnan lehet ezt lemérni? Megint Pál apostoltól szeretnék egy igét idézni. Azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Szeretném megkérdezni, hogy tudok-e örülni a másik emberrel, amikor esetleg az ő családi élete csodálatosan alakul, az enyém pedig éppen romokban hever. És amikor az enyém romokban hever, és meghallom, hogy az övé milyen csodálatos, akkor tudok-e vele együtt örülni? Amikor ugyanazon a területen van az összehasonlítási alap, amikor ugye könnyű azt mondani, hogy én nem vagyok így Munkács Mihályra, hát ugye, hát dehogy is, hát olyan gyönyörűen tudod, hát Jakab apostolnak az intését nagyon megszívlelnénk, aki azt mondja, hogy irítségre kívánkozik bennünk a lélek. Ne feledjük el, irítségre kívánkozik. Igen, kimondhatjuk azt, hogy ha mi elkezdjük olvasni a Szentírást ezzel a gondolattal, amit Dávid is kért Istentől, hogy vizsgálj meg engem, ó Uram, és így olvassuk az Isten igéjét, akkor az Isten igéje meg fog bennünket motozni. És rá fogunk döbbenni arra, hogy lehet, hogy a cselekedeteink külsőleg elfogadhatóak, de a mi érzéseink, azok egyáltalán nem azok. És éppen ezért a mi egész lényünk, a mi egész valunk megromlott. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért lényeges, hogy ezeket vizsgáljuk. Hát nem az a lényeg, hogy én kívülről milyen vagyok. Hát a másik embernek a szempontjából, hát az a lényeg, hogy én külsőleg mit teszek vele. Hát miért kell nekünk annyira foglalkozni, hogy én mit érzek a másikkal szemben? Gondoljuk végig, hogy miért. Azt mondja a Szentírás, hogy az első bűn a mennyben pontosan ez volt. A másikra való irigység, a féltékenység, a felfuvalkodás. És mindez hova vezetett? Mindez oda vezetett, amit most látunk a bűn világában kiteljesedni. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy igen, a bűn itt kezdődik, belülről kezdődik, aztán az nem maradott az emberben, hanem kívülre is láthatóvá válik egy idő után, és egy idő után kiteljesedik, és mindent megront. És tegyük hozzá, hogy az embernek a legnagyobb boldogtalanságát eredményezi. Csak egyet tegyek, hadd tegyek fel egy kérdést. Ha én irigy vagyok a másik emberre, tudok én boldog lenni? Megnyugtató érzés ez az én számomra? Mit mond a példabeszédek könyve? A csontoknak a rothadása. Az én saját csontjaimnak a rothadása. Tehát, mintha emésztene valami belülről. Igen, az Isten országát nem örökölhetjük. Miért? Mert vinnénk magunkkal a bűnt, telepítenénk tovább a mennybe, ott búrjánozna tovább, de ha még az Isten meg is engedné, hogy oda kerüljünk, egyszerűen kimondhatjuk azt, hogy boldogtalanok lennénk, mert a bűn, az irigység, a belső érzések, amelyek nem Krisztus által megszenteltek, ezek nem teszik boldoggá az embert, hanem a szenvedésnek a legnagyobb forrása. Igen, ezért kell kérni az Istentől, hogy igazi önvizsgálatra segítsen bennünket. És hogyha az Isten lelkét engedem, hogy bevilágítson az én lelkem legrejtettebb zugaiba, akkor valóban minden dicsőségem porba fog esni. Akkor meg fogom látni azt, hogy igazából milyen vagyok, hogy Krisztus lelkétől mennyire idegen vagyok, és rá fogok jönni arra, hogy magamtól képtelen vagyok megváltozni. Itt lepleződünk le igazából a mi tehetetlenségünkben, itt érezzük legjobban, hogy egy külső segítségre van szükségünk, mert én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük és ismerjük ezt az érzést, hogyha van egy rossz érzés valakivel szemben a mi szívünkben, vagy irigység, vagy féltékenység, vagy ki tudja, hogy micsoda, meg tudunk-e szabadulni tőle magunktól. Akármennyire is rájövünk annak a szörnyű voltára, vagy nem helyes voltára, de tudok-e megváltozni abból? Igen, a külső cselekedetben esetleg meg tudok változni. Magamra erőltetek valamilyen magatartás formát, de belülről megváltozni nem tudok. Egy idézetet szeretnék olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindahhoz, amit az ember Krisztus nélkül tesz, bűn és önzés tapad. Lehetetlen, hogy a saját erőnkből kimerekedhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és ezen mi változtatni nem tudunk. A nevelésnek, képzésnek, akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen használhatatlanok. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Igen, az ember ezzel kell, hogy szembesüljön, amikor igazi önvizsgálatot tart, de mindez kulcs a felemelkedéshez. Mindez kulcs az igazi megtéréshez. Miért? Mert hogyha az ember ezt megérti, akkor tud igazából Jézustól kérni. Akkor tud Jézustól kérni fehér ruhát, igaz jellemet, tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító írt, ugye amikről mind majd később a negyedik folyamán részletesen fogunk szólni, de amíg nem érezzük mindennek a hiányát, és nem látjuk, hogy teljesen mezítelenek vagyunk, és rongyosak vagyunk Krisztus nélkül, addig nem tudunk tőle igazából kérni. De ha mindezt felismerjük, akkor el tudjuk mondani Pál apostollal együtt, amit a Filippi levél 3. fejezet 9. versében olvasunk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének 9. verse ezt mondja, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a törvény alapján, a hit alapján. Igen, kimondhatjuk azt, hogy akkor tudjuk Pál apostolra elmondani, hogy Uram, nekem semmim nincs. Uram, én tereád vagyok szorulva, és nekem semmilyen igazságom ne legyen, mert az én igazságaim, az én bűneim, és az én igazságaim, azok tündöklő vétkek, azok mind-mind bűnök az Isten szemében. Igen, az ember ekkor tud erre eljutni, hogy ne az enyém legyen, hanem a Krisztusé az én életemben, mert a magamé csak megromlott, a magamé csak szennyes. De szeretnék még néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megemlíteni, amikor mi eljutunk idáig, akkor valamire oda kell nagyon figyelnünk. Példabeszédek könyve 3. fejezetének az 5. verse a következőt mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Azt mondja ez az ige, hogy teljes elmédből legyen bizodalmad az Úrban, teljes elmédből. Tehát amikor én az Istentől kérni akarok, és amikor Jézus felszólít engem arra, hogy védj tőlem, akkor nem csak egy-két dolgot kell tőle venni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy mindent tőle kell kérni. Amiről úgy gondolom, hogy az életemben nem is annyira rossz, azt is tőle kell kérni, mert az valójában nem állja ki a krisztusi próbát, nem állja ki az Isten ígéjének a próbáját. Azt mondja, hogy mindent tőle kell vennünk. Azt mondja, teljes elmédből és a magad értelmére semmilyen vonatkozásban, semmilyen területen ne támaszkodjál. De szeretnék megjegyezni egy gondolatot. Azt mondja ez az idézet, amit az előbb idéztem, a hitáltali megigazulásnak ez a definíciója, meghatározása, hogy ugye az Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, de ugyanakkor az emberért elvégzi és megcselekszi azt, amit az embernek nem áll hatalmában, hogy önmagáért megtegye. Ha az ember valóban mindent Jézustól kér, ha nem gondolja úgy, hogy az életemnek azért vannak olyan részei, amelyek egészen elfogadhatóak azért, hanem valóban mindent Jézustól kér, akkor az ember tapasztalni fogja azt, amit a bizonyságtételek 4. kötetének a 220. oldalán így olvasok, mikor majd teljesen Istennek adod át magad, mikor majd teljesen összetörve zuhantál Jézusra, akkor olyan győzelem lesz a jutalmad, melynek örömét még sohasem tapasztaltad. Igen, amikor az ember ezt igazából átéli, és igazából Jézustól kér, és összetörve rájöve, hogy rájöve arra, hogy önmagában semmi jó nincs, és mindent Jézustól kell vennie, igen, akkor olyan győzelmet fog aratni, amiről idáig még nem is álmodott. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni a Jézustól való vevés kapcsán. A Korintusi 2. levél 12. fejezetének a 9. és 10. versét is olvassuk el. A Korintusi levél 2. fejezet, Korintusi 2. levél 12. fejezet 9. és 10. verse a következőket mondja. Ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. És a 10. vers vége ezt mondja, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol, aki kimondta azt, hogy ő úgy szeretne megállni Krisztus előtt és Isten előtt, mint akinek nincs saját igazsága, hanem az Jézus Krisztustól vett igazsága tud felöltözni. Igen, ez a Pál apostol el tudta azt mondani, hogy amikor én erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit jelent ez? Hogyha én kérek Jézustól valamit, akkor ő megadja nekem, de nem úgy adja meg nekem, hogy az egyszer s mindenkora az én tulajdonommá válik, hogy azt már soha többet nem kell kérnem. Hanem Pál apostol átélte ezt, hogy ő akkor tud folyamatosan erős lenni, amikor ő folyamatosan gyenge. Mit jelent ez? Amikor állandóan azt érzi, hogy magából nincs ereje, és állandóan minden nap újból és újból felülről jövő erőért könyörög. Mert amikor én úgy gondolom, az embernek sokszor ez egy téves látása, mert én úgy gondolom, hogy most könyörögnöm kell valamilyen jellemhibámból való szabadulásért, és az Isten megadta azt nekem, és tudtam győzni valami felett, akkor úgy gondolom, hogy ez az én sajátommá lett. És ezért már többet nem kell könyörögnöm, és úgy elengedem. És akkor jön utána a bukás, mert az ember rádöbben arra, hogy én nem vagyok erős. Nekem minden nap meg kell harcolnom. Nekem minden nap Jézustól kell kérnem. Mert egészen addig, amíg Jézus át nem alakítja ezt a nyomorúságos testünket, a mi testünkből egészen addig jó nem fog származni. Tehát Pál apostol azt mondja, amikor gyenge vagyok, amikor annak a tudatában vagyok, hogy magamtól semmi jót nem tudok tenni, akkor vagyok erős, mert Jézus akkor tud nekem adni olyan valamit, ami nem az enyém, hanem az övé, és akkor tud engem az ő igazságába felöltöztetni. És szeretnék egyetlen egy gondolatra még utalni ennek kapcsán, hogy Jézustól kell nekünk mindent kérnünk, de szeretném azt a kérdést feltenni, hogy vajon mi felismerjük-e azt, amikor Jézus nekünk adni akar valamit. Egy idézetet szeretnék olvasni ugyanennek az előbb említett könyvnek a 221. oldaláról. Ritkán látjuk úgy Jézust, amint van, és sohasem fogadjuk olyan készségesen a segítségét, mint amilyen készségesen ő akar segíteni rajtunk. Úgy elgondolkodtatott ez a mondat, és szeretnék egy gondolatot megosztani veletek egy versből, aminek egyetlen egy sorát nem tudom kívülről, csak bizonyos részleteit. Pár héttel ezelőtt Székesfehérváron voltam egy hálaadó istentiszteleten, és ott hangzottak el költemények, különböző ének és zeneszámok, és ott volt egy költemény, aminek a mondani valója nagyon megfogott engem. És csak néhány gondolatot tudok belőle idézni, de a következőképpen hangzott, hogy Istenem, én kértem tőled sok mindent. És akkor ezek után ellentét párokat állít fel. Azt mondja, hogy én kértem tőled türelmed, békességet, szelídséget, és te adtál nekem háborúságot, nehéz helyzetet. Uram, én kértem tőled szeretetet, és te adtál nekem ellenséget. És úgy végig vezette ez a vers azt, hogy igen, amikor én kérek az Istentől valamit, kérek Jézustól valamit, akkor vigyázzak, hogy nekem ne legyenek elgondolásaim, hogy én azt milyen formában fogom megkapni. Hanem bízzam azt Jézusra. Ő tudja, hogy milyen formában van szükségem az ő segítségére, hogy valamit hogy tud bennem kifejleszteni egy jellemvonást, tehát figyeljek oda Jézusra, hogy mit akar nekem adni, és fogadjam el tőle. És ha tőle kérem, akkor fogadjam is el azt, amit ő ad nekem. De befejezésül annyit szeretnék megemlíteni, hogy micsoda kegyelem az, hogy mi kérhetünk Istentől, kérhetünk Jézustól. Milyen kegyelem az, hogy Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első verse szerint így hív bennünket Isten arra, hogy mi hozzáforduljunk. Azt mondja, hogy ó minnyájan, akik szomjuhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Milyen hatalmas ajándék ez, hogy nekünk semmit nem kell mindezért adni, amit Jézustól kaptunk. Mi ezt ingyen, pénz nélkül, ajándékként kapjuk. Azaz nem egészen ingyen kapjuk. Egy valamit kell érte adni, és mi ez? Minden dicsőségünket. Minden dicsőségünknek a porba kell hullani. De akkor azt olvassuk, hogy ő ad mindent gazdagom. Igen, semmit nem tudunk mi ezért adni az Istennek, semmivel nem tudjuk mi ezt kiérdemelni. Az ő ingyen kegyelmi ajándéka ez, de az énünket kéri cserébe. És milyen hatalmas Lukács evangéliuma első fejezetének az 53. verse, Istenről egy csodálatos leírás, Lukács evangéliuma első fejezetének 53. verse, azt mondja, hogy ő éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Igen, éhezőket tölt be javakkal. Aki érzi, hogy rá van utalva, tőle kell várnia mindent az életben, tőle kell kérni, mert magától semmilyen nincs, azokat betölti javakkal, azokat gazdagon betölti javakkal. De aki gazdagnak érzi magát, aki úgy érzi, hogy nincs is olyan sok mindenre szüksége, mert eléggé jó az élet sok területén, aki gazdagnak érzi magát, azokat üresen fogja elküldeni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy érezzük át a mi lelki ínségünket, lássuk meg a mi mezítelenségünk rúdságát, ahogy a Szentírás mondja, hogy a Jelenések könyve fogalmaz nekünk a laodíciai üzenetben. Igen, érezzük azt, hogy mennyire Jézusra van szükségünk, és folyamodjunk ő hozzá, és kérjünk tőle, hogy ő be tudjon bennünket gazdagon tölteni az ő javaival. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan együttérző és szánakozó Istenünk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy te amikor látsz bennünket a mi bűneinkben, a mi mezítelenségeinkben, akkor te szánakozó szeretettel fordulsz mi felénk, és te gazdaggá akarsz tenni bennünket, te adni akarsz nekünk. De Urunk, kérünk téged, gyógyítsál meg bennünket, hogy lássuk egyáltalán a mi bűnösségünket, érezzük egyáltalán azt, hogy nekünk mindenestül fogva tereád van szükségünk, hogy Jézusunk, nekünk tőled kell, hogy kapjunk mindent ebben az életben ahhoz, hogy mi igazán tudjunk élni. Urunk, kérünk téged, segítsenek az igazi felismeréséhez. Urunk, te látod, hogy mindannyian mennyire ragaszkodunk a mi bűneinkhez, mennyire meg tudjuk magyarázni a mi életünket, de Istenünk, kérünk téged, te világítsál be a mi szívünkbe, te leplezzél le bennünket önmagunk előtt, és kérünk téged, segíts, hogy ez a felismerés igazi megtérésre tudjon bennünket vezetni. Urunk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk, és bocsássad meg a mi bűneinket. Te látod, hogy a mi szívünk milyen állapotban van, te látod a mi szívünk érzéseit, te látod azokat a belső dolgokat, amiket lehet, hogy ember soha nem is lát, de a te szemed előtt nincs elrejtve. Urunk, adjad, hogy mi így tudjuk meglátni önmagunkat, és érezzük azt, hogy te rád van szükségünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te készségesen és szemrehányás nélkül adsz nekünk mindent, hogyha mi igazából és őszintén kérünk tőled. És kérünk téged, segíts, hogy megtapasztaljuk ezt, hogyha a mi dicsőségünk, a mi énünk porba hullik, akkor te olyan áldásokat adsz nekünk, te olyan munkát végzel a lelkünkben, mi érettünk, amit magunktól soha nem tudtunk volna elvégezni. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt megcselekszed értünk, de kérünk téged, segítsél meg bennünket, hogy igazából megtanuljunk kérni, igazából megtanuljunk hozzád könyörögni, és megtanuljunk elfogadni mindent tőled, amit te adsz nekünk. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy többet fogsz cselekedni, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Az utóbbi időben egyre többet hallunk a Isten népe megújulásáról, illetve annak a szükségességéről. Azt hiszem, hogy nem csak hallunk róla, hanem mindannyian át is érezzük ennek a szükségességét, ha csak magunkat nézzük, közösségünket nézzük, és ha a világot nézzük, akkor is azt hiszem mindannyian érezzük, hogy itt már mindannyiunknak lépnünk kell, és felébrednünk szükséges. Csak egy gondolatban szeretnék visszautalni a tanulmányunkra, a mai, illetve a heti tanulmányunkra. Ugye arról olvastunk, hogy Jósiás király, amikor hallotta a törvénykönyv, a megtalált törvénykönyv igéit, amikor felolvasták neki, akkor megszaggatta a ruháit. Ez azért elgondolkodtató, hogy ő, illetve nem csak ő, hanem a népe is abban az időben olyan helyzetben voltak, hogy nem is ismerték Isten akaratát. A törvénykönyvet akkor találták meg, és akkor szembesültek azzal, hogy Istennek milyen kívánalmai vannak az ő népe számára, és mik a következményei a hitehagyásnak, az elhajlásnak. De egy kicsit most gondoljunk magunkra is, hogy mi annyiszor olvassuk a törvény igéit. És hát nem szaggatjuk meg a ruháinkat, és a szívünket se sajnos. Tehát szinte már olyan elcsépelté vált, olyan megszokottá vált, hogy igen, az Isten igéje ezt mondja, Laodice üzenet ezt mondja, hát ennek teljesülnie kell, ilyen állapotban vagyunk, nem rendít meg bennünket különösképpen. A mai alkalommal is szeretném, hogyha mindannyian Jézus példázatának a fényében kicsit átgondolnánk, hogy valóban szükséges-e számunkra a megújulás. Tehát az, hogy változtassunk az életünkön, az életfelfogásunkon, az Istennek való szolgálatunknak, az odaszánásunknak a mikéntjén. Ez pedig a talentumok példázata a Máté evangélium 25. fejezetében. Tulajdonképpen itt négy példázat található, amelyek mindegyike arról szól, hogy mit jelent készen lenni Jézus fogadására. Tehát Máté evangélium 24. fejezete, mint azt hiszem mindannyian jól tudjuk, Jézus Krisztus eljövetelének az előjeleiről, annak a közelségéről szól. És utána Jézus úgy fejezte be ezt a beszédét, hogy ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjjön az embernek fia, és utána mondta el a két szolgáról a példázatát, a tíz szűzről, a talentumokról, és a juhok és kecskék szétválasztása alapján az ítéletről. Tehát most szeretném olvasni ezt a szakaszt Máté evangélium 25. fejezetéből, a 13. verstől, egy kicsit hosszabb szakasz lesz, de bizonyára tudjuk követni, hiszen ismert része ez a Bibliának. Tehát a 13. verstől a 30. így olvassuk. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nékik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is másik 2-t nyert. Aki pedig az 1-et kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. És sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot, mondván: Uram, 5 talentumot adtál nékem, ímé másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, mondta: Uram, 2 talentumot adtál nékem, ímé másik 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Hogy a példázat bevezetésében ezt olvassuk, ugye Jézus ezt mondta a 13. versben, hogy vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Ugye ez tulajdonképpen ismétlésnek tűnik, mert Jézus ezt már mondta egyszer, illetve nem is egyszer, tehát újra és újra figyelmeztette erre azokat, akik ebben az időben élnek. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy itt nem évtizedekről, évszázadokról, és még csak nem is évekről beszél Jézus. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt tudhatjuk. Tehát, hogy melyik évtizedben vagy melyik évben jön vissza Krisztus. De nyilvánvaló, hogy Jézusnak ezzel van célja, hogy mindig a napokat és az órákat emlegeti. Mert milyen az emberi természet, és mire vagyunk mi is hajlamosak. Ugye, hogy hány év és évtized van még vajon? És akkor ugye próbálunk úgy évekkel, évtizedekkel, hogy mondjam, gazdálkodni, illetve legalábbis szeretnénk tudni, hogy úgy 5-10 éven belül vajon Krisztus visszajön-e vagy nem, mert akkor ugye úgy rendeznénk az életünket. Jézus pedig azt mondja, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Jogos-e egy hívő ember részéről föltenni ezt a kérdést, mert vannak, akik föl is teszik. Az utóbbi időkben tőlem nagyon sokan kérdezték meg. Éppen a héten is valaki, aki ugyan még nem keresztelkedett meg, most készül a keresztségre, 50 év körül jár, és megkérdezte, hogy azért mégis mondd meg nekem, mi megérhetjük ezt a napot. Szóval, hogy azért mennyi idő is van addig, mi megérhetjük vajon, hogy hát ugye hogyan osszam be az életemet. Hát nézzük csak meg az előző fejezet fényében, mit mondhatunk. Amikor Jézus a fügefára utal, akkor azt mondja, hogy amikor ti ezeket látjátok, mármint ezeket a jeleket, a felsorolt jeleket látjátok, hogy kezdenek meglenni. Tehát még csak nem is azt mondta Jézus, hogy amikor minden beteljesül, és minden befejeződött már, hanem amikor ezek kezdenek meglenni, akkor tudjátok meg, hogy közel van 10 év, 20 év. És akkor eljövök. Mit mond itt Jézus? Közel van az ajtó előtt. És majd a Laodicea üzenetben is ezt fogjuk tanulni, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Hogyha valaki az ajtó előtt áll, illik tőle megkérdezni, hogy hány évtizedig akarsz még az ajtó előtt állni? Szóval gondolkozzunk el ezen. Jézus azt mondja, hogy akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amen az embernek fia eljön. Tehát tulajdonképpen itt mit mondhatunk, hogy ez már nem idő kérdése. Ez sokkal inkább az Isten népe felkészülésének a kérdése. Sokkal inkább annak a kérdése, hogy mi a ránk bízottakkal hogyan gazdálkodunk, hogy vajon mi elvégezzük el a ránk bízott szolgálatot, a ránk bízott munkát, vagy pedig nem. Ugye Isten azt akarja, hogy minden emberhez eljusson az üdvösség ismerete, és ez az, amiben mindannyiunknak a szolgálatát szeretné igénybe venni. És újra visszatérnék Jézusnak erre a kijelentésére, tehát mi ne gondolkodjunk soha években, évtizedekben, vagy éppen évszázadokban. Napokban és órákban kellene gondolkodnunk. Hogy vajon ezt a napot és ezt az órát Isten dicsőségére használtam-e föl, vagy pedig nem. Vagy pedig éppen fölösleges dolgokra, sőt éppen ártottam vele, amit ez alatt az idő alatt tettem. De erre majd szeretnék visszatérni a talentumok példázatával kapcsolatban. Ugye ebben a példázatban is mit látunk, hogy kikről van szó? A világ fiaira bízott Isten ilyen kincseket, ilyen ajándékokat, talentumokat? Ugye nyilván mindenki kapott valamit, valamilyen képességet, lehetőségeket, de itt azt mondja Jézus, hogy akik tőled számon kéri, az ő szolgái, akiknek azért adta, és akik tudják is, hogy ezért kapták, hogy kamatoztassák, hogy azzal majd, amikor visszajön az ő uruk, el tudjanak számolni. Itt rólunk van szó, mindannyiunkról. És itt azt hiszem, nem is az a lényeg, hogy 5 talentum, 2 vagy 1, hanem a lényeg az, hogy aki használta, aki élt ezzel a lehetőséggel, az hogyan is élt vele? Az első 2 esetben mit olvastunk? Az 5 talentumos mennyit szerzett? Másik 5-öt, a 2 talentumos, másik 2-t. És mindegyiknek az Úr ugyanazt mondta. Tehát azt mondhatnánk, hogyha, hogy így mondjam, matematikában gondolkodunk, hogy 100%-ot teljesített mind a 2. 100%-ot. És Isten ezt nézi a mi életünkben. Hogy ami tőlünk telik, azt megtesszük-e, a 100%-ot. Ahhoz mérten, amit Istentől kaptunk. Ahhoz mérten, amennyi lehetőséget, képességet ránk bízott. A 100%-ot, a teljes odaszánást láthatja-e a mi életünkben, vagy pedig nem. Jézusnak egy másik példázata is utal erre, amikor ugye magvető példázata, amikor a jó földbe hullott magról azt mondja, hogy terem az egyik 30 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 100 annyit. És azt mondja, hogy ez mind jó. Ahhoz képest, hogy ki mennyit kapott, és kinek milyen lehetőség adatott. Ugye, amikor talentumokról beszélünk, hát a köznyelvben is ismert ez a kifejezés, de többnyire a talentumot valamilyen kiemelkedő képességre szokták használni. És hát ez a bajunk nekünk egy talentumosoknak. Ugye, mert azt hiszem, hogy többnyire ide sorolhatjuk magunkat. Ez a probléma, hogy mi mindig arra nézünk, hogy igen, hát akinek nagy képességei vannak, nagy talentum, hát azok csak végezzék ezt a szolgálatot, mi ahogy imádkozunk értük. Meg hát, szóval még ki is mondjuk, hogy ha nekem lenne, ha én tudnék így beszélni, és ha nekem ilyen és ilyen képességem lenne, de gondoljuk csak át, hogy ezzel mit mondunk ki. Ez tulajdonképpen az egy talentumos szolgának a lázadása. Hogyha nekem lenne, akkor én bizony, hát azzal jól gazdálkodnék. De nem mondjuk ki, csak gondoljuk, de hogy nincs. De hát nincs. De hát én nem kaptam. Tehát akkor, hát sajnálom, nem én vagyok az oka, hanem az az Isten, aki esetleg olyat akar tőlem számon kérni, ami nekem nincs. Nem akar olyat számon kérni az Isten rajtunk. Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy nem kér többet. A 2 talentumost nem rótta meg azért, hogy csak 2-t szerzett. Nem mondta azt, hogy neked is kellett volna úgy dolgoznod, mint az 5 talentumosnak. Hát te lusta voltál. Nem mondta ezt. Nem kért tőle többet számon. Ugyanolyan elismeréssel fordult felé, mint az 5 talentumos szolga felé. És ugye visszatérve erre a kérdésre, hogy mik is ezek a talentumok. Nagy képességek? Nagy lehetőségek? Amire mi úgy várnánk, és amit akkor, ha lenne, akkor kihasználnánk, és akkor ugye milyen csodálatos munkát végezhetnénk. Ugye nem erről van szó. Ugye sok mindent felsorolhatnánk itt, ugye nyilván itt kinek-kinek egyénileg kell átgondolnia, hogy milyen lehetőségei és képességei vannak. De most csak hadd mondjak el egy esetet. Emlékszem egy idős nénire, aki hát életében valóban nagyon sok szolgálatot tett, de amikor már egészen idős volt, akkor egyrészt menni se tudott, másrészt megvakult szinte teljesen. Tehát nem tudott olvasni. Alig látott, embereket nem ismert meg. És hát ahányszor mentem hozzá, mindig ezen sírt, hogy akkor ő már nem jó semmire. És akkor az ő élete már értelmetlen, mert ő nem lát, nem tud menni, ő mennyit ment, és mennyit menne most is, ha tudna. És hát elmondtam ennek az idős néninek, hogy a Biblia szerint van egy szolgálat, amit ő is elvégezhet, és ez a legnagyobb és legtöbb szolgálat, amit ember megtehet. Hogy Istenre bízza azoknak az életét, akikért aggódik, akiknek az esetében ő már nem tud tenni semmit, illetve hogy imádkozzon értünk is, akik esetleg még tudunk menni és végezni ezt a szolgálatot, és hát attól kezdve ennek a néninek az élete egészen kivirult. És ahányszor mentem hozzá, mindig ezt kérdezgette végig, hogy ezzel mi van, azzal mi van, és hol, és milyen munkák folynak, mert ő akkor ezért imádkozik, és hogy az ő imái hogyan hallgattatnak meg, ez adott neki erőt. Nem tudott előadásokat tartani, sok mindent nem tudott megtenni. Már a háza kapuját se tudta átlépni. De mégis a legnagyobb szolgálatot el tudta végezni. Szóval mi ne úgy mérjük a szolgálatok nagyságát, mint általában az emberek. Ugye ez a baj, hogy mi emberi mércével mérünk, Isten viszont egyáltalán nem. Nézzük meg, hogy Jézus mindig mit emelt ki. Az egy pohár vizet, ugye, meg az özvegyasszonynak azt a 2 fillérjét, szóval nem a nagy adományozókat dicsérte meg a hatalmas nagy tetteket, hanem amit valaki valóban őszinte szívből, és esetleg nem a fölöslegéből, hanem áldozatok árán tett meg és adott. Ezen kívül, hogy milyen képességeink vannak úgy külön-külön, szeretnék arra utalni, amit a Krisztus példázatai című könyv olyan szépen elénk hoz, hogy sokszor elfeledkezünk azokról a, hogy így mondjam, természetes ajándékokról és adományokról, amit úgy gondoljuk, hogy ez nem is talentum, amivel mindannyian rendelkezünk. És itt ilyeneket sorol föl, hogy idő, hogy anyagiak, hogy beszéd, képessége, egészség, sőt, ilyen jellemtulajdonságokat, hogy kedvesség, jó indulat. Tehát többnyire nem gondolunk arra, hát ezek nem különleges képességek. Hát ez úgy van, vagy nincs, hát ha élünk vele. De azért gondoljuk csak át ezeket. Ugye azt hiszem, hogy napjainkban az egyik legnagyobb probléma az, hogy nincs idő. Erre rengetegen hivatkoznak. És hát hivatkozunk mi is. Hogy sok mindenre nem marad időnk, illetve nincs időnk megtenni. És többnyire, hogy mire nincs időnk, az szomorú, hogy mire a leglényegesebb, a legfontosabb dolgokra nem tudunk általában időt szakítani. De gondoljunk csak át, hogy vajon ez az adottság, ez a talentum, az idő is azok közé tartozik, amiről el kell számolnunk. Ugye régebben inkább szokás volt a naplóírás. Amikor az emberek úgy még jobban ráértek, ezt mondanám, hogy több idejük volt, és esténként leírták azt, hogy az a nap mivel telt. Hát én azért szeretném ajánlani, hogy legalább egy ideig próbálkozzunk meg vele. Ugyanis az ember magát is ellenőrzi. Hogy ezen a napon, és akkor beírjuk, hogy nem csináltam semmit. Illetve nem történt semmi. Nem. Szóval elment a napom, elment az időm. Vagy pedig...

Kedves táborozók! Az esti sorozat újabb előadásaként ma este az Egyház történelem a proféciákban címmel fogok tartani előadást. Mielőtt fellapoznánk az igét, picit megpróbálok benneteket arra kérni, hogy próbáljátok beleélni magatokat abba a helyzetbe, hogy mi is történt a kereszten, illetőleg jóval korábban, még a teremtés előtt. A Szentírás több helyen is megemlékezik arról, hogy Isten a megváltás tervét örök időknek előtte meghozta. Most mindegyikünk a maga életére nézve, akik már ismerjük az Isten hatalmát, a bűntől szabadító hatalmát és szeretetét, ugyanakkor ismerjük a mi elesettségünket és újbóli elesésünket, hogy szeretném megkérdezni tőletek, amikor rávesz az ördög valamire benneteket, mennyit kell küszködni az ördögnek, hogy elessetek? Mit gondoltok, mennyire izzad bele? Én azt hiszem, nem nagyon. Ádám Évával mennyit kellett birkózni a sátánnak, hogy elbukjanak? Szinte semmit. Képzeljétek el, amikor meghallotta azt a hírt, hogy az atya és a fiú megegyezett egymással, ahogy Zakariás próféta írja, hogy békesség tanácsa volt kettőjük között. Mit gondolhatott Sátán, amikor megtudta, hogy az Isten fia, akit irigyelt, akinek a helyére pályázott, közönséges ember lesz? Olyan ember lesz, akik közül már milliókat elbuktatott. Mit gondoltok, mire gondolt Sátán? Hát, ha ember lesz Jézus, ha tényleg megteszi ezt, hogy otthagyja a mennyet, és felveszi magára a megromlott emberi természetet, őrizze csak meg nyugodtan az istenségét, emberi természetében nem létezik, hogy nem tudom elbuktatni. Aztán mit csinált Sátán? Gyötörte Jézust. Még betlehemi születésétől kezdve, de később is folyamatosan, a pusztai megkísértés, egész élete során, embereken keresztül, és eljött a kereszthalál ideje. Így lapozzuk fel az első igét, János evangélium a 12. fejezetét. János evangélium a 12. fejezetében, amikor már közvetlen a szenvedés történet előtt Jézus beszélget a görögökkel, és furcsa módon úgy mutatkozik be nekik, mint akinek most majd hamarosan meg kell halnia, hogy az emberek életben maradjanak, és egy szózat is elhangzik a mennyből, amikor az Isten kijelenti, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem az én fiamat. Újabb szózata hangzott a mennyből az atyának, és a 31. verstől halljuk Jézus nyilatkozatát erről a szózatról. Most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ez pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Tehát így láthatjuk, hogy az ige hozzáteszi, hogy itt a halálára gondolt Jézus, hogy amikor neki sikerül véghez vinni a megváltás tervét, és meghal úgy a kereszten, hogy helyettünk szenvedi el a bűn büntetését, de sem isteni hatalmához nem nyúl vissza saját érdekében, sem pedig semmilyen bűnt, az önzés legkisebb megnyilvánulását sem követi el, hanem mindvégig engedelmes marad az atyához, akkor Sátán le lett győzve, hogy az ős evangélium fogalmaz, a Sátán fejére taposott, a kígyó fejére taposott az asszony magva. Sátán mindent megtett. Olvassuk az evangéliumokban, hogy gúnyolódtak, hogy mennyire kínozták, gyötörték, és minden áron ki akarták provokálni, hogy Jézus vegye elő az isteni hatalmát. Nem tette. Meghalt a kereszten. Érdekes dolog, ahogy a Szentírás ezt leírja Lukács evangéliumában, hogy sokan mellüket verve mentek vissza Jeruzsálembe. A százados, aki ott állt a kereszt mellett, felkiáltott, hogy ez valóban Isten fia volt. És elhallgatott minden gúnyolódás, és teljes csönd uralkodott az emberek szívén, lelkén, és gyötrődtek sokan. Miért volt ez a nagy csönd? Miért volt, hogy Sátán nem provokálta tovább az embereket?
mert tanácsot tartott valószínű az angyalaival, és bejelentette, hogy elbuktunk. Amikor Jézus hatalmasan felkiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett, nagyon jól tudta az angyal fejedelem, mert nálunk sokkal jobban ismeri a Szentírást, hogy neki vége. De azt mondta, Jézust nem tudtuk legyőzni, de a követőit, ha legyőzzük, akkor Jézus áldozata semmit nem ért. Akkor értelmét veszítette. Utasította angyalait, hogy a jövőben mindent tegyenek meg, hogy Jézusnak egyetlen követője ne jusson teljes hitre. Nehogy ugyanazt az erőt megtapasztalja bárki is Jézus követői közül, amelyik erő Isten szent lelke Jézus győzelemre vitte. És ezek után nézzük meg az egyház történelmet. Fellapozhatjuk, illetőleg látjuk a kivetítésen Jelenések könyve 6. fejezetét, ahol az első két versben a következőket olvassuk. Talán annyit szeretnék elmondani erről a szakaszról, hogy Jelenések könyvében 4 nagy vázlat profécia van, mi most az első 2-ből fogunk főként idézni. Ez a 2. nagy vázlat profécia, ami más szempontból mutatja be tulajdonképpen az egyház történelmet. Az első vázlat profécia, a gyülekezeteknek írt levelek, azok főleg a gyülekezet belső életéről szólnak, hogy hogyan, milyen formában történtek az események. Itt pedig a világban levő életét mutatja be az egyháznak. 6. fejezet első 2 verse következőképpen szól. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 élőlény között, ugye a lelkes állatot élőlénynek érdemes fordítanunk, közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával. Jöjj! Gondolom a kivetítésen is ott van még a és lásd. Nem árt tudni, hogy a legrégebbi újszövetségi kéziratokban az és lásd nincs is ott. Nincs is értelme, mert nem János apostolt hívja mind közelebb az angyal, hanem ezt a jelenséget hívja elő, hogy jöjj. Tehát egy látomást hív elő ez az angyal. Tehát a jövőben így is fogom majd olvasni. És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adaték néki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. Mi volt a legnagyobb baj a tanítványokkal Jézus életében szolgálata alatt? Mi volt a legnagyobb probléma velük? Most kérdezem tőletek komolyan. Miért nem tudták igazán követni Jézust? Mi volt az, ami mindig foglalkoztatta őket? Ki a nagyobb? Mit mondtál? Nem érted? A versengés, tehát megint ugyanaz. Aztán egy másik szempont is, hogy itt a földön állítsa fel Jézus a birodalmát. Emlékeztek, mikor a feltámadás akkor megy vissza a mennybe, tehát a 40 nap együtt eltöltött idő után is, avagy most állított helyre az Isten országát? Tehát azt akarták, hogy itt a földön most azonnal, és itt a földön Jézus követői közül ki a nagyobb. Jót tesz egy közösségnek, egy egyháznak, amikor megjelenik közöttük, akár a vezetők között a versengés, hogy ki a nagyobb. Jót tesz egy egyháznak Krisztus követőinek, akiknek az a küldetésük, hogy bemutassák Krisztust az embereknek, bemutassák az Istent. Ugye Jézus küldetése az volt, hogy az embereknek mutassa be Jézus a mennyei atyát. És ha valaki valóban Krisztus követőjévé válik, neki pedig az a feladata, hogy ő pedig a saját életében mutassa be, hogy milyen lenne Krisztus, ha még mindig itt lenne köztünk. Ez a hitáltali megigazulás. Csak ennek van értelme és célja. De amikor valaki itt a földön akarja a mennyek országát, tehát ez a 2 szempont volt. Mikor tűnt el a tanítványok gondolkodásából a versengés, meg hogy most azonnal és úgy, ahogy mi akarjuk, úgy legyen? Mikor tűnt el ez a 2 szemlélet? Pünköstkor. Pünköstkor teljesen megváltoztak a tanítványok. Pünköstkor nem az volt a legnagyobb hatalma a Szentléleknek, hogy nyelveken tudott szólni Péter,
nem úgy nyelveken, hogy össze-vissza beszélt, hanem Péter elmondott egy beszédet, és több nyelven értették ugyanazt a beszédet, pedig hát nem tudták, hogy hogy lehetséges ez. De nem csak ez volt a hatalma a Szentléleknek. Emlékeztek rá, hogy micsoda események történtek az apostoli korban. Miért történhetett ez meg így? Azért, mert fehér ló jelent meg, a fehér mindig a tisztaság színe. Ezen a fehér lovason íj volt, és nem kard. A Szentírás jelkép rendszerében a fegyver az Isten beszéde. A kard az egy olyan fegyver, amit közelharcra szoktak használni. Az íj, az pedig távolra hat. Az apostoli korban ez az egyház egészen messzire a Római Birodalom határáig tudta elvinni az evangéliumot. És mi volt ennek a titka? Ezt olvasom, és kijött győzve, és hogy győzzön. Az igazi titka az apostoli egyház erejének az volt, hogy amikor megértették az evangéliumot, akkor saját magukban hitáltal legyőzték az önzést. Megszűnt az önérdek, megszűnt a versengés, és így csak Krisztusra figyelve az Isten szent lelkének teljes erejét és teljes útmutatását, iránymutatását elnyerve, hatalmas erővel söpört végig az evangélium. Ha visszalapozunk a Szentírásban, illetőleg úgy is ki lesz vetítve, második fejezet, második és hatodik versét olvasom, amelyik ugyanerről a gyülekezetről szól, így nevezi az apostol, illetve a gyülekezeteknek írt Jézusi levelek, hogy efézusi gyülekezet. Ugye ez volt az apostoli korszak, az első század végéig. Ezt olvasom a második versben. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedhetted el, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És a hatodik vers, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteid gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. De kezdem a végén, nikolaiták cselekedete. Ma nem tudjuk pontosan beazonosítani, hogy kik is lehettek ezek, de nagy a valószínűsége, mivel az apostoli korra abszolút jellemző volt, hogy ők csak hitáltal éltek. Amikor valaki nem hitből cselekedett, azonnal megkapta a feddést, olvassuk a Galata levélben Péter apostol ellen, ugye amikor Pál felszólalt nyilvánosság előtt, mert Péter egy súlyos hibát követett el. Még a régi énje megint előjött. De Péter elfogadta a feddést. És sorolhatnék rengeteg eseményt az apostoli korból, gyűlölték azt a fajta kereszténységet, és nem tűrték meg maguk között, amikor valaki nem hitáltal cselekszik. Amikor valaki olyan dolgokat tesz, ami látszólag jó, de különösebben nem szükséges, hogy Jézus vagy az Isten szent lelke adjon ehhez neki erőt. Valószínű, hogy a korabeli gnosztikus és egyéb pogány tanítások nyilván már kezdtek volna beszűrődni a közösségbe, mert a második versben pedig azt olvasom, hogy nem tűrték meg, nem szenvedhették el azokat a gonoszokat, akik apostoloknak mondták magukat, holott nem azok. Emlékezünk rá, ott volt egy Simon mágus, vagy ír János apostol a Diotrefész magatartásáról, hogy aki Pálékat elutasította, az igazi evangéliumot elutasította, de közben a maga tanítását követelte, hogy fogadja el mindenki a gyülekezetből, és aki ezzel nem értett egyet, az kizárta a gyülekezetből. És aztán olvasunk például az antikrisztusok megjelenéséről János levelében szintén. Tehát megjelentek, újabb és újabb tanítók léptek fel, akik Krisztus nevében tanítottak, a Galata levél erről szól, hogy jöttek az idegen tanítók, akik össze akarták zavarni a hívőket. Ez az egyház éppen azért, mert tiszta volt, éppen azért, mert kizárólag az Isten beszédére támaszkodott, ezért elnyerte az Isten lelkének a vezetését, és nem engedte, hogy Sátán belülről megrontsa a keresztények közösségét. Ez egy diadalmas egyház volt. Egyetlen gyöngéjét említi meg a Szentírás, elég súlyos gyönge, bár nagyon, nagyon enyhének hangzik, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
Nagyon sokan hivatkoznak a szeretetre, és sokan mondják bizonyos gyülekezetekre, hogy ott nincs igazi szeretet, ugyanakkor vannak gyülekezet, ahol olyan szeretetet gyakorolnak, hogy abból köszönöm én nem kérek. Meg kell értenünk, hogy mit jelent az igazi szeretet. Az az igazi szeretet, amikor szeretem az Istent. Na erre sokan mondják, azt én is szeretem. Én is szeretem. De ha valaki valóban szereti az Istent, akkor gyűlöli a bűnt. És ezt már nem mindenki tudja elmondani magáról. Nos, itt történt valami hajszálrepedés, hogy ők szerették ugyan az Istent, de nem azzal az első szeretet lángjával, amelyik egyúttal a

ilyesmiről, mennyire megértette és mennyire megfogta őt, mert mikor beszéltünk Jézus visszajöveteléről, még kicsi volt, és azt kérdezte tőlem, hogy na és hányat kell aludni addig, amíg Jézus eljön. Aztán eltelt 2 hónap, nem voltam itthon, külföldön voltam, és meg sok minden táborokban, és fölhívtam őket, és ő vette föl a telefont. És az első kérdése ez volt, na, eljött már Jézus? Kérdezte a telefonban. Engem meghatott, hogy ez a kislány egy rövid beszélgetés után milyen komolyan vette Jézus visszajövetelét és az újföld ígéretét. És szeretném, ha ti is sokat gondolkoznátok erről, és ezt így vennétek. És még befejezésül csak annyit mondok el nektek, hogy ezt is a családba hallottam, ezt a történetet. Édesanyám mesélte, hogy neki volt egy nővére, aki nagyon komoly hívő volt, de fiatalon olyan betegséget kapott, hogy végül 26 éves korában meghalt. Tudjátok, hogy 26 éves ember, még nagyon fiatal. És még sok időt töltött a kórházba, és ott annyira elcsüggett és elszomorodott, hogy egyszer csak azt mondta édesanyámnak, mikor meglátogatta, hogy ő már Bibliát sem olvas, ő már nem is imádkozik. És anyukám nagyon megrendült ezen, hogy valaki, aki pedig komolyan hitt a Jóistenben, most ennyire elcsüggett, pedig ott van fiatalon a halál kapujában. De a Jóisten olyan kegyelmes volt hozzá, hogy mikor legközelebb ment édesanyám meglátogatni, olyan izgalommal mondta neki, hogy valamit el akar mesélni. És azt mesélte el, hogy mikor ezután az ő nyilatkozata utána, hogy ő már Isten, azt is mondta, hogy ő már Isten országába se vágyakozik, ő nem is imádkozik, Bibliát se olvas, akkor éjszaka álmában a Jóisten valami kis ízelítőt mutatott neki az Isten országából. Azt mondta, nem emlékszik semmi részletes, csak arra, hogy volt ott egy csoport ember, és Jézus tanította őket, és valami olyan csodálatos volt ez az egész, csak ez maradt meg benne. És álmában, mikor Jézus befejezte a tanítását, abból a jókora csoport emberből egyedül csak ő hozzá odalépett, és azt kérdezte tőle, csak ennyit. Mondd, fiam, örülsz, hogy ide jutottál? És ő álmában csak annyit tudott mondani, hogy örülök, nagyon örülök. És ez úgy fölrázta őt, és úgy meghatotta őt, hogy a Jóisten az ő elkeseredett nyilatkozatára, hogy ő már Isten országába se vágyakozik, ő már Bibliát sem olvas, nem is imádkozik, nem azzal válaszolt, hogy elhagyta őt, hanem adott neki álmába egy kicsi kis benyomást arról, hogy mit jelent az, hogy Isten országában lenni. És ez teljesen visszatért a hite, a reménysége, és édesanyám mesélte, hogy halála előtti estén megint ő látogatta meg, és ő úgy félt, hogy mi lesz, ha a nővére meghal, hogy ő ezt nem is bírja elviselni, nem is tud a temetésére se elmenni, mert ő neki olyan veszteség, hogy az ő okos és talpra esett, és mindig vidám, aranyos nővéret elvesztette, és azt mondta, hogy nemhogy el tudott menni a temetésére, hanem egy könycsepp nélkül végigélte, mert mikor elköszönt tőle a látogatás végén, olyan nagy derűsen és olyan nagy nyugalommal csak ennyit mondott. Ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra. Annyira bizonyos volt benne, hogy Isten országában találkozni fognak. És szeretném, ha ti is sokat gondolkoznátok Jézus visszajöveteléről, Isten országáról, ahol szemtől szembe látjuk az angyalokat, Jézus Krisztus, és csupa igaz ember lesz, és mindenki a szeretet törvény szerint fog élni, és a természetben sem lesz halál, szenvedés és elmúlás. És emlékezzetek erre az ígére, új jeget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Vehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét János evangéliuma 2. fejezetéből, a 17. verset. János evangéliuma 2. fejezetéből. A 17. verset olvasom. Így olvasom János evangéliuma 2. fejezete 17. versét. Jézus Krisztus tanítványairól mondja ezt az íge. A minnyájan ismerjük, gondolom, a Jézus templom tisztításainak a történetét. Egyszer a szolgálata elején tisztította meg a templomot,
és az utolsó

0: Jeruzsálemi hét elején megint. De ez még itt János Evangélium második fejezetében az első templom tisztítás történetét írja le. Ugye azok számára, akiknek esetleg ez nem ismert, hadd mondjam el, hogy ez azt jelentette, hogy ugye a jeruzsálemi templomban mindenfelől sereglettek a római birodalom területéből, részben a, ugye akkor már nagyon szétszórottan élő hívő zsidók, de sokan jöttek velük olyanok is, akik a pogányok közül szimpatizáltak a zsidók tisztultabb, magasabb rendű hitével, őket istenfélőknek, vagy ha teljesen áttértek a zsidó hitre, prozelitáknak hívták, és ott a templomban ugye áldozatot akartak bemutatni, és a templomnak a külső csarnokaiban ilyen nagy állatvásár volt, és a papok még jól kitalálták azt is, hogy volt, csináltak egy külön templomi pénznemet, és csak ezzel lehetett ott vásárolni. Tehát a birodalom minden részéből jöttek is a különböző pénzeket, ott kellett átváltani. És hát a pénzváltás nagy üzlet volt akkor is. És Jézus rendkívül bántotta az a vásári zaj és az a kereskedés, ami az imádság házát megrontotta, mert ez a hangulat és lelkület mindenhova beszűrődött, és megtisztította a templomot ezektől. Azt mondja a Biblia, hogy jelképesen, és ezúttal tényleg Isten fiaként lépett föl, és bíróként lépett föl, jelképesen egy kötélből korbácsot font, amivel ugyan nem ütött meg senkit, de ezt a kezében tartva, legszigorúbban fellépve, kiküldte a templomból a pénzváltókat, az árusokat, és csend lett a fellépése után a templomnak a körzetében. És ezzel kapcsolatban mondja itt János Evangélium a második fejezete 17. verse, hogy mikor ő ezt tette, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ha megnézzük itt ezt a kis lap a szöveg alatti jegyzetet, akkor mindenki láthatja, hogy ez eredetileg, ez az ige, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a 69. Zsoltárban található, ami egyértelműen egy messiási jövendőlést tartalmazó Zsoltár. Hogy jellemezzem ezt, ezért idézem, hogy ebben a Zsoltárban van ez az ige is, hogy ételemben mérget adtak, szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye mindenki ráismer, hogy ez teljesedett be Jézus keresztjén. És ugyanebben a Zsoltárban hangzik előre jövendőlésként az eljövendő megváltóról, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És amikor a tanítványok látták azt, amit Jézus cselekedett, akkor eszükbe jutott ez a messiási jövendőlés, hogy lám Jézus most olyan magatartásról tett bizonyságot, amit erről a messiási profécia előre szólt, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gondolkozzunk egy kicsit ezen az igén. Mi az, hogy féltő szeretet? A 10 parancsolatnak a második parancsolatában szerepel ez a kifejezés. Ugye Isten így mutatkozik be, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ez azt jelenti, hogy Isten végtelenül szeret bennünket, de igazságosan szeret, javunkra szeret. Úgy szeret bennünket, hogy igényt tart az igazságosságunkra, az igaz életünkre, és nem nézi el, és nem fogadja el a bűnt a mi életünkben. És így olvassuk, hogy Isten mind az egyénekhez, mind pedig az ő házához féltő szeretettel viszonyul. És mit jelent az, hogy emészt engem? Ugye ez régies magyar kifejezés, de mindjárt értjük, ez azt jelenti, hogy ez az ő legmélyebb érzelmeit mozgatja meg. Ez azt jelenti, hogy neki fájdalom, ha valami nincsen úgy, ahogy lenni kellene. Ez azt jelenti, hogy ő szenved attól, mikor akár az egyének életében, akik az ő követőinek vallják magukat, akár az ő művében, nem az ő igazságának és szeretetének megfelelőek a dolgok. A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, mondja Jézusról. És én szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon ma is ez jellemzi Jézust? Hiszen tudjuk, hogy ő él, ő a mennyei templom főpapja, és ami közben járunk. Talán eszünkbe jut egy bibliai ige a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből. Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Ma már nincs olyan templom, mint a jeruzsálemi templom, volt, ugye, amely az Isten Ószövetségi Egyházának a központja volt és a bűnrendezés helye, de a Biblia Isten házának nevezi, Isten templomának nevezi az ő egyházát. És egész biztos, hogy ezt az ígét ma alkalmazhatjuk az Isten látható egyházára. Egy kicsit szeretném, ha röviden összefoglalnánk, hogy mit jelent az, hogy láthatatlan és látható egyház. Mert sokszor az a tapasztalat, hogy összezavarodnak ezek a fogalmak, és nem látjuk egyiknek és másiknak a jelentőségét. A láthatatlan egyház fogalma kétségtelen ott van a Szentírásban, ami azt jelenti, hogy az igazán hívőket, azokat, akiknek a szeretett törvény lett az életük törvénye, akiket Isten fölkészíthetett a Szentlélek által az örök életre, ezeknek a teljes névsora Isten kezében van, és az mi számunkra nem látható igazán. És ezek szétszóródva vannak. Ugye gondoljunk arra, hogy Jézus, ugye, amikor eljött ő az ószövetségi választott nép, az ószövetségi egyház körében, zsidó nép körében jelent meg, de egyszer, amikor haladt városokon, falvakon keresztül, és valaki rákérdezett, hogy Uram, vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, akkor Jézus a következőt mondta, hogy eljönnek majd napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és Ábrahámmal és Izsákkal együtt Isten országában letelepszenek. Ez egy döbbenetes kijelentés lehetett a hallgatóinak, mert ők tudták a legjobban, hogy a rájuk bízott missziót nem végezték el igazán az úgynevezett pogányvilágban, a sok Isten hívő és sok minden tévejgéssel terhelt világban. Jézus mégis nem hagyott ki egy égtájat sem. Azt mondta, napkeletről, napnyugatról, északról, délről lesznek emberek, akik majd Ábrahámmal és Izsákkal együtt, tehát egyenrangú örököseiként az Isten országának letelepszenek. Tehát Jézus itt is utalt arra, hogy a láthatatlan egyház a szélesebb körű, mint az Ószövetségi Egyház. És azt is mondta, innét pedig sokan ki fognak maradni. Azzal fejezte be ezt a tanítását, hogy utolsókból elsők lesznek, és elsőkből pedig utolsók lesznek. És miközben látjátok azokat letelepedni Ábrahámmal, Izsákkal, a hívő ősatyákkal, magatokat pedig látjátok majd kirekesztve, mondta. És az Új Szövetségben, gondolom mindenki emlékszik Jézusnak a nevezetes példabeszédére, amikor azt mondta, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók, akik ismernek engem, hallgatnak az én szomra, és követnek engem. És majd ezeket is elő kell szólítanom, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Ugye az eredeti szöveg így mondja, egy nyáj és egy pásztor, akit az igazi pásztor személye tart össze. Tehát az új szövetségi korszakban is a keresztény egyház sokféle felekezete között, és a keresztény egyházon kívül is szétszórva vannak emberek, több-kevesebb ismerettel, de az általuk, a Szentlélek által nyert ismeretet, akik hűen követik, akikre közösségük van Jézussal, aki azt mondja, ismernek engem is, én is ismerem őket, és követnek engem is, hallgatnak az én szomra. Tehát a láthatatlan egyház határai ma is szélesebbek a valamely látható felekezetnél. És ezért nagyon fontos, hogy mindig komolyan vegyük a látható egyháznak a valóságát, és higgyük, hogy Istennek szétszórta minden korban voltak a látható egyházon kívül gyermekei, és a látható egyházban pedig semmi biztosíték nincs, hogy mindenki olyan, aki ismeri Krisztust, és követi őt, és akik az örök élet örökösei lesznek. Az önmagában nem jelent garanciát erre egyáltalán. De emellett létezik a látható egyház. És nem szabad abba a hibába beleesnünk, hogy a láthatatlan egyház fontossága és valósága miatt, hogy így mondjam, a látható egyházat nem tartjuk fontosnak. Mert feltennék egy kérdést, hogy mi a látható egyház lényege? Mivel lehetne meghatározni azt, hogy melyik közösség az, amelyik most az Isten látható egyháza egy adott korban? Olvassunk a római levélben egy kijelentést a zsidó népről, az ószövetségi látható egyházról, és ez így hangzik. Pál apostol megkérdezi, mi a haszna az Izrael elhívásának, és a válasza az, mindenek előtt, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. Tehát a látható egyháznak az a hivatása és az a jelentősége, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. A legteljesebben őrzik, értik az Isten beszédét, az Istentől származó kinyilatkoztatást, és az a megbizatásuk, hogy ezt képviseljék, éljék, kövessék és továbbadják. A látható egyháznak óriási jelentősége van. Jézus a tanítványaira nézett, és azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Nagyon jól figyelj meg, nem azt mondta a tanításotok, ti. Tehát, ha ti élitek azt az Isten beszédeit, amit rájuk bízott, ti vagytok. Megkérdezem, mi a világ világossága fizikai értelemben? A nap. Ha a nap nem világítana, akkor nem lenne se meleg, se hő, se fény, és minden élet kipusztulna. És Jézus egyes számban mondta, ti vagytok a világ világossága. Tudjuk jól, hogy Jelenések könyve is hogy ábrázolja a tiszta hívő egyházat. Egy asszony, akinek nappa van öltözve, a hold van a lába alatt, és 12 csillagból való korona a fején. Ezek mind fényforrások, a nap, a hold, a csillagok. Ezek adnak fényt a mi világunkra. És mintha Jézus azt mondta volna, hogy ha ti nem töltitek be a küldetéseteket, akkor nincs a világnak lelki értelemben világossága, akkor a világ sötétségben marad. És valahogy mi ezt nem fogjuk fel, hogy mekkora felelőssége van a látható egyháznak. Ha a látható egyház nem tölti be azt a funkciót lelki értelemben, amit fizikai értelemben a nap, akkor a sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, akkor nem tölti be a küldetését. Ezért sokkal jobban megértjük most, miért mondja azt Jézus, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ez valahol a nagy küzdelemnek a szabálya, hogy Isten angyalokkal láthatóan, természetfeletti módon nem avatkozik bele a földi történésekbe. Ő azt követi csak, hogy akik őt segítségül hívják, akik befogadják őt, azokon keresztül terjeszti a világosságot. És ezért mondta Jézus, ti vagytok a világ világossága. Ha az ő tanítványai nem töltik be ezt a szerepet, noha rájuk bízta a beszédeit, akkor sötétségben marad a világ, akkor beláthatatlanok a lelki veszteségek és a kártételek. A Jelenések könyve második fejezetének az első verse az eredeti szöveg szerint úgy ábrázolja Krisztus, hogy ő jár kell a gyertyatartók között. A gyülekezeteket jelképező lámpások gyertyatartók között. Jár kell, hogy a fényük világítse, nem alszik-e ki a lámpásuk, mert őt az ő házához való féltő szeretet emészti. Szeretnénk megállni ennél a kérdésnél is, hogy őt emészti ez. El lehet képzelni, hogy az Istennek fájdalmat okoz, minden hűtlenség, minden visszásság, ami az ő látható egyházában történik. Az Ószövetségben olvasunk egy igét, Ézsaiás könyve 63. fejezetének a 9. verse, amikor azt mondja Izraelről, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Döbbenetes ige. Én olvastam egy részletet, gondolom másoknak is talán ismerős, de én emlékszem, amikor először olvastam, engem egészen mellbevágott. Ez Ellen White-nak a Nevelés című könyvében van, az Előkészület című fejezetben. Majdnem, hogy szó szerint idézem ezeket a sorokat, azt írja, hogy a kereszt, Krisztus keresztje csak a mi tompult érzékeinknek teszi nyilvánvalóvá Isten fájdalmát a bűn miatt. De Isten szenvedése az emberi bűn miatt nem ott kezdődött, és nem ott ért véget. Azt írja továbbá, hogy ha mi mindazt a sötétséget, gonoszságot, ami a világon minden pillanatban történik, azzal mi szembesülni tudnánk, összeroppannánk alatta, nem tudnánk elviselni. És a következő mondat így hangzik a könyvben, Isten azonban mindezt átérzi. És azt írja, hogy sokszor csak a magunk szempontjából gondolunk arra, hogy de jó lenne, a bűntörténelme véget érne. És nem gondolkozunk Isten szempontjából, hogy ha az evangélium hirdetés műve hatalmasan, gyorsan, hűségesen befejeződnék, az Isten szenvedése is csökkenne a bűn miatt, rövidülne a bűn miatt. És ugye némelyek úgy képzelik, hogy Isten valami örök boldogságban, valami éteri boldogságban mereven él a mennyben. De hát ha igaz az az ige, hogy Isten a szeretet, hát a szeretet az az együttérzés. Ha Isten maga a megtestesült szeretet, akkor nem is lehet másképp elgondolni. mint hogy őt féltő szeretet emészti mindnyájunk iránt, és az egész világ iránt, emberek megmentése iránt, és az ő látható egyháza iránt. Én nem is tudom, hogy milyen, ha egyszer úgy igazán látnánk, hogy mi milyen tompák vagyunk, és milyen keveset értünk, és fogunk fel a dolgokból, akkor nagyon alábbszállnánk a saját szemünkben. És az a kérdés szeretném ezek után feltenni, hogy ha ez igaz, hogy Istent az ő háza iránti féltő szeretet emészti, hogy akkor úgy mondja, miért nem látszik ennek az eredménye jobban? Akkor miért olyan gyenge, miért van annyi hiba, miért van annyi nyomorúság a Krisztus látható egyházában? Hát ő mindenható, és ha ő neki ez ilyen fontos, és hogyha őt ezért féltő szeretet emészti, hogy nem tudja hatékonyabbá, diadalmasabbá, erősebbé tenni az ő egyházát? Ugye ez egy nagyon kézenfekvő kérdés. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy mondatot idézni, ezt egy francia protestáns teológus fogalmazta meg, de nagyon egyszerű és nagyon igaz mondat, és ez röviden így hangzik, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud és igazán jót tenni Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Tehát a dolog titka itt is az emberi szabad választás tiszteletben tartásában rejlik. Isten a leghalványabban erőszakot nem alkalmaz. Ő bele nem avatkozik erőszakkal az eseményekben, az ok-okozati összefüggések keményen dolgoznak. Isten csak ott és akkor avatkozik bele, ahol emberek őt valóban szívből segítségül hívják. De Isten szenvedéssel nézi, őt emészti a szenvedés azért, ahogyan itt a földi dolgok zajlanak. Amilyen igaztalanul, amilyen nyomorúságosan zajlanak. És tehát akkor miért nincs nagyobb látszatja annak, hogy Istent féltő szeretet emészti az ő háza iránt? Azért, mert az a kérdés, hogy mi is hasonlóképpen viselkedünk-e. Minket is féltő szeretet emészte az Isten ügye iránt. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt érzünk-e az emberi szenvedéssel, és tudjuk-e azt, hogy Isten nem távolíthatja el minden ható hatalommal, ahogy emberek elvárnák a földről a katasztrófákat, a tragédiákat, a gonoszságot, mert az emberi agyakban, az emberi szívekben dőlnek el a dolgok, és amivel Isten hatékonyan segíteni tud, ami emberek gondolkodás módját és cselekvési törvényét tudja megváltoztatni, az egyedül az evangélium. És ha mi együtt érzünk Istennel emberek megmentése érdekében, akkor minket féltő szeretet emészt az ő háza iránt. Mert tudjuk, hogy ez a világ világossága, és ha ez a világosság nem világít, ha az ellenség, aki mindig ki akarja dönteni ezt a bástyát, diadalt arat, akkor annak beláthatatlan veszteség a következménye. Ezért Isten csak akkor tud tenni komolyan az ő egyházáért, ha nem csak őt emészti féltő szeretet, hanem minket is féltő szeretet emészt. És ez a féltő szeretet azt jelenti, hogy az igazságosságára, az igeszerűségére nagyon-nagyon-nagyon érezzük, hogy ez döntő kérdés, mert ennélkül Isten nem tud vele együttműködni. Ennélkül az égi hatalom nem segítheti az egyház életét és misszióját. És szeretném megkérdezni, hogy tényleg emészte minket ez a szeretet. Sokkal inkább jellemző sokszor ránk kétféle magatartás. Az egyik magatartás az, hogy, és ezt én megdöbbenve szemlélem, hogy működik is többeknél, akkor azt mondom, akkor én visszavonulok a magánszférába. Akkor én keresek egy kis közösséget, vagy visszavonulok egy magánkereszténységbe, vagy valahol a peremen, hát én nem fogok ilyen nehéz dolgokkal foglalkozni. Hát nem úgy mennek a dolgok, akkor én szép csendesen úgy visszavonulok. Ez az egyik magatartás. A másik magatartás pedig az, hogy hát ez nem az én dolgom, ezt oldja meg az Isten. Hát majd az Isten megoldja. Én nekem ezzel nincs tennivalóm. De mindegyik magatartás helytelen. Csak az helyes, ha mi ebben is Krisztus követői vagyunk, hogy minket ugyanúgy az ő háza, az ő látható egyháza iránti féltő szeretet emészt, mint ahogyan őt is. És szeretnék néhány igét olvasni most a Szentírásból, amelyek igencsak el kell, hogy gondolkoztassanak bennünket. Bírák könyvéből olvasnám az első igét, az 5. fejezetnek a 23. versét. Bírák könyve,
1: 5. fejezet 23. versét olvasom. Bírálkönyve 5. fejezetében a 23. vers, ugye egy részlete annak a diadal éneknek, amit ugye Debóra proféta asszony és Bárák győzelme után énekeltek Izraelben, és ebben a diadal énekben mégis megszólal egy szomorú hang, és ez a szomorú hang egy városra vonatkozik, egy Méróz nevű városra, és így hangzik. Átkozzátok Mérózt, mond az Úr követje, átkozva átkozzátok annak lakosait, mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé. Ugye itt fizikai harcról, honvédő háborúról volt szó, és ez a város kivonta magát belőle. És ezért a győzelemnek sem lehetett részes elsőt, egy ilyen ihletett énekben ilyen kijelentés hangzott el róluk. Megkérdezem, nem tartjuk furcsának ezt a kifejezést, hogy nem jöttek az Úrnak segítségére. Hát van ilyen, hogy az ember az Úr segítségére jöjjön? Van ilyen, hogy az Úrnak segélyére vitézei közé, lelki értelemben? Van ilyen? És hogy ezért megrovás jár, hogy nem jöttek az Úrnak segélyére? Emlékezzünk arra, hogy Ézsaiás milyen kérdést hallott a szentélyből. Kit küldjek el, ki megy el nékünk? Mert az Isten nem cselekszik az ember nélkül. És embert vár, hogy jöjjön az Úrnak segítségére, bár ő mindenható, de emberekre van szüksége, akiket féltő szeretet emészti az ügye iránt. És várja, hogy kik jönnek az Úrnak segítségére, az ő vitézei közé. A másik ige, amit szeretnék olvasni, Ámos könyve 6. fejezetében, az első 3 vers, Ámos könyvéből idézem, tehát Ámos könyve 6. fejezetéből. Ugye tudjuk, hogy Ámos az Észak-Izrael pusztulása előtt működött észak-izraeli proféta volt, és így kezdi az 6. fejezet első versében. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és elbizakodnak Samária hegyén. Ugye Sion a templomhegy volt, az egész Isten műve szimbóluma, Samária az Észak-Izrael fővárosa volt. És azt mondja, jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Samária hegyén. És még a 6. verset olvasnám, aminek csak az utolsó verse, csak nem akarom csak a vers végét olvasni, azt mondja, akik a bor serlegekkel isszák, színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán. Én most ezt a kifejezést szeretném olvasni, gondtalanul élnek a Sionon, és nem búsulnak a József romlásán. Mit jelent ez a József romlása? Izraelnek jó néhány ősatja volt, ugye? De érdekes, hogy pont Józsefet említi közülük. Mert József, akinek fedhetetlen volt az élete, akinek az idején Isten hatalmasan felemelte a művét, és a megváltási mű ennek az embernek a hűsége által hatalmasan haladt előre, és aki mindvégig fedhetetlenül hívő volt. Mintha azt mondaná, hogy hol van Józsefhez képest most az Izrael élete. És azt mondja, hogy akik nem búsulnak a József romlásán, akik gondtalanul élnek, és nem búsulnak a József romlásán. Az Úr fájdalommal szólt erről, és Isten őrizzen meg minket, hogy mi olyanok közé tartozzunk, akik mondom, vagy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor én úgy félrevonulok, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát akkor ezt intézze el az Úr, ez nem az én dolgom. Mert akkor mi is azok közé kerülünk, akikről az Isten igéje szomorúan állapítja meg, hogy gondtalanul élnek, és nem búsulnak a József romlásán. Azután Ezékiel könyve 20. fejezetéből is szeretnék olvasni egy igét. Ezékiel könyve 20. fejezetéből a 30. és a 31. verset idézem. Bocsánat, nem a 20. fejezet lesz, majd mindjárt helyesbítem, tehát Ezékiel könyve. 22. fejezetéből, Ezékiel könyve 22. fejezetéből olvasom a 30. és a 31. verset. Ugye Ezékiel proféta, tudjuk, hogy a babiloni fogság idején élt, és a babiloni fogságban egy megkeményedett és elvakult népet kellett hitre vezetnie is, hogy helyesen dolgozzák fel az őket ért történelmi tragédiát, és
0: Itt egy nagyon érdekes kijelentést közölt az Úr Ezékiel által, hogy miért következett be a nemzeti tragédia, hogy végül noha három ostrom végén rombolták le a jeruzsálemi templomot, és még mindig adott Isten újabb-újabb kegyelmi időt, de végül nem lehetett ezen változtatni, és elpusztult a csodálatos templom, és a népet fogságba hurcolták, Júda népét is. Ezt írja, ezt mondja Isten. Ugye előtte érdemes elolvasni a megrázó állapotokat, ahogy vázolja, amelyek voltak, de még ezzel lehetett volna segíteni, de a 30-31. Vers ezt mondja, és kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemésztém őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. Ugye azt hiszem értjük a hasonlatot, ugye azt a hasonlatot veszi, mintha egy városfal megromlana. És azt mondja, én kerestem valakit, aki a megromlott kerítést, a városfalat javítaná, aki falat falazna, aki a törésen, a romláson előmbe állna az országért, hogy kijavítani ezeket a hibákat, töréseket, hogy el ne pusztítsam azt, mert ha nem javítják, akkor az Isten ítéletének kell következnie. Hogyha nincs, aki odaálljon a törésre, aki azt helyrehozza, akkor az Istennek ítélettel kell közbelépni. És azt mondja, kerestem közülük valakit, aki falat halazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit sem találtam. Megrázó, igen, és így kellett Ezékielnek megmagyarázni, hogy ilyen állapotok voltak ő utánuk, miután őket fogságba vitték, és végül az utolsó ostrom mindent elpusztít, és ezt Isten már nem háríthatta el. Azután még egy igét olvastunk Dániel könyve 9. fejezetének a 11. verséből. Dániel könyve 9. fejezetéből olvasom a 11. verset, ahol ezt olvasom. Dánielnek ez az imája gondolom nagyon ismerős, de ebből én most csak egyetlen mondatot szeretnék fölidézni. Ugye Dániel is gyötrődött a babiloni fogságban, a népe romlásán, és vágyakozott a helyreállításra, és gyötrődve imádkozott Istenhez ilyen szóval. 11. vers. És az egész Izrael áthágta a törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. És olvassuk a 13. verset. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jött. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Mit ért azon, hogy megvan írva a Mózes törvényében az a veszedelem reánk jött? Ugye Mózes 5. könyve 28. fejezetére utal, ahol az Isten azt mondja, ha figyelmesen hallgattok szavamra, ezek is ezek az áldások teljesednek be, ha nem hallgattok szavamra, ezek is ezek lesznek a következmények. De én különösen szeretném kiemelni, ami ezután jön. És miért nem lehetett elhárítani ezt a veszélyt? Mert még mindig lett volna egy lehetőség, mint ahogy az előbbi Ezékiel ige mondja, ha valaki a törésre áll, és ha még a romlást javítják, de most pedig ezt mondja, és az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Tehát mitől válik visszavonhatatlanná az, hogy Isten nem tud segíteni? Ha már elkövettük a törvényszegéseket, elkövettük a hibákat, ha halmoztuk őket, de ha a végén volnának, akik esedeznek az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt, és megtérnek az ő álnokságukból, hogy ne legyen akadálya az ima meghallgatásnak, és figyelünk a te igazságodra, odafigyelünk a te igédre. De mivel ez nem történt meg, mondja Dániel, egészen a Jeruzsálem pusztulásaig nem történt volna, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt esedeztünk volna, és megtértünk volna álnokságunkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért vált elháríthatatlanná veszedelem. Kedves gyülekezet, én nem tudom, hogy mi hogyan gondolkozunk, és mi a mi gyakorlatunk. Vajon az Isten műve nekünk olyan szentem, mint Istennek? Vajon látjuk-e a látható egyháznak a, a jelentőségét, és hogy az a világ világossága, és ha az nem világít, akkor tragédia van. És emészte minket a féltő szeretet ezért. És számolunk-e azzal, hogy Istennek milyen szenvedést okoz ez? Még szeretnék a 78. Zsoltárból is idézni egy igét. A 78. Zsoltárból, ezt is, mikor először elvastam, annyira megdöbbentett ez az ige. Nem is olyan régen fedeztem fel az írásban ezt a mondatot. A 78. Zsoltárból idézem a 40. verset. 78. Zsoltár 40. vers. Ezt mondja az egykori Izraelről, a pusztai vándorlásuk idejéből. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Azt találom megdöbbentőnek ebben, hogy Istent keseríteni lehet. Istent fájdalommal lehet embernek illetni. És vajon mi annak a Krisztusnak, aki az egyház élő feje, akit az ő házához féltő szeretet emészt, vajon mi hányszor illetjük őt fájdalommal, és hányszor keserítjük őt? Ezek nagyon-nagyon komoly kérdések. És megkérdezem, vajon mi szívünkre vettük-e a mi atyánk tanítását? Ugye a mi atyánk a ismert imádság. És ugyan Jézus nem arra szánta, hogy kórusban imádkozzuk, ezt mindnyájan tudjuk, mert ugye úgy vezette be a mi atyánk tanítását, hogy mikor bemégy a belső szobádba, ahol a te atyád titkon néz, akkor így és így imádkozzál. És nem arra, hogy szó szerint, hogy elgépiesedjen, de arra, hogy vezérfonala legyen az imádságainknak, és az a hat alapvető kérés, ami benne van, ne hiányozzék a mi imádságunkból, és még a sorrendesen mindegy ezeknek a kéréseknek. És melyik az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Mert tudjuk, hogy embereken más nem segít, akik a bűn és a halál fogságában vannak, csak hogyha az Isten iránti bizalmatlanságuk, előítéletük, tudatlanságuk feloszlik, és a megmentő, megváltó Krisztus kezét megragadják. De ehhez az kell, hogy az Isten neve megszenteltessék, hogy az Istent az igazi mi voltában ismerjék meg az emberek, hogy bizalmuk legyen benne, hogy a felkínált segítségét elfogadják. És hogyan szenteltethet meg az Isten neve? Csak is emberek által, akik az ő ismeretét helyesen képviselik, életükkel, szavaikkal, mindenestől. És a második kérés hogy hangzik? Jöjjön el a te országod. És ezt pedig megint csak világosan tudjuk, hogy az Isten országa hatalmas dicsőséggel mindaddig nem jön el, amíg az Isten országa ember szívekben fel nem épül, amíg egy utolsó, végső evangélium hirdetés minden ágazathoz, nyelvhez és néphez a Szentlélek erejével el nem jut. Ehhez meg mi kell? Ehhez meg egy olyan hívő nép kell, akikre Isten kiárasztatja a késői esőt, a Szent Lelkét. Hát akkor felteszem a kérdést. Lehet úgy imádkozni, hogy jöjjön el a te országod másképpen, mint hogy a látható egyház hűségért, a látható egyház küldetésbetöltéséért imádkozunk? Nem lehet. És ez az imádság arra tanít, hogy mielőtt a saját egyéni problémáinkat Isten elé vinnénk, az Isten ügyéért könyörögjünk. Az előbb olvastuk, hogy Dániel ezt vallja meg Isten előtt, és az Úrnak, ami Istenünknek szín előtt, nem könyörögtünk Jeruzsálemért. Nem, ezért visszavonhatatlan lett a dolog. És felteszem a kérdést, hogy a mi imádságaink milyenek? Mivel kezdjük az imádságainkat? Egyáltalán szóba kerül-e az egyéni naponkénti belső szobánkban való imádságunkban az Isten ügye, amely a világ világossága kell, hogy legyen, hogy az Isten megváltásról szó üzenet terjedjen hatalommal, és az Isten neve megszenteltessék, és az ő országa eljövetelének útkészítessék. Ez benne egyáltalán szerepel ilyen jellegű kérés a naponkénti egyéni személyes imádságunkban? Aztán az a másik kérdés, hogy melyik helyen szerepel. Én attól tartok, hogy mi mondjuk a személyes dolgainkat, és ez többnyire el is marad, vagy csak olyan nagyon mellékesen is formálisan említjük. De eszembe jut egy emlékezés, ezt Ellen White-ról olvastam. Az ő titkárnőjének a barátnője örökítette meg ezt az emlékezést. Azt írja, hogy ugye tudjuk, hogy Ellen White élete utolsó éveiben Elmshavenben élt, Kaliforniában, és ott egy egész kis telep volt körülötte, mivel a könyveit akkor fejezte be, és még javította a korábbiakat is, És ez a titkárnőjének a barátnője, aki meghívta őt oda, úgy kapott szállást, hogy egy olyan épületben volt, aminek és abban olyan helyen volt a szobája, hogy pont szemben volt Ellen White másik épületben lévő hálószobájának az ablakával. És írja a visszaemlékezésében, hogy az új helyen nehezen tudott elaludni, még éjjel is egy óra felé fönt volt, és egyszer csak azt vette észre, hogy a szemben lévő Ellen White szobájában világosság gyullad. És akkor eszébe jutott, amit a barátnőjétől, az Ellen White titkárnőjétől hallott, hogy élete utolsó éveiben az volt a szokása, ugye késő magas korban, 88 éves korában halt meg, és az utolsó években az volt a szokása, hogy naplementekor lefeküdt, aludt valamennyit, éjszaka fölkelt, az egész éjszaka csendjében írt, és aztán virradat felé akkor még egy kicsit visszafeküdt pihenni. És akkor ő neki rögtön az jutott eszébe, na biztos most kell felírni, és most fog írni. És egyszer csak a nyár éjszaka nyitott ablakok mellett egyszer csak hangokat hallott. Hallotta, hogy hangosan imádkozik. És megrendülten írja az emlékezésében, hogy én sosem hallottam ilyen imát. Hosszan-hosszan imádkozott személyekért, ügyekért, Isten művének mindenféle szükségletért. Egymás után hosszan-hosszan konkrét nevek, ügyek, esetek. És utoljára csak azért, hogy az Isten segítse őt, hogy amikor ír, helyesen tudja kifejezni a neki adott világosságot, gondolatokat. És arra gondoltam, hogy vajon a mi imádságaink hasonlítanak ehhez, hogy az első az Isten műve, mert ez a világ világossága, mert Krisztust is féltő szeretet emészti az ő háza iránt. És még mikor annak a nehézségeit látjuk is, akkor igazán esedezzünk-e az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt, úgy, ahogyan az helyén való. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy idézek Ézsaiás könyve második fejezetéből egy igét, mert ez az Istennek a biztos ígérete, ez be kell, hogy teljesedjék, és nekünk nem szabad abba hagyni. Nagyon fontos a láthatatlan egyház, és azt a tág szívünknek kell lenni, és nyitott szemünknek, hogy a láthatatlan egyházhoz sokan tartoznak a látható egyházon kívül, de a látható egyház iránt is féltő szeretet kell, hogy emészze minket. Így olvasom Ézsaiás könyve második fejezetében a második és a harmadik verset. Lészen az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Annyira szeretem olvasni, mindig megmelegíti a szívemet, erősen fog állni az Úr házának hegye. Mondom, Istenem, egyszer látnánk erősen állni. Egyszer látnánk, hogy erősen áll az Úr házának hegye, hogy egyszer a méltó helyen van, egyszer tényleg megszenteltetik az Isten neve általa, egyszer tényleg igazán a Jézus eljövetele útkészítőjévé válik. De ez ígéret is. És azt mondja, hogy el fog jönni sok nép, és figyeljük meg, már nem is kell őket agitálni, egymást biztatják. Azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Mit fedeznek föl? Hogy itt van a forrása egy olyan kincsnek, ahol sehol máshol nem található. Innét jön ki az Isten beszéde. És ez az, ahol Isten az ő látható egyházát látni akarja, mert rájuk bízta az ő beszédeit. Hogy az Úr beszéde jöjjön ki tisztán, igazán és hatalommal a Szentlélek erejétől kísérten. És a jó Isten adja meg, hogy mi minket is féltő szeretet emészen, és buzgón esedezzünk azért, hogy az Isten neve megdicsőjön, és az Úr házának hegye erősen álljon. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 296-os számú énekünk mind a három verszakának éneklésével fejezzük be. Keressük meg a 296-os számú közös énekünket, és énekeljük el mind a három verszakát.

0: Az imádsághoz, akik tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
1: Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és fejünket meghajtva, szégyenkezve lehajtva elismerjük, hogy a mi szeretetünk fogyatékos, a veszendő emberek iránt is, nagyon-nagyon fogyatékos irántad is, Urunk. Olyan jó lenne, ha röntgenképet tartanál elénk, hogy mi személy szerint hányszor keserítettünk téged és illettünk fájdalommal. És Urunk, azt is elismerjük, hogy milyen hiányosak vagyunk abban, hogy esedezzünk a te színed előtt azért, hogy beteljesedjék ez ígéret és profécia, hogy magasan és erősen áll az Úrházának hegye, és özönlik hozzá minden nép, mert onnét valóban az Isten beszéde hangzik. Urunk, szívünk minden vágya az, amit az ének szavaival is énekeltünk. És kérünk téged, add, hogy mindnyájan intve érezzük magunkat, hogy a belső szobában való naponkénti imádságainkban alkalmazzuk, Urunk, a te egyértelmű útmutatásodat és tanításodat, hogy első helyen az Isten művéért könyörögjünk, és tartsuk nyitva a mi szívünket, fülünket arra, hogy te igazgass minket, hogy mi hogyan jöhetünk kimondani is különös a te segítségedre, hogyan működhetünk együtt veled, hogy a te országod építői legyünk ténylegesen. Urunk, kérünk, bocsásd meg minden vétkünket, és szívünkből kérünk, adj nekünk új kezdetet. Megrendít látva a mi világunknak a vergődése, válságból válságba, kiúttalan, megoldhatatlan problémák, és látjuk emberek félelmét és balsejtelmeit is, hogy hova rohan ez az egész, és mi még mindig nem vesszük eléggé szívünkre az intést, hogy a te színed előtt esedezzünk, hogy mielőbb megvalósulhasson a végső tiszta nagy evangélium hirdetés a Szentlélek erejével, és a te megmentő, szabadító eljöveteled. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
0: Befejezésül a 334-es számú közös énekünket keressük meg, és mindegyik versszakát énekeljük el.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat a nagyvacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség nép, a zsidó nép elfogadta volna a messiást, és ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve, Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is, ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy három jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy öt iga ökröt vett, azért nem tud elmenni. A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy
hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, de az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagy vacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy ötiga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy menyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívásra ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen, bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult,
és azoknak a városait elpusztította és felégette. Ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, ez csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és ez a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye, mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát.
ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellékelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető négy Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve harmadik fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpáról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű, jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának,
hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyrehozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsás 64.5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefa levél ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre, amikor az ember felöltözött fügefa levél ruhába volt, mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jerezni akarta az Isten, hogy a fügefa levél ruha az nem megoldás.
fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye, tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia százszor és ezerszer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket
osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott kezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy
hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérénél is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodicea beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogyan lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je, és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát, vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta

példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézus lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézus lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így éltem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyet Pál apostol biztatta ugye a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged, rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség, rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt, és ugye erre épít, erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged, rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, hatvetőnek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál, tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése,
hogy igen, lehetünk.

0: Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat, egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van, minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a susárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvénye, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű Zsoltár, ez a 112. Zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a Zsoltárokat, még egy Zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. Zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. Zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak. Sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része az a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó laodicei üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás. Amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének rúdsága. Ugyanaz a mezítelenség rúdsága, a 3.18-ban, mint a 15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet. Hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokaságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazd, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a harmadik sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék, a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiknek az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egy más életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Ez ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség, ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás, ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában vagy a királyi menyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a... Istennek van erre ereje, és az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai bibliakörünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében A ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődő kérdésre nem jutottak el, de a megtérésre is, mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mind inkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz, és nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem, hogy nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt a Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben, tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Ez arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza hétszeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit el tetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kentbe a szemédet, hogy rás, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit. A hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet ki billenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiválóbb fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazsági szeretet nélkül kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk, akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hitáltal éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt, a nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe jutott a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye a nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte az előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett ebből az egész dologból, egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végülis az Isten törvénye az ő jelleme, Tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hív ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, és csak Krisztussal együttjárás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézzem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az atyának, és úgy tudta az atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondják, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat eznek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret...
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet ismételten, és ezt a zenét hallva, bárcsak ez a szelid, kedves öröm járná át a szívünket, majd a Biblia tanulmányozás közben is. Lehet, hogy azok a szavak, az a szakasz, amit most fogok tárgyalni, ez nem ilyen örömöt képvisel legelőször is, de látni fogjátok, hogy végül is arról szól, hogy Jézus tett értünk valami csodálatosat, valami felfoghatatlant, felbecsületetlent, és ezt mi oly könnyen elfelejtjük, mi oly könnyen magunkra nézünk. És hogyha Jézusnak az édes áldozata bennünk élne folyamatosan, ugyanúgy ezek a zenének a hangjai a szívünket megbelengetik, akkor nem lennénk depressziósok, akkor nem félnénk attól, hogy mi vár ránk a nagy napon, amikor Jézus eljön az összes angyallal, ami oly sokunkra jellemző. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam ki, ami elsősorban azoknak szól, akik már régóta ismerik Krisztust. Elsősorban azoknak szól, akik Isten választott népe. De azoknak is szól, akik csak nemrég találkoztak Krisztussal. És talán meglepő az igeszakasz, Mózes 4. könyvéből származik, és mindenki nagyon jól ismeri, a könyv nélkül is, arról szól, amikor a tüzes kígyók megmardosták Izrael népét, és sokan meghaltak, elhultak a pusztában. Arról szól, hogy a zsidók, ahogy a pusztában vándoroltak, egyszer csak szembe találkoztak óriási problémával. A halálos méreggel a szervezetükben, ami ott megy az erekben, és tudják azt, hogy bizonyos idő eltelik, és hogyha nincsen ellenszérum, és nincsen, abban az időben nem volt, akkor minden bizonnyal halál a vége. És hányan vagyunk olyanok, akik bár adventistának hívnak bennünket, ami azt jelenti, hogy Jézus visszatérésében reménykedünk. A hitvallásunk szerint öröm tölti el a szívünket, hogy Jézus már minél előbb jöjjön. Mosolyra derít bennünket az, hogy siettethetjük, ahogy Péter apostol mondja, siettethetjük Jézus visszajövetelét. Ezt mondjuk a szánkkal. De közben a titkos szobáinkban, ha a Szentlélek megérint bennünket, akkor remegő szívvel gondolunk arra, hogy most még csak ne. Emlékeztek a múlt alkalommal is, ez volt az apropója annak a témának, amikor a vérfolyásos asszonyról beszéltünk. Ugyanez volt az oka. Évek óta benne járunk abban, amit így nevez a Biblia, a halál árnyékában járok. És olvasom, hogy ha halál árnyékában járok is, én tudom, hogy te velem vagy. De kedves testvéreim, hányan tudjátok ti ezt, hogy ő velünk van a szívetekből? Elmentek emberekhez? Postán elküldtök lapokat? Beszéltek nekik arról, hogy Krisztus mindenből ki tud szabadítani? És közben nem látjuk azt, amit az első evangelistákkal láttunk, hogy ezrek, 3000-en, 5000-en és többen csatlakoztak. Pedig mi mondjuk az örökkévaló evangéliumot. De valami hiányzik a mi üzenetünkből. És pontosan ez hiányzik, amit a titkos szobáinkban érzünk. Pontosan ez hiányzik, hogy az életünk tegyen bizonyságot arról, hogy kicsoda Krisztus. Látni fogjátok ebben a történetben is, hogy személyes megváltóra van szükség. A személyes megváltóval való személyes ismerettségre van szükség. És amikor Nikodémus, a fő adventista, aki teológus professzor volt, tudta az írásokat, de oda ment hozzá Jézushoz éjszaka, mert hiával volt valaminek. Kereste azt, amit mi keresünk, amit csak egyedül Jézus tud adni. És Jézus ugyan ezt a történetet idézte a farizeus emlékezetébe. Ugyanezzel a történettel próbálta gyógyítani az idős, kiválasztott embert. A választott néphez tartozót, akit 8 napos korában körülmetéltek, aki járt a zsinagógába, aki megtanulta az összes hittételt, ismerte az írásokat. De valami mégis hiányzott az életéből, amit csak Krisztus tudott neki adni, ami nekünk is hiányzik. Azt mondta neki Krisztus, ha majd engem is felemelnek, ahogyan
a részkígyót felemelték a pusztában, akkor mindenkit magamhoz fogok vonzani. Ugyanerre a pusztai történetre utalt vissza Krisztus, mert ő tudta, hogy egyedül ez a történet, ami ebben a történetben van, egyedül ez a történet tud bennünket meggyógyítani. Te gyógyultnak érzed magad? Úgy érzed, hogy Krisztus elhozta neked azt, hogy most már elmondhatod, hogy te Isten leánya és fia vagy? Egyéni tapasztalatod van arról, mit jelent az felnézni a keresztre, és anélkül, hogy tudnád, hogy mi a hitáltali megigazolás, anélkül, hogy tudnád, hogy mik a proféciák. Ott a pusztában a zsidók, akinek fel kellett nézni a részkígyóra, nem tudtak teológiai elméleteket. Rabszolgák voltak, most jöttek ki a rabszolgaságból. De Isten nem azt kéri tőlünk, pontosabban azt mondja, hogy önmagában a Biblia igéi lehetnek csak szépen szóló ének a szánkon, és nem érinti meg a lelket. Nézzük hát meg Mózes 4. könyvének 21. fejezetében, mit tud nekünk adni ez a szakasz, hogyan tudnánk vajon meggyógyulni mindnyájan. 5. fejezet, 21. fejezet, 5. verse. Kezdhetem a 4. verstől is. És elindultak a Hor hegyétől, az én Bibliámban a 165. oldal, Mózes 4. könyve, 21. fejezete, 4. verse, és elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, üljék edül.

hitességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úr a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Tehát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, és milyen volt az, amikor valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek. Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez, gondoljuk csak át. Kora reggeltől délig. Ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az Urat, ahogy olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből, a 8.-9. versben. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez. Ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a

törvénybeszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyiben maradunk. Nem reagálunk rá igazán, nem vesszük a szívünkre, ahogyan itt a szívükre vették, és ahogyan érintette őket. Sőt, most nem akarok túl sokat olvasni, ugye olvashatjuk a folytatásban, még a 9. fejezetben, hogy amikor újra összejöttek, ugye megbeszélték egymással, most erős kötést tesznek az Úr előtt, hogy ezután mindenben engedelmeskednek neki. Hogyha a mi Isten iránti tiszteletünk valóban ott él a szívünkben, ha úgy tudunk eljönni az Úr színe elé, hogy őt szenteljük meg. Úgy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek. És erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne, ha mindig az Úr szava után vágynánk, és ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának. A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Ugye olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent, betakarva az arcukat. Hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e? Vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni, hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az Isten tisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfette az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeit zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem.
akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban is, ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye, az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Tehát ugye, ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ugye most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. Ugye erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm, ahogyan a századik Zsoltár kezdődik is, mert hát ugye a második vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor. Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnének az emberi kapcsolataink is. Másképpen viszonyulnánk testvéreinkhez, másképpen viszonyulnánk a kívülvalók irányában is, hiszen Isten szeretetét hordoznánk a szívünkben, és az ő tisztosságának, szentségének a tudata késztetne bennünket arra, hogy hozzá méltó legyen a mi életünk. Mi most csak röviden szólhattunk erről, ugye összefoglalása volt ez a negyedévi tanulmánynak, de szeretnénk nagyon a szívetekre helyezni, hogy ez most azért született ez a negyedévi tanulmány, eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el a reformációt, ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál. Sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon, hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tiszteletlenség iránta, hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget, illetve hogy valóban a szívünk állapotán, az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdrás, nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ma a mai ige hirdetésünk alapigéjéül nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 8. fejezeténél, és ott a 15. verset szeretném olvasni, egy példázatának a legutolsó mondata. Ha jól emlékszem, talán a legutolsó mondata ez Jézusnak. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 15. verse. Jézus a magvetőrrel mondott példázatának a végén így foglalja össze annak a talajnak a jellemzőit, amelyet jó talajnak nevez Jézus, vagy jó földnek, vagyis azt az emberi szívet, amely értően befogadja az Isten igéjét, az evangéliumot, a következő szavakkal. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknél az ige jó földbe hull, mondja Jézus, akik úgy hallgatják az igét, hogy az javukat tudja szolgálni, azokra jellemző az, hogy tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ja, mindegyik jelző nagyon értékes, ami fülünk számára is. Ugye tiszta és jó szív, amit Jézus mond, amely ahhoz kell, hogy az ige magva igazán kihajtson és szárba szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen, de hozzáteszi Jézus béketűréssel. Vagyis, hogy egy folyamat eredménye az, hogy az ige gyümölcsöt terem, és egyre több és több gyümölcsöt tud teremni. Ja, mi is sokszor gondolkodunk az életünkön, a mai szombatiskola különösen alkalmas volt elsősorban azoknak, akik már túl vannak a keresztségen, hogy elgondolkodjanak azon, hogy az ige, a tanítása, ami a bűnfeletti győzelmes életről szól, az mennyire tudott erőre kapni az életükben, mennyire tudott átformálni életeket, mennyire tudta a mi szívünket is megragadni, és a mi szívünkben is hatalommá lenni ugyanaz az isteni lélek, amely Krisztus győzelemre segítette. Gondolom, ti is, mikor otthon átolvastátok, gondolkodtatok azon, hogy igen, mi az, amit az én életemben Isten győzelemre tudott vinni, hogy tapasztaltam meg azt, hogy az életem megváltozását eredményezte az Isten ismeret, nem csak az ismereteim megváltozását eredményezte, hanem az életemét is. És akik körülöttem élnek, azok is azt láthatják, hogy nem csak korral jár a változás, hanem a hittel jár elsősorban az életem megváltozása. Nem csak ahogy én is idősödöm, és hát most már akarom, nem akarom, belátóbb kell legyek, ezért jobban vigyázok a tetteimre, a szavaimra, hanem hogy a hitből fakad az, hogy meg tud változtatni az Isten engem bizonyos dolgokban. Azt mondja Jézus, hogy amely jó földbe hull, és ott tiszta és jó szív, az jó föld, az tiszta és jó szív, ugye erről Ellen White a Krisztus példázataiban nagyon szépen és érthetően ír, hogy milyen ez a szív, ott gyümölcsöt fog teremni, és mégpedig béketűréssel. Vagyis ahhoz, hogy Isten igéje eredményt hozhasson az életünkben, ahhoz tiszta és jó szívre van szükség, megfelelően értő szívre van szükség, de kitartásra is van szükség. Az, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, a mi életünk átformálását illetően, ahhoz egy állandóan fenntartott őszintességre, szomjúságra, vágyakozásra, szombatiskán mondta valaki, hogy Istenben való gyönyörködésre, Istenben való örömre van szükségünk, és ez így igaz. Hogy formálhasson bennünket, és gyümölcs termővé tegyen úgy, hogy az életünkben kibontakozik a Krisztus természete. Ez egy nagyon kívánatos dolog, és nagyon kedves dolog mindannyiunk számára, úgy gondolom. És nagyon kedves különösen azoknak, akik ennek a gyümölcseit tapasztalják körülöttünk. De én arra gyümölcsre szeretném most tenni a hangsúlyt, amiről lehet, hogy tudunk, meg fontosnak tartjuk, de mégis valahogy még kevésbé, vagy szintén kevésbé látjuk az eredményét, vagy kevésbé törekszünk eredményekre, amiről éppen a testvérgyűlés lesz, meg amiért elmegy az énekkaratok ma
Sopronba, a szolgálat gyümölcse, az evangelizáció gyümölcse, az ige hirdetésének a gyümölcse, hogy továbbadjuk, hogy közvetítői vagyunk, csatornái vagyunk az Isten kegyelmének, az Isten szeretetének az emberek felé. Gondolom, ti is ugyanúgy, mint én, bármelyikünk hasonlóan érzi a szívében ennek a fontosságát, és az életünkben mindegyikünknek olyan központi szerepe van annak, hogy továbbadni az evangéliumot az embereknek, megismertetni őket. Csak hát sokszor a figyelmünket elragadja sok tennivaló, ami életünkkel való bőséges foglalkozás, elragadják a kudarcok, a csalódás, az eredménytelenség, a lassú gyarapodás, lassú előrejutás. És Jézus talán ezért is teszi hozzá azt, hogy az igazán jó földre jellemző, az igazán tiszta és őszinte szívre jellemző a béketűrés is. Jellemző a befogadás készsége, de jellemző az is, hogy türelemmel munkálkodik együtt az Istennel. Mind a szíve megváltoztatása, mind mások szolgálatán. Ugye? Türelemmel várva, hogy az Isten eredményt munkáljon, eredményt hozhasson. Mi talán egy kicsit jobban fókuszálunk arra, hogy igyekezzünk már jobb emberek lenni, egy kicsit jobban törődünk azzal, hogy tudnánk magunkat rendbe hozni, aztán több-kevesebb eredménnyel, ugye, eredményről számolhatunk be, és kevésbé motivál bennünket, vagy mozdít meg bennünket hogy szolgálni az evangéliummal tovább. De lehet, hogy éppen a saját kudarcaink és az önmagunkkal vívott harcunk, vagy kudarcai, vagy a magunkkal való elégedetlenség is egy kicsit bénítólag hat ránk, hogy hát hogyan. Vagy éppen alkatunkból következik, hogy nem vagyunk olyan kezdeményező típusok, olyan közvetlenek. Végig tudunk utazni Budapesttől Sánkháig a vonaton úgy, hogy senkit meg nem szólítunk. Persze, hogyha magyarok is ülnek benne, hogy olyan alkat valaki, hogy egy kicsit zárkózottabb, elbújósabb. Sok minden akad el lehet, de Jézus olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy gyümölcsöt teremni ebben a világban béketűréssel, hogy kitartással. És emlékezzetek, Ellen White-tól biztos olvastátok ti is több könyvét, amik az evangelizációról szólnak, ahogy Ellen White arról ír, hogy egy keresztény ember elkötelezett arra, hogy formálja ilyen értelemben is az életét, hogy nevelje magát, hogy a tehetsége több legyen arra, hogy az emberek felé közvetíteni tudja az evangéliumot. Hogy ne bénítsa le a saját tehetetlensége, ne bénítsa le a félénksége, a szókincs hiánya, a bátortalanság, vagy ugyanazt mondtam, bocsánat. Szóval, hogy sok-sok dolog ne bénítson le bennünket, ne akadályozom meg, hanem igenis legyen törekvő, tetrekész ember, egy Isten evangéliumát ismerő ember, az igét ismerő ember, a Krisztust ismerő ember. Türelmes, odaadó, kitartó szolgálatra hív bennünket Jézus, és indít bennünket, mondhatnám fel is szólít bennünket, mikor azt mondja, hogy menjetek el széles a világra. És hirdessétek az evangéliumot, menjetek el az emberekhez, és hirdessétek az evangéliumot, adjátok tovább, legyetek közvetítői. Ugye Jézus nem arra hívott, hogy találjunk egy közös, vagy nem azt szeretné elérni az életünkben, hogy végre valahogy elbotorkálunk az ő segítségével egy gyülekezeti közösséghez, egy gyülekezeti házhoz, és aztán azt magunkra csukjuk, és ott mindig igyekszünk szentek lenni, egyébként meg aztán éljük a magunk életét ebben a világban, ahol néhány alapvető jelszó, ugye, ami meghatározza az emberek gondolkodását és magatartását. Jézus szava, ahogy mondja, hogy legyen, hogy béketűréssel munkálkodjon az Istenfélő ember, a keresztény ember, hogy eszünkbe is juthatja az egyik jelszót. Ez az egyetlen bogár pont engem talált meg. Ez így szokott lenni. Moly lepke. Mit juttat eszünkbe a mai világ jelszavai közül ez, hogy Jézus azt mondja, béketűréssel, kitartással. A világ ma hogy gondolkodik? Azonnal kell minden, nem? Most és azonnal. Most és nekem. Hogy mindent meg tudjak egyből venni, ilyen izgatott a világ, mindent meg akar szerezni, mindent meg akarnak szereztetni az emberekkel, és ha már megvan valami, még a következő is kell, és még több kell. Emlékszem, Gyökösi Endrének olvastam egy könyvébe,
az irigységről. Ilyen érdekes megállapítást tett. Azt mondja, az irigység az nem arról szól, hogy nekem nincs, a másiknak van, ezért megkívánom, hanem ha nekem van, akkor is irigylem a másiktól. Hogy neki van. Az irigység egy ilyen nagyon mély rákfenéje az emberi természetnek. Hogy még több és még több. De ráadásul azonnal. Ugye úgy pörget bennünket a világ, hogy most és azonnal. És Jézus azt mondja, egy keresztény, istenféle ember tudja, mik a céljai, és arra kitartóan törekszik, hogy azokat el is érje, megvalósítsa. Odaadóan, oda szánva magát munkálkodik, fáradozik azért, hogy célba jusson. Az ilyen tanítvány számíthat gyümölcsre. Szóval az egyik, ez a másik jelszó, az, hogy élj magadnak. Ugye? És ez a jelszó különösen ütközik, vagy ellentétben áll Jézus szavával, hogy menj és szolgálj a másiknak. A másik javát keresd, a másikra nézve gondolkodj, töprjenk, törekedj, fáradozz, élj a javára. Ez a világ azt mondja, élj magadnak. Fogadj el mindent, szerezd meg mindent, ragadj meg mindent, minden lehetőséget, és most és azonnal élvezeteket, javakat. A kereszténység pont az ellenkező irányba indít el bennünket. Pont az ellenkező dolgokra szólít fel, vagy magatartásra szólít fel bennünket. Hogy menjünk és tegyünk az embertársainkért. Ne feledkezzünk meg róluk, ne felejtsük el őket. Fáradozzunk értük. Én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos megjegyeznünk, mert ránk is, minket is veszélyeztet az, hogy ránk telepszik ez a gondolat. A dolgok sürgetése, sokassága közepette, a kudarcaink közepette, az alkati adottságaink közepette, hogy hát nincs nekem arra időm, tehetségem, erőm, stb. És ráhagyjuk bizonyos evangélizátorokra, bizonyos más emberekre, vagy a gyülekezeti tagokra. Nem igaz. Nem igaz. Jézus azt mondta, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagyis a keresztényeknek feladatuk van ebben a világban. Az Istent ismerő, Istent szeretetét befogadó, becsülő embernek feladata van ebben a világban. Feladata van a másik emberrel. És ugye, hajlamosak vagyunk esetleg arra is gondolni, hogy elmenni széles a világra, az azt jelenti, hogy hát akiknek adatik erre tehetség, meg lehetőség, azok elmennek más városokba, elmennek más országokba, más kontinensekre, és prédikálják az evangéliumot. És elfelejtjük, hogy a világ ott is az a világ, ahol én élek. Nem? Hogy a menjetek el széles a világra, az lehet, hogy nem jelent többet, mint átmenni a szomszéd házába, vagy átmenni a másik utcába, vagy elmenni a város másik kerületébe. Lehet, hogy nem jelent többet. Úgy gondoljuk, mikor Jézusnak ezt a szavát halljuk, hogy ez bizonyára valami nagy volumenű akciókat jelent, és nagy beruházásokat, és nagy tevékenységeket, és nagy megmozdulásokat jelent, elmenni széles a világra. Közben nekünk meg kell találnunk a feladatainkat a közvetlen környezetünkben. Ugye, néha elnézek gyülekezeteket, ugye most már jó párban jártam én is, és elnézem a testvéreket, ahol lassan elfogynak. Ugye 25 éve nézem már majdnem a gyülekezeteket, és van, ahol fogynak el, és úgy elgondolkodom, hogy hol vannak a testvéreknek a gyermekei, az unokái, a szomszédai, a barátai, a munkatársai, hogy egyiknek sincs közülük itt senki. Hogy lehet ez? Mi hogyan visszük el az evangéliumot? Hova akarjuk elvinni? És ezt én megértem, mert én nekem is megvannak ezen a területen a tapasztalataim, hogy nem fogott lenni minden szomszédunk velünk együtt a gyülekezetben, nem fogott lenni minden rokonunk, nem fogott lenni minden gyermekünk, nem fogott lenni minden munkatársunk. De hogy vannak gyülekezetek, ahol ez azt jelenti, hogy nulla eredmény, hogy sem gyermek, sem rokon, sem barát, sem munkatárs, sem más, hogy elfogynak, hogy vajon mennyire volt ott tehetsége a testvéreknek arra, hogy az evangéliumot továbbadják. Vajon mennyire tanulták meg az evangélium hirdetésnek a tudományát. Vajon mennyire szorgalmazták, mennyire jól tették, mit adtak át.
A héten voltam egy értekezleten, és ott egy szlovák igehirdető tartott előadásokat, és úgy emlékszem, egy, hát ez egy ilyen sztori jellegű dolog, nem tudom, és nem is szeretném az egészet elmesélni, csak úgy, hogy bemutatta azt, hogy ugye angolul beszél, de szlovák, aki magyar gyülekezetekben is szolgált, és tud magyarul, és azt mondja, emlékszik azokra az időkre, amikor a falvakban, városokban annyit tudtak az adventistákról, hogy kell mondani azt, hogy nem, hogy don't malac, valami ilyesmi, hogy malacot nem lehet enni. Szóval ezt akartam magyarázni nekünk, hogy ez sem lehet, az sem lehet, hogy ilyen negatív tudást szereztek csupán rólunk, amik számukra ijesztő volt. És elmenni szélese világra, ezt talán kevésbé érti az ember a közvetlen környezetére, vagy kevésbé tudja gyakorolni. És persze nem egyszer, nem is könnyű megszólaltatni az evangéliumot, nem könnyű álhatatosan kitartan fáradozni a családtagjainkért, a munkahelyi helyen a munkatársokért. Sokszor a gúnyolódás, a viccelődés tárgya a hitünk, akár a személyünk is. De én úgy gondolom, hogy Jézus szava és Jézus példája nem egyszer, ahogyan általa meggyógyított például a vakok, a gadarénusok meggyógyításán, és ahogy visszaküldi őket, hogy csak maradjatok ott, és mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Ezek olyan bátorítók arra, hogy nem szabad feladni a közvetlen evangélium hirdetés szolgálatát. Nem szabad feladni, nem szabad intézményesnek tekinteni, nem szabad egy nagy személyekhez kötni, vagy prédikátorokhoz kötni. Ez mindannyiunknak szóló szava Jézusnak, hogy menjetek el széles a világra, vagyis menjetek. És ahol környezetetekben az a világ, ahol ti éltek, ott, ahogy lehetőség adatik, szolgáljatok az evangéliummal. Ne hallgassátok el, ne bizonytalanodjatok el, ne adjátok fel. És amikor tervezünk, akkor jó dolog, hogy közöset tervezünk. Jó dolog, hogy összefogással megpróbálunk erőfeszítéseket tenni. Jó dolog egymást támogatva szolgálni, és sokszor észre se vesszük egymáson, hogy milyen bátortalanok vagyunk, és milyen bizonytalanok, hogy egymás buzgalmából hogy nyerünk mi is erőt és bátorítást. De amikor hazamegyünk, gondolkodjunk azon is, hogy a személyes, egy személyes evangelizáció mi. És hogyan végzem, mit teszek, kiket, hogy veszem sorba az embereket, kikért imádkozom, kiket hordozok nap mint nap az imáimban, kiknek viszek könyvet, ezt-azt, hogyan próbálok segíteni. Jó, ezt is mérjük fel, ezen is gondolkodjunk, nem szabad kihagyni, nem szabad kihagyni. A közösbe egy darabig részt veszünk, aztán abból is kikopunk, és akkor mi marad? Hogy követjük Jézusnak ezt a szavát, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Szóval kicsit gondolkodjunk azon, hogy eleget teszünk-e a környezetünkben élőkért. Hogy eleget tudunk-e tenni értük. Eleget tettünk-e értük. Meséltem már nektek, amikor a Debrecenben a misszióvezető, már pár éve ott voltam, és beszélgettünk, egy missziós tanácskozásunk volt, és folytak ott evangelizációk, Rezinger János jött nekünk, úri sorunk volt, ugye ő eljött, megtartotta, mi mint egy jó szervezőiroda leszerveztük az egészet, kivittük a könyveket, eladtuk, amit megvettek, aztán hazapakoltunk szépen. Nagy fáradtság volt, mert egyre inkább unták a testvérek is az évek során, de olyan jól működtünk, mint rendezvényiroda. És aztán úgy beszélgettünk egy alkalmon, és kérdeztem, elmondtam egy-két gondolatomat a misszióval kapcsolatban, azt is, hogy én ezt a hozzáállásunk, vagy a részvételünket így bizonyos szempontból kevésnek találom, és hogy szeretném kérdezni, hogy kik vagytok, akiknek már vannak barátai, vagy ismeretsége, meg kik vagytok, akik, hogy meg úgy adtam ötleteket, és emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy gondolom, ti is van néhány ember, akiért rendszeresen imádkoztok, tavasztól őszig, nem, ősztől tavaszig, rendszeresen imádkoztok, és hordozzátok őket, és megpróbáltok, és így rám néz a misszióvezető, és azt mondja,
Hát én erre eddig még nem is gondoltam. Aztán én elmegyek, beülök, tényleg ő volt az egyik, egyébként a 10 testvérből, aki jelen volt, 8-an végigbeszélgették az előadást az előtérbe, kint. Ketten bennültek, az egyik azért, mert muszáj volt a hangosítást követnie, másik meg ő volt, mert nagyon érdekelt az előadás, és tanulni akart. Ez jó, jó hozzáállás, de ott rájött, hogy nem elég. És hogy rám kérdez, hogy rám csodálkozik, hogy hát ő erre még nem is gondolt. Hát utána olyan szépen fordult a hozzáállása, és tényleg az egyik legbuzgóbb munkásunká vált, hogy... De úgy gondolkodjunk ezen. Pál apostolnak emlékeztek, a római levél elején így kezdő, hogy én minden embernek köteles vagyok. Minden ember felé elkötelezett vagyok az evangéliumban. Ha valakivel kapcsolatba kerülhetek, csak egyszerűen az életem bonyolítása vagy fenntartása úgy során, vagy még inkább úgy is, hogy én a kötelezettségemet úgy élem meg, hogy elmegyek, kimozdulok, erőfeszítéseket teszek, áldozatot vállalok, gondolkodom rajta, imádkozom, és anyagilag áldozok rá, hogy megkeressek embereket, hogy elvigyem hozzájuk az evangéliumot, mert ők nem fognak ide bekopogni. Nem fognak rátalálni a neten, mint főcsanakra feltétlen az összes több százezer ember, aki a környéken él, és akikből néhány százat el tudtok érni. Hanem nekünk kell elmenni, megkeresni. Minden egyház halála az, hogy magukra csukják a templomajtót, és aztán ott miséznek, vagy istentiszteleteket tartanak, és aztán azt mondják, hogy de hát mindenki előtt nyitva az ajtó, aki akar, bejöhet. Hát miért nem jönnek az emberek? Hát mert a bűnös világban élnek, mert a bűn szeretik. Hát mi mit szerettünk valamikor, ugye? Nem Jézus szerettük, mit szerettünk? Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És Pál olyan megragadó, ahogy ezt megfogalmazza, hogy minden embernek köteles vagyok. Róma 1.14. Hogy én nekem úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy mindenkinek valami módon bizonyságát adjam az Isten iránta való szeretetének, az Isten igazságának, az Isten ígéreteinek, az evangéliumnak és a hatalmas ígéretnek, hogy egy örökkévaló élet minden ember számára el van készítve, hogy Isten ajándéka az örök élet az ember számára. Hogyha belegondolunk, ha megpróbáljuk úgy elképzelni ezt, hogy ha nálunk van a kincs, az, amivel az éhezőket táplálni lehet, akkor nem természetes az, hogy nekünk azt vinni kell és felszolgálni? Hogyha ránk bízta Isten a kincseit, akkor mi megtehetjük azt, hogy beraktározzuk, és jól lelakatoljuk, és akik éheznek, azok végül éhen halnak. Emlékeztek arra a képre, amit Ellen White a hajóútról ír, hogy nagy rakott, hogy egy kontinensen, valahogy így emlékszem rá, egy kontinensen hallanak hírt, az ott élő emberek hírt hallanak arról, hogy messze egy másik kontinensen éhínség van, és teleraknak egy hajót élelmiszerrel, segélycsomagokkal, és elindulnak az óceánon át. Ezt írja az adventizmusról Ellen White. És elindulnak az óceánon át, és megállnak egy szigetnél egy kicsit kikötni, és aztán ott maradnak, és felélik, amit vittek. És szépen a maguk javára felélik, és nem jutnak soha el az éhezőkhöz. Ugye olyan megragadó kép, és olyan fájdalmas, hogy Ellen White leírja, hogy talán beleragad ebbe a mi népünk is, és vagy beleragadunk mi magunk is egy ilyen folyamatban, hogy értjük mi a felszólítását Jézusnak, értjük, de valahogy nem készítjük fel a szívünket. Az a tiszta és jó szív, az valahogy abból valami mégis hiányzik. Valahogy a jó föld nincs eléggé megművelve, megmunkálva. Ilyen gyümölcsöt nem tud érlelni, nem tud teremni. Ugye figyelmeztet erre az ige is, és ez a történet. Pál apostol azt írja az efézusi levélben, vagy nem, azt mondja az efézusiaknak, írja az Apcsel 20, 20. fejezetében, hogy amikor éveket eltöltve Efézusból elutazik és búcsúzik el, akkor így köszön el a vénektől, hogy én minden ember vérétől tiszta vagyok. És ez nem azt jelenti, ugye ezt tudjuk, mit jelent.
inkább csak azzal foglalkozunk, ami direktbe érdemes gondolkodni. Hogy azt jelenti, hogy ő akivel tehette, beszélt az evangéliumról. Akiért csak tehetett, azért annak utána ment. Valamit annak utána ment. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy vetekedett a zsidókkal, hogy házanként és nyilvánosan prédikálta az evangéliumot, hogy törődött az emberek sorsával. Hogy nem tudományként vitte csupán, és nem csak előadó termekbe szolgált az evangéliumban, hanem lélektől lélekig, szívtől szívig, élettől életig vitte. És erre mindannyiunknak van lehetősége. Mindannyiunknak adott hozzá képességet az Isten. Már csak azért is, mert Jézus ezt is mindenkire érvényesen mondja, hogy elmenvén széles a világra, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok meg ezekre az ismeretekre őket. Mert hát Jézus azt mondja, hogy a hívő egyház és a hívő ember jelképe a világosság. Ugye a gyertya, hogy világítson az ember. Világítson nyilván a jellemével, de világítson a cselekedeteivel. Világítson azzal, hogy világosságot visz, hogy elmegy és prédikál, tanít az embereknek. Továbbadja, elmondja, megosztja velük az evangéliumot. Mindig találunk rászorulót, mindig találunk olyat, akinek egy-két vigasztaló szó, vagy egy jó könyv, vagy egy hasznos cselekedet, egy fontos dolog elvégzése javára lesz. Mindig találunk ilyeneket, és keressük, legyen nyitott rá a szívünk. Kitartásunk ehhez is legyen. Tiszta és jó szívvel törekszünk arra, hogy embereket az evangéliummal vigasztaljunk. Embereket az Isten létezésével vigasztaljunk, szeretetével vigasztaljunk. Olvassuk el most a kicsit tovább lapozva a Lukács evangéliumából a 16. fejezetből azt a példázatot, amit én egyszer nagyon régen hallottam egy igehirdetésben, és se előtte, se utána. Ez a nagyon régen, ez Győrhöz kötődik, és Reményi Attilához a hamis sáfár példázata. Emlékszel rá, Attila, amikor ezt tartottad? Ez volt vagy 15-17 éve. A hamis sáfár példázata, nem szeretném az egészet felolvasni, és az minden tanulságát levonni, inkább majd csak a vége felé. Ugye arról szól, hogy van egy úr, akinek van egy sáfára, akire rábízza minden vagyonát, és ő gazdálkodik azzal, de kiderül a turpissága, hogy a maga zsebére dolgozik. És el akarja számoltatni az úr. És mikor megtudja ezt, akkor gyorsan, mert tudja, hogy úgyis ki fog derülni, lebukik, és el fogják küldeni, hogy ne földön futóvá váljon, kitalál egy nagyon egyszerű dolgot. Elmegy az úrnak a üzlettársaihoz, és megegyezik velük, hogy csökkenthetnek a tartozásuk összegén, amivel az úrnak tartoznak, ő még rá tudja vezetni a főkönyvre, vagy nem tudom mire, és ők is jól jár, ők jól járnak, és ha majd ő földön futó lesz, akkor nyilván abból a kimentett részből, abból majd ő is valamennyikét kap. Ugye ez a hamis sáfár példázata. Erről szól, hogy egy ember rájön arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét. Hát egy önző embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét, ugye? Ha már ehhez sincs elég eszünk, akkor elég nagy bajban vagyunk ebben az életben. Ő rájön és megoldja a problémáját. És Jézus, mikor ezt elmondja, akkor azt olvassuk a 8. versben végül, és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világosságnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál, a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ugye a saját eszek járása szerint, a saját érdekükben eszesebbek. De kikkel hasonlítja a világ fiait össze Jézus? A világosság fiaival, vagyis a Krisztus tanítványaival, az Isten gyermekeivel. Azt mondja, maguk nemében eszesebbek, jobban tudják, mi szolgálja a saját javukat. Jobban tudják, hogy mi az, ami a saját érdekükre való. És aztán Jézus így folytatja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból,
hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná reátok az igazi kincset. És aki, ha a másin hívek nem voltatok, kiadja oda nektek, ami a tiétek. Nem olvasom tovább. Ez így folytatja Jézus, hogy egy felhívással, hogy azért mondom nektek, ti is szerezzetek barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mit akar mondani Jézus? Ugye nyilván ő nem fog arra bátorítani senkit, hogy a világot szeresse. Ugye nem arra bátorít bennünket, hogy a világgal kössünk barátságot. Hogy elegyedjünk mi is a világban élők szórakozásába, élvezeteibe. Nem azt mondja Jézus, hogy szeressük meg a világot, hanem szerezzünk barátokat a hamis mammonban élők közül. Szerezzünk barátokat. Azt sosem mondta, hogy barátságtalanok legyünk azokkal, akik még nem ismerik őt. Ugye? Nem mondja, hogy barátságtalanok. Azt mondja, sőt, inkább törekedjünk barátságra velük. Törekedjünk, hogy barátaikká legyünk, hogy valami módon, ahogy ő is tette, beült Máté házába a tivornyázók közé, elment a kánai mennyegzőre, megcsúfolták azzal, hogy a paráznáknak, meg a bűnösöknek a barátja, hogy olyan módon tudott barátkozni Jézus közöttük, hogy barátkozni velük, hogy egész közel került hozzájuk, és közben nem ő alacsonyodott le hozzájuk, hanem őket emelte fel a tanításaink keresztül. Milyen nagy tehetség ez, milyen áldott tehetség ez, nem? Hogy nem bepiszkolódni a koszos helyen, hanem inkább a koszos helyet is megtisztítani. Ugye? Felébreszteni ott a környezetében élőkben a vágyat a jobb után. Ráébreszteni a sötétségben ülőket arra, hogy van világosság. Ráébreszteni őket arra, hogy lehetnének jobb emberek. Van lehetőségük nekik is. Milyen jól kell ehhez az evangéliumot képviselni. Milyen szeretettel kell ragaszkodni azokhoz, akik piszkosak, akik sötétben ülnek, akik a szórakozásoknak élnek. Milyen szeretettel kell rájuk gondolni, akik az alkohol rabjai, akik a ösztöneik rabjai, és ki tudja minek. Ugye, akik körülöttünk élnek. Hazudnak, lopnak, csalnak, rendetlenek, elutasítóak, gorombák, káromkodnak. És mi nem valami szent aurát kerítünk magunk köré, és aztán lepattannak rólunk, hanem inkább őket is próbáljuk bevonni abba a szentségbe, amit rajtunk keresztül az Isten ki tud árasztani. Azt mondja Jézus, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Azt mondja Jézus, rendben van, hogy törekszünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy törekedjünk az életünk megtisztítására. Arra, hogy az életünk szent és tökéletes legyen. Ma erről tanultunk, nem kis hangsúllyal. Hogy az életünket megtisztítsuk a bűneinktől. Ez az egyik gyümölcs, de a másik az, hogy barátokat szerezve sokakkal együtt megyünk az Isten országába. Sokak jutnak el az Isten országa ismeretére általunk, és talán közülük az Isten országába is többen. Ez is gyümölcse a keresztény Istenfül embernek. Aki nem tanul meg szolgálni, aki nem vezet másokat Krisztushoz, aki nem tud így az Isten dicsőségére élni, annak jóval kevesebb az esélye az Isten országába jutáshoz, miközben igyekezett is, mert megszentelődés sincs igazán evangéliumi szolgálat nélkül. Persze a szolgálat sincs eredményes szent élet nélkül, ahogy Jézusra is jellemző volt. Lássuk ezt így együtt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Nem azt mondja, legyünk megalkuvók, de ne is legyünk barátságtalanok. Ne kirekesztő, meg magunkat berekesztő módon gondolkodjunk, hanem érintkezzünk a világban élő embertársainkkal. Mert aki a kevesen hű, az lesz a sokon is hű. Azt mondja Jézus, aki megtanulta, hogyan kell fáradozni ezen a világon,
emberekért, az fog tudni fáradozni a mennyben is a többi teremtményért. Az fog tudni az Istennel együtt működni, együtt munkálkodni majd a világegyetemben, az örökké valóságban mindenki javára. Ezt az elvet itt kell megtanulnunk, ezt itt kell magunkévá tennünk. Az Isten szeretetéből következő szolgálatkészséget itt kell természetünké tenni, vagy jellemünké tenni. Itt kell a megmentés, az odaadás, a fáradozás szolgálatát magunkévá tenni. Aki kevesen hű, az sokon is hű. Egy nagyon nagy alapelve ez a Bibliának. Ugye sok ilyen rövid, egy mondatos alapelvet fogalmaz meg Jézus is, és a Szentírás több helyen. Ez az egyik, és csodálatos, hogy aki kevesen hű, az sokon is hű. És bizony, aki a kevesen hamis marad, az a sokon is hamis marad. Aki nem tanulja meg, hogy szolgáljon embertársaink, az nem fog tudni másut is szolgálni. Már jobb körülmények között sem, úgymond, szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki itt nem sajátította el, nem értette meg, hogy a saját javát is ezzel szolgálja, ahogy az a hamis sáfár, hogy másokkal törődik, az hiába kerülne jobb körülmények közé, ott már nem fogja tudni megtanulni. Ott már nem fogja. Szeretnék olvasni a példázat magyarázatával kapcsolatban. A Krisztus példázati könyvben egy rövid leírás van, javaslom, ha hazamentek, olvassátok el. Van egy nagyon szép bemutatása, hogy hogyan is értsük ezt a hűséget. Azt írja, a példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és a nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyről, árváról, segítenünk a lesújtottakon, elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényüzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkákat és sántákat, vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megold, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei? Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetre, vágyaik kielégítésére? Mértéktelen drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel, halállal viaskodnak. Az emberek meglopják Istent, mert javuk önző felhasználásával megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna rá. Milyen megrendítő és szép szavak, és megszólító szavak. Értsük meg Jézus felhívását, és ne a terhét, hanem a lehetőséget fogadjuk el ennek, hogy lehetséges barátkozni a mammonban élőkkel. Kell, szükséges a javukra és a mi javunkra barátkoznunk a mammonban élőkkel, hogy az Isten velünk lesz, velünk akar lenni, ott lesz, és segít, és tanácsol, és ad akár mértéken felül, azon felül, amennyi nekem van. Ha ott több a szükség, mint amennyit én tudok adni, akkor majd ő kipótolja és megadja. Higgyük el, nézzétek meg az evangéliumban az apostolokat.
hát miük volt, mit mondott Péter, vagy János, hogy aranyunk, ezüstünk nincs, de az Úr nevében mondjuk kelj fel, és jár, és járt. Higgyük el, hogy az Isten együtt fog velünk munkálkodni, és megtörténnek azok a csodák, amik megtörténtek az apostoli korban. Megelégítetnek azok az éhezők, akik a akiknek senki nem adna, ha nem hívő emberek keresnék meg őket. És többet fogunk a kezünkből kiadni, és a szánkon többet fogunk megszólaltatni, mint amennyivel gondoljuk, hogy bírunk. Mert az Isten majd felettébb megelégít. Nem erről szól az 5000 meg a 4000 megvendégelése? Olvassuk el a Jézus életében, már nem akartam felolvasni, az adjatok nekik ti enni példázatot, történetet. Ugye Jézus miért szólította fel a tanítványokat? És nem tudták elhinni, hogy rajtuk keresztül ennyi éhezőt, vagy ennyi éhes embert meg lehet elégíteni. Milyen nehéz nekünk is elhinni. Mindig hívnánk gyorsan egy jó prédikátort, aki jól, meg úgy tudjuk, jól tud beszélni,

a 12. verstől a fejezet végéig. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Beszél az élet rövidségéről, azt nem olvastam fel a Zsoltár, de hozzáteszi, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye a szív, máshol a Szentírás úgy mondja, hogy elme, vagyis a gondolkodásunkban kell megváltoznunk, mondja Pál apostol a római levélben. Taníts minket új számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Szentírás beszél a bölcs emberről, aki sziklára építi a házát, és a szikla nem más, mint Jézus Krisztus. A Szentírás az első laptól kezdve az utolsóig Jézusról beszél. És ez az örömhír, ami számunkra, hogy Jézus odaadta életét értünk, értem, hogy én éljek. Vajon ezt elfogadom-e, vajon hálás vagyok-e én ezért? De most térjünk vissza a Zsoltár igéhez, hogy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Talán így mondhatnánk a nyelvünkön, taníts minket arra, hogy a kegyelmi időt bölcsen használjam fel. Bölcsen használjuk ki. De itt a tovább többi igéket is nézzük, hogy mit is mond tovább az ige. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Gondoljunk, most tanultak a nemrég, még az előbbi leckénkben az Emmauszi tanítványokat, mikor ugye mennek megszomorodva haza Emmauszba, és Jézus hozzájuk csatlakozik, és ismerjük a beszélgetést. Azután, mikor odaérnek a lakásukhoz, akkor Jézus úgy tett, mintha tovább menne. És akkor a tanítványok mit tesznek? Térj be hozzánk. Ne menj tovább. Maradj velünk. Még nem ismerték fel, hogy ő a mester, de valamit megéreztek. Megérezték, hogy ez a valaki, aki velünk van, ennek jó a közelébe lenni. Ezt nem engedjük el. Nem engedjük tovább menni. Térj be hozzánk. Szükségünk van rád. Veled akarjuk tölteni az estét. Ne menj tovább. Mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy Jézus térjen be hozzánk. Lakjon velünk. Ő világosítsa meg a mi értelmünket. Mint az Emmauszi tanítványoknak is megvilágított az értelmüket, mikor a proféciákra utalt. És utána megértették, amit azelőtt nem értettek. Erre van szükségünk nekünk is, hogy Jézus ott legyen, és megvilágosítsa a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket, hogy miért érdemes élni ezen a földön. Miért kaptuk ezt az életet? Azt mondja a Szentírás, hogy rövid, olvasok itt a 90. Zsoltárban, hogy gyorsan tovaszáll, mint ha repülnénk. De ez is kegyelem, hogy gyorsan tovaszáll, mint ha repülnénk.

0: Vagy jó lenne itt több száz évig élni, itt ebben a nyomorult világban? Szerintetek? Ki az, aki itt szeretne élni hosszú ideig? Ezért az Úr megrövidítette az időt, de adott mindenkinek időt a megtérésre. Mindenki annyi időt kap, amennyire szüksége van. Mert az Isten tudja azt, hogy kinek mire van szüksége. Azután azt mondja, jó reggel elégíts meg, a 14. vers. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. A tanítványok este hívták be Jézust, mert akkor éppen este volt. De itt azt mondja, hogy jó reggel vidámíts meg minket. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Mire utal ez az ige? Mikor kell mennünk az Úr Jézushoz? A napnak melyik szakaszában szükséges, hogy találkozzunk Jézussal? Reggel felkelünk, és rohanás megyünk a munkába, és majd este, amikor időnk van, akkor azt mondjuk, hogy hát jöjj be hozzánk, szükségünk van rád. És napközben nem volt rá szükségünk. Tehát jó reggel meg kell hívnunk magunkhoz Jézust, hogy térjen be hozzánk. És akkor ő megvidámít bennünket. Akkor a nehézségeket is át tudjuk élni ő vele. Itt azt mondja az ige, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Tehát ha Krisztus velünk van, akkor örvendezhetünk és vigadhatunk. Mert ő a legnagyobb hatalom a világon. És ő mindent megtett értünk, vajon mi mit teszünk meg ő érte? Meghívjuk-e magunkhoz? A 15. vers. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Ez kapcsolódik az előbbi gondolathoz, hogy ha folyamatosan bennünk lakik Krisztus, ha mi folyamatosan fogjuk az ő kezét, akkor ő örömöt tud adni nekünk, és meg tud vidámítani bennünket. És akkor azt mondja, ahhoz az esztendőköz képest, ahol gonoszt láttunk. Micsoda lehetőség ez, hogy itt, ebben a nyomorult világban, ahol annyi a szenvedés, annyi a bánat, a visszásság, a betegség, a pusztulás. Itt ebben a világban is ő tud nekünk örömet adni. És tud nekünk békességet adni. Megragadjuk-e ezt a lehetőséget naponta? Azután 16. vers. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak, fiaim. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Itt lehet visszatérni az első gondolatod a megtéréshez. A megtérésnek gyümölcsei vannak. A megtérés az meglátszik az emberen. A megtérés te nem lehet elrejteni. A fényt nem, azt mondja az Úr Jézus, azt világítani kell a fénynek. Ne rejtsük el! És aki igazán Krisztusban van, az nem is tudja elrejteni azt az örömöt, azt a békességet, amit kapott Istentől. Láttassék meg a te műved, te szolgálnak, te dicsőséged azoknak, fiaim, a te dicsőséged. Ugye mi az Isten dicsősége? Az ő szeretete, az ő jelleme, az ő alázatossága, amelyen lehajol hozzánk. Ez az ő dicsősége. És ez meglátszik, gyümölcsként ott lesz az életünkben, hogyha mi megtérünk hozzá. A 17. vers. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és amely kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk. Amikor a 12 kémet Mózes kiküldte Izraelbe, hogy illetve igen, Kánaán földére, hogy kémleljék ki. Mikor visszajöttek, akkor tudjuk, hogy milyen hírt adtak a 10 kém, és milyen hírt a két. Tehát Józsué és Káleb volt az, aki jó hírt hozott, és a 10 kém pedig azt mondta, hogy mi oda nem fogunk tudni bemenni. Erős emberek van, nagy vasszekerek, nem fogunk mi oda bemenni. Józsué mivel biztatta? Józsué és Káleb mivel biztatta a népet? Ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz bennünket. És mit olvasunk itt? Legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, hogy beviessen bennünket a Kánaánba. Oda akarunk menni, ugye? Oda készülünk. Abba az országba, ahol békesség lesz, ahol szeretet uralkodik. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkát tedd állandóvá. Mi az állandóság? Az örök élet. Isten állandóvá akarja tenni mi kezeink munkáját. Nem ideiglenesen, nem azt akarja, hogy elveszünk, hanem azt, hogy éljünk. A kezeink munkáját tedd állandóvá. Kedves gyülekezet, azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy, és azt szeretném kívánni mindnyájunknak, hogy azt az időt, amit most kaptunk, kaptunk egy új esztendőt. Ezt használjuk fel arra, amire adta az Isten. Hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Hogy az a Laodicea állapot, amit ő leírott, hogy tudom a te dolgaidat, hogy milyen vagy, hogy az fájjon nekünk, és ne dicsekedjünk azzal, hogy hát ez meg van írva, milyenek vagyunk, nem tudunk mások lenni, hanem fogadjuk el a tanácsot, fogadjuk el a biztatást, az, hogy a légy buzgóságos, és térj meg. Jóisten, segítsen bennünket, hogy ez az év, ez az esztendő győzelmekben gazdag legyen a saját életünkben. És ha a saját életünkben győzelmekben gazdagok leszünk, akkor a közösségünk is megújul. Akkor közösségünk lesz egymással. Akkor az Úr fel tud használni bennünket, akkor olyanok leszünk, mint Sion hegye, ahová vágyakoznak az emberek, mert ott jó lenni Isten közelében. Jóisten, segítsen bennünket ebben, hogy ezt az új esztendőt erre használjuk fel, amire Jóisten adta. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 283-as ének első 3 versét énekeljük el. Akkor boruljunk le, akik tehetik, imádkozni, és utána fennállva a 4-es, 5-ös énekkel fejezzük be.

Szerető Istenünk, jó Atyánk! Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit mindezdáig kaptunk tőled. Szeretnénk megköszönni azt, hogy életben tartottál bennünket még, mert meg akarsz tisztítani bennünket. Segíts bennünket, hogy ne vonjuk ki magunkat a te tisztogató kezedből. Ne akarjuk mi magunk irányítani a életünket, hanem fogadjuk el, hogy te jót akarsz nékünk, és életet akarsz nékünk adni. Hiszen te teremtünk és megváltunk vagy. A legnagyobbat, a legtöbbet adtad értünk, és ezzel bizonyítottad a te szeretetedet. Segíts, hogy ezt el is tudjuk fogadni. Segíts, hogy ez a szeretet elváltoztassa, megváltoztassa a mi gondolkodásunkat, a mi beszédünket és minden tettünket, cselekedetünket. Hogy így a mi lelki házunk sziklán álljon, és amikor jön a vihar, akkor is megálljon ez a ház, akkor ne omoljon össze. Kérünk, jó Istenünk, segíts bennünket, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, ami megtérésünkre használjuk fel, hogy minden nap, minden reggel és napok, minden óráiban tudjunk rád figyelni, ahogy Dániel is tette, hogy reggel, délben, este hozzád könyörgött fenn szóval. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is hasonlóképpen tudjuk az időt felhasználni arra, amire te adtad, hogy veled töltsük azt az időt. Segíts megízlelni azt, hogy jó veled lenni, hogy így ne magunk útjain akarjunk járni. Ne a széles úton akarjunk járni, hanem azon az úton, amely az életre visz. Kérünk, légy irgalmas közünk, és segíts bennünket, hogy a veled járás örömeit is megtapasztaljuk ebben az életben. És ez meglátszon rajtunk, és ezáltal is hirdetni tudjuk a te szeretetedet, mert környezetünk látja rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Légy ebben segítségünkre, kérünk. A napnak további óráiban, perceiben is légy közöttünk lelked által, és adj békességet nékünk a mennyekből, a te kegyelmed szerint. Amen.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Mondjátok csak velem, a ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát nem tudom, szelid gyerekek vagytok-e? Szoktatok-e kiabálni, veszekedni? És tudjátok, hogy a szelídségbe ki a legnagyobb példaképünk? Talán emlékeztek arra a történetre, amikor Illés egyszer a Jóistenre várt, és aztán mindenféle ilyen nagy természeti erők nyilatkoztak meg, de a Jóisten egyikbe se volt. És utoljára egy halk és szelíd hang hallatszott, és ő volt a Jóisten. Akkor gyerekek, ezek szerint a Jóisten hogy szeret beszélni? Halk és szelíd hangon. És szeretném, ha ti is gyakorolnátok azt, hogy halk és szelíd hangon beszéljetek, mert ebben a Jóisten a példaképünk. És még valakiről talán szintén tanultatok, már Mózesről, és róla pedig az van megírva, hogy minden embernél szelidebb volt, akik a földön laknak. Tehát szeretném, ha szelíd gyerekek lennétek, akik gyakorolják azt, hogy halk és szelíd hangon beszéljenek. És egy rövid kis történetet mondok el nektek, lehet, hogy valamikor hallottátok, lehet, hogy nem. Egy kisfiúról szól, aki nagyon durcásan kiment a parkba, és lehuppant egy székre, egy padra, és ott ráripakodott az idős bácsira, aki ott ült a pad másik végén, na, menjen arrébb. Hát ez minden volt, csak nem szép és szelíd beszéd. Aztán így összekulcsolta a kezét, lehorgasztotta a fejét, és ilyen morcosan ült ott a padon. A bácsi ránézett, és azt mondta, kisfiam, mi bajod van? Kisfiú visszaválaszolt, mi köze hozzá? Na hát ez is egy durva beszéd volt, igaz? A bácsi még mindig kedvesen azt mondta, de én szeretnék neked segíteni. Erre a kisfiúból kitört, azt mondta, meg kell szöknöm otthonról, mert senki se szeret engem. A nagyanyám kidobott a konyhából egy sárga répa miatt, amit elvittem az asztalról. Testvéremnek annyi festéke van, és egyet se ad. A bátyám meg soha nem viszel csónakázni, hiába kérem. Bácsi azt mondta, gyere közelebb, én tudok neked segíteni, megtanítalak egy varázsszóra. De előre megmondom neked, hogy ezt a varázsszót mindig csendesen és halkan kell mondani. És úgy, hogy a szemébe nézel, akinek mondod. A kisfiú nagyon kíváncsi volt, hogy mi lesz ez a varázsszó. Lehet, hogy ti hallottátok a történetet, de az arcotokon azt látom, nem igen. No, tehát akkor én megmondom nektek, hogy mit súgott a bácsi a kisfiú fülébe. Kérlek szépen. Mondta, de ezt mindig kedvesen kell mondani, szemébe nézve annak, akinek mondod, és halkan. Hát a kisfiú először kicsit csalódott képet vágott, ez az a híres varázsszó, de gondolta azért kipróbálja. Bement a konyhába, a nagymamája előtt ott volt egy nagy tál, ilyen szép pirosra sült fánk. Oda ment, és azt mondta, nagymama, ránézett, és eszébe jutott, hogy kedvesen kell mondani halkan. Na adjál egyet, kérlek szépen. Erre a nagymama elétette az egész tálat, és azt mondta, válaszd, amelyik a legjobban tetszik. Kisfiú azt mondta, használt. Bement a szobába, ahol a testvére festett, azt már így takarta el a festékeit, mert a kisfiú úgy szokta, na, ez az enyém, elkapta és elvitte. Most meg ránézett, és azt mondta, adjál egyet, kérlek szépen. Mindjárt a testvére is odaadta. Már vissza is adta, azt mondta, nem, nem, most nem is akarok festeni, csak ki akarta próbálni a varázsszót. Télben hazajött a bátyja, és ebédnél mondta, hogy bátyus, rá is ránézett, és szépen, halkan, kedvesen mondta, vigyél el csónakázni engem, kérlek szépen. Akkor már megszólalt a nagymama is, meg a testvére is, és azt mondta, olyan jó fiú volt, olyan rendesen viselkedett, vidd el, megérdemli. Kisfiú kiszaladt a parkba, hogy még megköszönje a bácsinak a varázsszót, de a bácsi már nem volt ott. De ő még bácsi korába se felejtett el, hogy mi a varázsszó. Halkan, szépen, kedvesen, szemébe nézve. Kérlek szépen. Hát ti is gyakoroljátok ezt, próbáljátok ki, hogy használ. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a
ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Péter apostol első leveléből olvasom, a 3. fejezet 15. versét. A múlt héten az országos küldőgyűlésen, illetve 2 héttel ezelőtt az országos gyülekezeti küldőgyűlésen volt erről szó, és én úgy gondolom, hogy ez olyan ige és olyan téma, amire mindannyiunknak szükségünk van, és nem biztos, hogy mindenki meg fogja hallgatni az ott elhangzott igehirdetést. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetéből a 15. verset olvasom. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Azt mondhatjuk, hogy ez az ige a minden tartalmaz, ami lényeges ahhoz, hogy hogyan tégy bizonyságot valakinek a hitbeli meggyőződésedről. Mondhatnám, hogy ez a személyes bizonyságtevés alapigéje és az igei mércéje. Gondoljuk csak el, hogy mit is mond ez az ige. Azzal kezdi, hogy az Úristen szenteljétek meg a ti szívetekben. Ha én Istent nem látom igaznak, szentnek, csodálatosnak a lelkemben, akkor az én bizonyságtevésem egy kongó üres szó. Ha az Isten nem az én Istenem, nem mélységesen tisztelem és szeretem őt, és nincs bennem az a szorongató meggyőződés és érzés, amit Jézus fejezett ki az úgynevezett főpapi imájában, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én megismertelek téged. És én azt szeretném, hogy mások is megismerjenek téged úgy, amilyen te igazán vagy. Ha az Isten nem szenteltük meg a mi szívünkben, ha nem él bennünk egy mély szeretet, tisztelet, csodálat Isten iránt, ami kikívánkozik, akkor a mi bizonyságtevésünk az egy holt beszéd, az egy üres szó, annak nincsen értéke, és nincsen hatása. És tudjuk azt, hogy ezt egy életre nem lehet megszerezni. Ennek ahhoz, hogy az Úristent megszenteljük a szívünkbe, ahhoz nekünk mindig növekedni kell Isten ismeretében és a vele szerzett személyes tapasztalatokban. Utána így folytatja, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek lévő reménységről. Ez a készek legyetek, ez 2 dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy felkészültek. És azt kell mondanom, hogy ez nem is akármilyen kívánalom. Mert utána úgy is mondja, hogy mindenkinek. És nem olyan könnyű, hogy te mindenféle gondolkozású, mindenféle élettapasztalat hátterével rendelkező embernek, te helyesen tudj az Istenről szólni, bizonyságot tenni róla. Tehát ez jelent egyrészt felkészültséget. Felkészültséget egyrészt az írásból, hogy igazán ismerjük Istent, és ismerjük az ő igéjét, és az ő tanítását minden dologra, de ismerjük a különböző emberek, különböző gondolkodásmódját, ismerjük a mi korunkat, ismerjük azt, ami az embereket foglalkoztatja, ahhoz, hogy én felkészült legyek számot adni a bennem lévő reménységről. Egy másik jelentése pedig az, hogy készségesek legyünk. Ez azt jelenti, hogy én sohasem akarjak meghúzódni, vagy hallgatni, mert az kényelmesebb. Legyen készségem, bátorságom, buzgóságom, és sohasem befolyásoljon engem embereknek a esetleges előítélete. Ne rettenjek meg az emberek előítéletétől, vagy a kérdéseitől, hanem készséges legyek megfelelni a bennem lévő reménységről. Aztán nagyon fontos az a szó is, hogy a bennetek lévő reménységről. Ez azt jelenti, hogy az igazi bizonyságtevés az mindig reménységet ad, és mindig reménységet közvetít. Mindig evangéliumot, örömhírt ad tovább. Egy bizonyságtevés soha nem lehet komor. Soha nem mutathatunk be egy olyan Istent, aki egy szigorú bíró, és ezek a kívánalmai. Soha nem beszélhetünk elrettentő módon a végidőről, meg milyen nehézségek jönnek. Nem ez a feladat. Hanem adjatok számot a bennetek lévő reménységről. De ebben az is benne van, hogy ami bennetek él, amit nem tanultál a Bibliából, és el tudod szavalni, hogy ezt mondja a Biblia, hanem ami bennetek él, mint reménység, ami személyesen a miénk. És
azt mondja, hogy aki számot kér tőletek. Bizonyos értelemben minden bizonyságtevés egy számadás. Számadás Isten előtt, számadás saját magunk előtt is. Sokszor rájövünk, hogy mennyire nem vagyok felkészült, vagy mennyire nem vagyok olyan telítetten Isten ismeretétől és szeretetétől, hogy ezt én meggyőzően és szeretettel tudjam képviselni. Tehát számadás kicsit magunknak is, számadás Isten előtt, számadás emberek előtt, hogy vajon tényleg megalapozott és élő hitünk van-e, és igazi szeretetünk van-e az emberek iránt. Azután így mondja, szelídséggel és félelemmel. Ez nagyon fontos, ez a két szó, szelídséggel és félelemmel. Mit jelent? A szelídség azt jelenti, hogy soha nem lehetsz vitatkozó, soha nem lehetsz fölényeskedő. Erről eszembe jut mindig egy fiatal református lelkész, még én is kezdő voltam, és én Tason dolgoztam, ő a szomszédban, Kunszent Miklóson is sokszor beszélgettünk. Ő egy kis titkárból ment teológiára, tehát olyan személyes késztetésre is. Hát elmondta, hogy ő egy kereső ember, és mondta, hogy én végigjártam a kisegyházakat, és mondta a sok kiábrándulását, csalódását. Azt mondja, de a sok kisegyházzal, azt mondja, engem mindig elriasztott valami. Azt mondja, én ezt így neveztem el, hogy az üdv bizonyosság mosolya. Azt mondja, mindig úgy éreztem, hogy velem olyan lekezelően beszélnek. Úgy rajtuk volt az üdv bizonyosság mosolya, mi tudjuk, mi értjük. Ugye te egy olyan kiskorú vagy ezekben a dolgokban, de azért mi felvilágosítunk. Testvéreim, ha valaki az üdv bizonyosság mosolyával, ezzel a kis fölénnyel akar valakinek bizonyságot tenni, biztos, hogy kárt tesz, és biztos, hogy hatástalan lesz, és nem felel meg ennek az igei mércének, hogy szelídséggel és félelemmel. A félelem pedig azt jelenti, hogy mindig bennünk legyen az, hogy Istenem, mit érek én egymagamban. Ha te szentelked nem segít, én tudok egy embernek igazán tenni érte valamit. Mindig legyen bennünk az az alázat, hogy nincs ilyen, hogy az én tudásom vagy. Ó, én ezt olyan jól el tudom mondani, ez önmagában semmit nem ér. Én mindig alázattal legyek az Isten iránt, és mindig segítségül hívjam az Istent, amikor én egy embernek segíteni szeretnék, hogy az Istent megismertessen vele. Még egyszer elolvasom ezt az alapigét egészében. Figyeljétek csak meg, hogy minden benne van, ami alapelvként fontos a személyes bizonyságtevéshez, és mindig állítsuk magunk elé ezt a mércét. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mi nem tanukról, nem valamiről akarunk, nem a Biblia igazságáról akarunk bizonyságot tenni embereknek, hanem Istenhez, a Teremtő és Megváltó Istenhez szeretnénk vezetni őket. Ezért az alap mindig ez. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, és folytatja, mindig készek legyetek számot adni a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. És szeretném egy kicsit konkrétan is arról szólni, hogy most nagyon hamar mindegyikünk belekerül egy bizonyságtevés helyzetébe, mert nem hiszem, hogy van valaki, aki nem hallott volna arról, hogy egy szabad vasárnap, úgynevezett szabad vasárnap törvény minden bizonnyal nagyon hamar tárgyalásra kerül a parlamentben és megszavazásra. És miért kerülünk mi emiatt a bizonyságtevés helyzetébe? Már aki szívbeli meggyőződésből a negyedik parancsolat szombatot

működni, és nehézségei támadhatnak. Meg egyáltalán szóbeszéd lesz, beszédtéma lesz ez. És akkor hogy fogsz bizonyságot tenni? Ha valaki erre akkor arról kezd beszélni, hogy nem ez a hetedik nap, hanem az a hetedik nap, meg ez napisten napja volt, semmire nem megy vele. Ez nem a helyes bizonyságtevés erről a témáról. Hanem mi a helyes felelet, ha valaki megkérdezi, hogy miért ünnepel szombatnapot. A helyes felelet nyilván az, mert nekem ez a teremtés emlékünnepe, mert a negyedik parancsolat úgy szól, hogy Isten is hat napon át teremtette a világot, az eget, a földet, és mindent, ami azokban van, és a hetediken megnyugodott. És akkor rád fognak csodálkozni, és itt jön az, hogy nem ismerjük a körülöttünk lévő világot, ez, hogy felkészültek legyetek bizonyságot tenni, ebben ez is benne van. Tudnélik, erre kerek szemeket fognak rád mereszteni, és azt mondja, te csak nem a hatnapos teremtésben hiszel. Hogyha mi egymás között vagyunk, akkor nekünk ez természetes. De értsük meg azt, hogy ez hihetetlen, hogy milyen mértékben eltűnt az emberek gondolkozásából, hogy ezt egy pillanatig is komolyan vegyék. Én most nem akarok azzal foglalkozni, hogy a nem Istenben hívők így gondolkoznak, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy a keresztény egyházakban is ma már a kiegyezés az evolúciós elmélettel csak nem 100%-os. Nem merek százalékot mondani, de nagyon csekély kivétel. És hogy ez mennyire, erre vonatkozóan szeretnék nektek csak két rövid dolgot mutatni. Ugye nem idézem, hogy nyilatkozott, milyen hivatalos nyilatkozatok hangzottak el részletesen, csak egyetlen egyet szeretnék idézni. Tavaly volt ugye Darwin évforduló, 200 éve született Darwin, 150 éve jelent meg a híres Fajok eredete című műve, és ebből az alkalomból az anglikán egyház, ugye Darwin angol volt, Angliában élt, fontosnak tartotta, hogy egy posthumusz bocsánat kérő nyilatkozatot fogalmazzon meg Darwinnak, amely így hangzik. Charles Darwin, születésed után 200 évvel az anglikán egyház bocsánatkéréssel tartozik azért, mert félreértett, és mivel először rosszul reagáltunk, másokat is arra bíztattunk, hogy még mindig félreértsenek. De még nincs vége a jó hírnevedért folytatott küzdelemnek. Ez az anglikán egyház hivatalos bocsánatkérése Darwintól. Itt tartunk a keresztény egyházak területén. Most mutatok egy hazai példát. Ez a Credo, ez az evangélikus egyháznak a folyóirata, negyedévi folyóirata, és ebben megjelent egy cikk, hadd mondjam, egy nagyon jó cikk, és egy nagyon tisztességes valaki, aki írta, aki a Deák téri evangélikus gimnáziumban tanít biológiát és kémiát, és ez a tanárnő a következőt írja a cikke végén. Ugye ő is Darwin évforduló alapján írt Darwinról, nagy tisztelettel, elismeréssel, és ezt írja a végén. Egyházi iskolában tanító biológia tanárként nagyon fájdalmasan érint, hogy egyházunkban is sokan vannak, akik Darwin munkásságát és az arra épülő tudományos modellt a keresztény hittel összeegyeztethetetlennek tartják. Hát viszonylag sokan, ugye őnek is sok, mert ő ezzel egyetért, de alapvetően óriási kisebbség ez, azt kell mondanunk. Tehát még egyszer azt mondom, őt egyházi iskolában tanító biológia tanárként fájdalmasan érinti, hogy vannak, akik nem tudják összeegyeztetni a darwini evolúciós elméletet a keresztény hitükkel, és azt mondja, reménykedem, hogy az elmélet megismerkedése a biológia és teológia párbeszéde segíthet, hogy hitünk és természettudományos műveltségünk ne kerüljön konfliktusba egymással. És a következő számban valaki, aki az evangélikus teológián tanít, és ez egy kés csoda, aki szintén vallja a bibliai teremtéstant, és nem vallja az evolúciós elméletet, válaszolt neki, és próbál természettudományos érvekkel válaszolni neki. A viszont válasz a tanárnő részéről így hangzott,
Szentpéteri Péter teológus, míg én természettudományokat tanultam, teljesen eltérő tanulmányaink, előképzettségünk révén,

más nyelvet beszélünk, és amint arról az olvosó is meggyőződhet, alig értjük egymást. És a végén írja, hogy nincs valaki, aki tolmácsolna köztünk, mert nem tudjuk megérteni egymást. Testvérem, ezzel tisztában kell lennetek, hogy a bibliai teremtéstant, úgy, ahogy a Bibliában olvassuk, alig vallja valaki, nem egyszerűen a világban, de a keresztény egyházak köreiben is. És hogyha most azzal próbálkoznánk meg, hogy természettudományos érvekkel, én nem ajánlom senkinek. Nem azt mondom, hogy ne örüljünk annak, amikor a természettudományban látunk dolgokat, amelyek arra mutatnak, hogy nagyon megingott az evolúciós elméleteknek a stabilitása, mert tényleg van ilyen a természettudományban, sok természettudós részéről, de az emberek itt annyira beállítottak és elfogultak, hogy ezzel nem oldódik meg a probléma, mint ahogy itt is nem oldódott meg a probléma. Az egyszerű válasz, tudjátok mi a következő válasz? A következő válasz az, hogy én azért vallom mégis a hatnapos teremtést, és azért tartom meg a teremtés emlékünnepéként a negyedik parancsolat szerint a szombatnapot, mert nekem a Biblia Isten szava, Isten kinyilatkoztatása, és a Biblia ezt mondja. Ez a döntő ok. És még hozzátehetjük, hogy valójában nincsen természettudományos ismeret a kezdetről. Remélem azt mindenki tudja, hogy ezek az évmilliók, ezek semmiféle tényszerűsége nincs. Ez az evolúciós elméletekből kiinduló hipotézis. Darwinnak nagyon jó barátja volt Charles Lyell, aki szintén Angliában működött, aki az uniformizmus elvét felállította, ő geológus volt, hogy akármeddig gondolkozunk az időben vissza, mindig ugyanazok a természeti törvények léteztek, amelyeket ma ismerünk. De ezt bizonyítani senki nem tudja. Ha történetesen a Bibliának van igaza, és volt teremtés, meg volt bűneset, meg volt vízözön, akkor mindig akkora változásával járt a természetben működő törvényeknek, és más se igaz az uniformizmus elve. Ezt pusztán tudományosan senki nem tudja se bizonyítani, se cáfolni. Tehát a helyes válasz az, hogy én azért, mert a Bibliát Isten szavának ismertem meg, és én ezért egyedül az Isten szavának, az isteni kinyilatkoztatásnak adok hitelt a világ eredetére nézve. De testvéreim, fel vagyunk készülve arra, hogy erre újabb kérdés következik? Te is komolyan veszed, hogy a Biblia Isten szava? Hát a Biblia az a keresztény hagyomány egy része. És megint szeretném, testvéreim, ha látnátok, hogy még a vallásuk, a gyakorló keresztények túlnyomó többsége is így gondolkozik ma, hogy a Biblia nem több, mint a keresztény hagyomány egy része. Na mondjuk egy értékesebb, kiemelkedőbb része. Kész. De hogy az Isten szava, hogy a Mózes első könyve az nem egy naív, egyesek még azt is mondják, primitív teremtés mitosz, ugyanolyan teremtés mitosz, mint amilyenek más vallásokban léteznek, és hogy ezt komolyan kéne venni úgy, ahogy szól, ezzel alig lehet találkozni. A testvéreim, megkérdezem, készek vagyunk megfelelni, aki számot kér a bennünk lévő reménység, felkészültek vagyunk? Ismerjük a körülöttünk lévő gondolkodásmódot, és látjuk-e azt, hogy ez a bizonyos szombat ünneplés kérdése, ez nem egy bogaras kérdés, nem vitatkozás azon, hogy ez a nap vagy az a nap, ez a legfundamentálisabb keresztény alapelveket érinti. Van egy öntörvényű természet, van a természet, meg az anyag a maga törvényeivel, vagy van egy teremtő és fenntartó Isten. A kettő, a Biblia Isten szava, vagy nem Isten szava. Ezeket a legfundamentálisabb kérdéseket érinti a mi szombatünneplésünk. És amikor arról beszélgetünk valakivel, hogy Isten szava, akkor azért én mondanék nektek egy egyszerű dolgot, ami legalábbis a Krisztusban hívő vagy valamennyire hívő keresztényeknél azért legalábbis elgondolkodtató lehet. Például én, ha valakivel így beszélgetek, akkor megkérdezném tőle, hogy hát mi is a gond ezzel a hatnapos teremtéssel? Ugye az a gond, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy Isten a szavával teremt. Mert ha az puszta szavával teremt, akkor a hat nap is sok, akkor a hat nap volt csak azért, hogy nekünk mintát adjon, ami munka és pihenés rendünket megszabja.
És akkor valaki azt mondja, na hát ez elfogadhatatlan. Ez igazi teremtés mitosz, hogy Isten szólt, hogy pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől. És azonnal az a rengeteg óceáni csoda, meg minden, ez megtörtént. Meg hogy azt mondta, hogy hajtson a föld maghozó füvet, és ez azonnal megtörtént, ez lehetetlen. Ez mese beszéd mondja. Erre én a következőt mondanám annak, aki azért kereszténynek vallja magát. És az evangéliumokban hányszor találkozol azzal, hogy Jézus szól, és úgy lesz? Amikor azt mondja egy vakon születettnek, hogy akarom, láss. Amikor azt mondja ha egy 38 éve béna embernek, hogy vedd fel az ágyadat, és járj, és úgy lett. Imádkozik néhány kenyér és hal fölött, és több mint 10 000 sokaság jól lakik belőle, és még maradék is marad. A rettenetesen háborgó tengernek annyit mond, hogy hallgass és némulj el. És így mondja a Biblia, a következő pillanatban lő nagy csendesség. És végül egy negyednapos oszlásnak indult halott sírja előtt megáll, azt mondja, Lázár, jöjj ki, és kijön egy feltámadt ember. Akkor én legalábbis ennyit mondanék az illetőnek, ezt logikailag lássuk be. Ha Jézus történeteiben ez igaz, ha ő a szavával ezeket megtehette, akkor mi a probléma azzal, hogy a teremtéskor is megtehette? De ha azt mondjuk, hogy a teremtéskor ilyen nem lehetett, hogy Isten szól és meg lesz, ilyen nincs, akkor köteles vagyok tagadni az összes evangéliumi történetet, nem? Mert ha ott lehetetlen volt, akkor Jézusnál is lehetetlen volt. Ha Jézusnál lehetséges volt, akkor nyilván lehetséges volt kezdetben is. Ezzel legalábbis elgondolkodtatni próbáljunk, hogy ha a szóval teremtést azt tagadjuk, és akkor többé semmi probléma a 6 nappal, ugye? Akkor az egész evangéliumi történetet tagadnunk kell. Akkor az egész mitosz és mese, akkor ez nem így volt. És aztán még sok mindenre rámutathatunk. Rámutathatunk arra, hogyha az úgynevezett teista evolúciótant valljuk, ami a legtöbb keresztény megoldása ma, hogy Istent hiszi, de ugye is szokták eltévágni a gordiuszi csomót, hogy a Biblia megmondja, hogy ki teremtette a világot, Isten, a természettudomány meg megmondja, hogy hogy teremtette. A természettudománytól elfogadom, hogy hogyan, a Bibliából meg hogy ki. De ez egy skizofrénia. Ugye ez igazából nem megoldása ennek a kérdésnek. És akkor, ugye, tehát ha idáig eljutottunk, akkor még megemlítem nektek, hogy a szóval teremtésnél mai embereknek még valamivel segíthetünk. Közelmúltban tartottam valahol előadást, és hát ott volt egy körzeti orvos a családjával, hát ugye természettudományokban jártas, és hát neki is új volt ez a téma, és a végén odajött hozzám, és kérdezte, hogy én hol olvastam arról, amit mondtam. Mondtam, sehol, csak az erőfeszítéseket próbálok tenni arra, hogy valahogy emberek ne tartsák képtelenségnek ezt a szóval teremtést. És ezt a hasonlatot talán ti is felhasználhatjátok, mert én úgy látom, hogy segít. Tudnélik, azt mondtam, hogy és mi van akkor, ha mondjuk a teremtő Isten szava az úgy működik, mint egy kód? Mi tudjátok ma, hogy a világunkban egy kódra mi minden elindul. És mi van, ha az Isten, akiről a Biblia mindig azt mondja, hogy a végére mehetetlen bölcsességével teremt, és hogy ő alkotott minden természeti törvény, mi van akkor, hogyha ő szól, és arra elindulnak dolgok, és azonnal működni kezdenek dolgok, és megvalósulnak. Hiszen az ő, egy kicsit nyújtsuk meg a fantáziánkat, ha ilyen aggyal teremtette az embert, hogy azt mondják, hogy emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet, ugye ez egy természettudósnak a híres mondása. És hogyha ha mi ennyi kis időben tanulunk, és ennyire eljutunk, akkor aki mindent teremtett, milyen lehet az értelme is, aki örökké való. És nem lehet, hogy az ő parancsszava működik, mint a kód, és azonnal működnek, elindulnak és végbe mennek dolgok. Mint ez a római százados annyira értette, azt mondta, hát a római hadseregben is egy parancsszónak van hatalma. Egy parancsszó azonnal végbe megy, azonnal működésbe mennek dolgok. Hát akkor az Isten parancsszavára nem indulhatnak el dolgok. És akkor, mikor már idáig eljutottunk, akkor még mindig fölmerül egy kérdés, mert valaki erre neked azt mondja, hogy na hát, hát legalábbis, ha nem is osztom, de értem a meggyőződésedet, hogy te neked, te amellett foglalsz állást, hogy teremtő és fenntartó személyes Isten, aki a bölcsességével és a szavával teremtett. És megértem, hogy te ezt azért fogadod el, mert neked a Biblia Isten szava. És na de hát akkor most mondd meg nekem, hogy ha már ennyi ideje
a kereszténység vasárnapot ünnepel, akkor most miért kell foglalkozni azzal, hogy ez a nap vagy az a nap? Nem tudod vasárnap megtartani a teremtés emlékünnepét? Hát most fontos szerinted, milyen Isten képed van neked? Szerinted az Istennek fontos az, hogy ezt te szombaton vagy vasárnap teszed? Hát ha jó, ha te ezt így hiszed, akkor tarts egy nyugalomnapot, egy Isten tiszteleti napot akkor, amikor mások. Minek ezzel különszködni? Minek szembeszállni az egész évszázados keresztény hagyománnyal? Minek ezért problémákat csinálni magadnak és másoknak? Ugye egyetértünk vele, hogy ezek a kérdések előjönnek. És akkor erre mit mondasz? Akkor látjuk, hogy jön egy harmadik fundamentális kérdés, ami az előzőkből következik. És ez a harmadik kérdés az, hogy ember, ha van élő teremtő Isten, és ha a Biblia Isten szava, látjuk, ez az előző kettőre épül, akkor embernek jogosultsága lehet-e, hogy az ő szaván és törvényén változtasson. Ez az a bizonyos antikrisztus kérdés. Mert mondom azt, hogy antikrisztus kérdés, mert az antikrisztus görög szó azt jelenti, hogy Krisztus helyett és ellen. Vagyis valami olyan ellenséges magatartás Krisztussal, ami nem tagadja őt, hanem a helyére lép, és helyette cselekszik, és helyette szól. Tehát így mondanám, van-e helye Krisztus helyettesítésnek? Van-e helye Isten helyettesítésnek? Bárki igényelhet-e magának olyan tekintélyt, hogy én Isten helyett, Isten nevében változtatok az Isten szaván? Ez egy nagyon súlyos elvi kérdés. Lehet-e Istent helyettesíteni? Lehet-e Isten helyett a szavánt, a törvényét módosítani? És itt megint megállnék egy pillanatra, tudjuk, ez a kinyilatkoztatás kérdés, hogy a Biblia Isten szava, ugye ez azon nyugszik, mert ennek a kérdésnek csak akkor van értelme, ha a Biblia tényleg Isten szava. Ilyenkor megint mondanék egy egyszerű logikai átgondolni valót nektek, amivel talán tudtok másoknak segíteni. Tudnélik, ha azt mondom, ha beszélgetek valakivel, hogy ha van élő Isten, tehát ha van élő, teremtő, személyes Isten, és ő akar kinyilatkoztatni, márpedig ezt minden keresztény felekezet vallja, hogy van kinyilatkoztatás, Istennek van kinyilatkoztató szándéka, adott kinyilatkoztatást az embereknek. Csak hogy ezt hogy értelmezik, ugye az a kérdés. És akkor azt mondom, hogy ha van egy élő, teremtő, fenntartó, végére mehetetlenül bölcs Isten, és ő akar kinyilatkoztatni, nem képtelenség azt gondolni, hogy nem tudott egy egyértelmű, biztos módot találni arra, hogy az ő szava törésmentesen eljusson hozzánk? Hát akkor ez az Isten nem bölcs Isten, akkor ez az Isten nem mindenható Isten, akkor ez az Isten nem élő Isten. Ha élő teremtő Isten létezik, akar mondani nekünk valamit, akkor azt ő tudja úgy mondani, olyan egyértelműen, olyan torzulásmentesen, olyan biztosan el tudja hozzánk juktatni, hogy az az ő szava, az az ő üzenete. Akkor a mindenható hatalmánál fogva is, meg a bölcsességénél fogva is, meg az erkölcsi lényénél fogva is meg tudja ezt tenni. Nem pedig idead nekünk valami ködös, homályos dolgot, amiben nekünk kell feszegetni, találgatni, százféleképpen értelmezni, hogy ő tulajdonképpen mit is mondott, és mi is az ő törvénye. És ha itt tartunk, akkor most szeretnék még egy-két idézetet nagyon röviden nektek megmutatni, hogy ez a bizonyos Isten helyettesítés téma hogy jelentkezik, és miért nem mindegy. Mégsem mondhatom azt, hogy én, hát akkor, ha már az egész kereszténység így van, én is alkalmazkodom hozzá. Mert ezt az elvet nem lehet elfogadni, hogy ha van élő Isten, ha a Biblia valóban az ő szava, a valóban az ő törvénye a tíz parancsolat, hogy ember helyettesítheti Isten, módosíthat, változtathat az ő törvényén. Márpedig a vasárnap ünneplés kizárólag ezen az alapon nyugszik, hogy embereknek joguk van Isten helyett az ő törvényét módosítani, változtatni. Olvasnék nektek néhány szót. A Római Katolikus Egyház úgynevezett új katekizmusa, ami ma a hivatalos tanításnak a mércéje, ebből olvasok egy mondatot, ami jellemző. Az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Most az a kérdés, ha te a Bibliát Isten szavának tartod, a tíz parancsolatot Isten, élő Isten törvényének, akkor elfogadhatod-e ezt az elvet, hogy az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Elfogadhatod-e ezt az elvet? Ez a kérdés.
Olvassuk egy másik részletet, ez pedig a 1998-ban megjelent Dies Domini című kezdetű enciklikából, így hangzik: egy bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat, hogy tegye keresztényi a vasárnap számára a Dies Solis napnapja elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelölték a napot, és még a mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Megint itt van a kérdés: bölcs lelki pásztori megfontolás megteheti-e, hogy átirányítja az Isten törvényét egy másik napra, akármilyen célból? Van-e ennek jogosultsága? Ez a kérdés. Még egy kis részletet olvasok. A keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. Érezheti ember feljogosítva magát arra, ha van élő Isten, és a Biblia az ő szava, hogy áttegye az ő törvényét egy másik napra. Tehát értitek, itt a Krisztus helyettesítés, az Isten helyettesítés, az, hogy ember vagy egyház pontosítja és meghatározza az Úr törvényét, ennek van a jogosultsága, vagy nincs. Akkor azt hiszem, látjátok, hogy ez a bizonyos szombatkérdés és a szombatkérdésben való bizonyságtevés, az fundamentális dolgokat érint. És a Jóisten segítsen, hogy mi készek legyünk megfelelni, felkészültek és készségesek, és az Úristent megszentelve a szívünkben, mint akik úgy érezzük, hogy ma, amikor a világunk láthatóan a vég felé rohan, és amikor az emberek megrettennek természeti katasztrófáktól, nagyon is fontos az, hogy mi rámutassunk arra, hogy van egy élő teremtő Isten, aki az omega is lesz, aki a reménység Istene, aki majd beleavatkozik a történelme, nem pedig kiszolgáltatva vagyunk egy öntörvényi természetnek, egy vak erőknek. Ez nagyon lényeges. És mi nekünk ez a feladatunk, hogy legelőször is a teremtő és fenntartó Istenről szólunk, és hogy miért? Azonnal ott van a Biblia kérdés. Mert nekem a Biblia Isten szava. De miért Isten szava? És ha Isten szava, akkor ember vagy egyház módosíthatja-e, változtathatja-e Isten törvényét. Ezeket a fundamentális elveket érinti. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy remélem mindenkinek ez a kis rövid gondolatmenet bátorítást és késztetést jelentette arra, hogy itt van a bizonyságtevés alkalma nagyon közel hozzánk, de vajon mi megszenteltük az Úristent a szívünkben? Olyan frissek, elevenek az én Istennel szerzett tapasztalataim, olyan szilárd és mozdíthatatlan a meggyőződésem Isten felől, és engem feszít a vágy, hogy ezt az ismeretlen Istent, ezt az igazságos Istent megismertessem az emberekkel. Én megszenteltem az Úristent a szívemben, és felkészültek vagyunk megfelelni. Vagy még nagyon-nagyon sok mindenre van szükség, hogy mi ne legyünk olyan langyos keresztények, ó, tudom, az én meggyőződésem megvan. Magunk rájöhetünk arra, hogy magunkért sem tudunk helytállni, de nekünk nem csak magunkért kell tisztába lenni az Isten beszédével, hanem azért, hogy készek lehessünk megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennünk lévő reménységről. És megtanultunk ezt szelídséggel és félelemmel tenni ezt. Az Istenre támaszkodva, az Isten lelke erejével, alázattal, szelídséggel, tapintattal, türelemmel, szeretettel. Én úgy gondolom, hogy ha eddig nem tanultuk meg, itt az idő, hogy feltétlenül ebbe az irányba forduljunk, és hadd bátorítsalak mindnyájatokat. Azt hiszem, egyszer már kértem a gyülekezetet, de most újra kérem, vegyétek elő azt a könyvet, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Hogy tanuljuk, hogy hogyan lehet szelídséggel és félelemmel tanúságot tenni. És mi az a tartalom, mi az az üzenet, ami ránk bizatott, amit át kell adni. Kérlek, érezzük mindnyájan úgy, hogy nem ülhetünk a papírjainkon. Nem élhetünk, hogy úgy élünk hat nap úgy, mint bárki más, és hetedik napon mi azért Isten tisztelt elvünk, hogy egy kis lelki erőt merítsünk. Ennek vége, az a kritikus idő érkezik el,
amikor mindannyiunknak számot kell adnunk a bennünk lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. És a Jóisten segítsen erre mindannyiunkat igazán, szívből, Isten lelke segítségével felkészülni. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, aki által mi jobban, közelebbről megismerhettünk téged. És Úrunk, bocsásd meg, hogy sokszor a szánkra vesszük a te megszólításodat, de emögött nincs az, hogy a szívünkben megszenteltünk téged, hogy te, mint egy élő, szerető Isten, elevenen élsz a gondolatvilágunkban, a szívünkben, és mindig jelen vagy minden cselekedetünkben. Ó, Urunk, úgy szinte összeroskadunk a súlya alatt, hogy milyen nagy ez a küldetés, hogy tényleg illéshez hasonló a feladatunk, hogy abban a világban, amely egészen elfeledkezett rólad, és amely a természetet, a természeti törvényeket imádja legfeljebb, és mindenek előtt önmagát, az embert, az emberit, te helyetted, aki mindent alkottál és mindent teremtettél. Ó, Urunkat, hogy megértsük, mennyire meg kell ismernünk téged tapasztalatból is, mennyire meg kell szentelnünk a szívünkben, hogy mi ezt a küldetést teljesíteni tudjuk, hogy illéshez hasonlóan a világunk válságának a kritikus idejében megszólalhassunk és hitelesen tegyünk rólad bizonyságot, mint aki mindent teremtettél a te szavaddal, és akit részünkről hála, tisztelet és a törvényeid iránti engedelmesség illet meg. Urunk, kérünk add, hogy rendíthetetlenné váljék a meggyőződésünk abban, hogy a te ígéd igazság. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor megállunk egy szinten, és nincs bennünk buzgóság a te ígédet kutatni, mind mélyebben, mind gazdagabban megismerni, megérteni, hogy felkészültek legyünk megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennünk lévő reménységről, és mindenek előtt mi magunk ismerjünk jobban téged. Segíts meg, Urunk, hogy igazi reménységet tudjunk továbbadni az embereknek, és ezt tapintattal, szeretettel, igazi alázattal tudjuk tenni. Urunk, kérünk, munkálkodj szívünkön, és munkálkodj egész közösségünkben, és munkálj igazi ébredést és megújulást közöttünk. Add, hogy ezért megértsük, hogy ezért minden nap imádkoznunk kell hozzád, és tudjuk, Urunk, hogy megvannak a mi imádságaink nálad, és ha ezt mi álhatatos buzgalommal kérjük, felrázol minket az álomból, és változás lesz. Olyan csodálatos változást, mint amit a nagy ébredések idején tapasztaltak a korábbi hívők is. Urunk, munkálkodj értünk, kérünk, ismertesd meg magadat, jelensd ki nekünk magadat, mint élő Isten, mint végére mehetetlenül bölcs, csodálatos szerető Istenünk. Urunk, add meg ezt mindegyikünknek, fiataloknak, gyermekeknek, régi gyülekezeti tagoknak is mindegyikünknek. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk. Amen.

Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Stramszky Istvánnak hívnak, és nekem adott ott a feladat, hogy a mai délutánon ennek a bizonyos sorozatnak a soron következő előadását megtartsam. Bizonyára tetszenek tudni, hogy felváltva van gyakorlatilag két témasorozat, ha én jól tudom, és ez a mai az első ebből a másik feléből. Tudnék, a Zsoltárokról szól minden második alkalom, amiről itt szó lesz. És ez a mai első alkalmunk történetesen a 107. Zsoltárral foglalkozik. Ez a nyitó alkalom, ha úgy tetszik. Nincs semmi különleges ok, hogy miért pont a 107-kel kezdünk, ez is épp olyan szép Zsoltár, mint a többi. Talán vannak a hallgatóság körében, akik ismerik a Bibliát, és olvastak már Zsoltárokat, biztosan azok közé tetszenek tartozni, akiknek ez megadatott, akik szépnek találják a Zsoltárokat. Tehát a Biblia egésze is egy nagyon szép könyv, tény, hogy különféle megközelítéssel, különféle módon taglalja a tanítását, a mondani valóját. A Zsoltárok általában költői művek, illetve imádságok, egy sajátos műfajt is képeznek, és a legtöbb ember nagyon szívesen tanulmányozza és olvassa ezeket a Zsoltárokat. Talán azt is tetszenek tudni, hogy vannak, akik megzenésítették, tehát fel is dolgozták már ezeket a Zsoltárokat. Ugye témájuk szerint a Zsoltárok csoportba gyűjthetők, hiszen nagyon sokféle téma köré csoportosulnak. A mai Zsoltárunk, a 107. az éppen egy ilyen csokorban is foglal helyet, még a sorrendiség is itt egybe gyűjti a Zsoltárokat. A 103-tól a 108-ig terjedő Zsoltárok, azok egytől egyig Istent dicsőítő Zsoltárok. Tehát ez a fő témájuk, ez a fő mondani valójuk. Itt szeretnék egy rövid bevezetést tartani ebben a vonatkozásban is, tudnék, jól tudom magam is, meg tapasztaltam másoknál is, hogy maga az az igény, ami mindig visszatér a Bibliában, hogy hát az Istent dicsőítse az ember, ez nagyon sokak szemében visszatetszést kelt. És emberileg megértem, hozzá kell tennem. Azt sohasem szeretjük, mikor valaki önmagának szeretne dicséretet igényelni, sőt a Bibliában is olvasunk ilyen tanácsot, nem tudom, tetszenek-e ismerni, nagyon, nagyon frappáns és nagyon egyszerű, hogy dicsérjen téged más, és ne a te szád. De milyen szép és gyakorlatilag megfogalmazás. Nem szimpatikus nekünk, hogyha valaki önmagát dicséri. Hát az Isten sem kerül szembe a saját állításával. Isten sem igényli az elvtelen tiszteletet és hódolatot úgy, ahogy a nagyon sok ember, nagyon sok emberi vezető igényelte és igényli a történelmünkben. Mindig azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten csak a meggyőződésből fakadó elismerést igényli és fogadja el, és csak azt, ami önkéntes. Akkor mit akar mondani a Biblia, amikor arról beszél, hogy nekünk dicsőíteni kéne az Istent? Egyszerűen arról van szó, hogy mi leszünk kevesebbek azzal, ha nem fejezzük ki azt a tiszteletet, elismerést, hódolatot és hálát, ami az Istent megilletné. Tehát nem Isten kevesbül meg a mi hódolatunk híján, hanem valahol az embernek a saját erkölcsisége, lénye és értéke csorbul, ha nem adózik Istennek őszinte tisztelettel, ha egyszer ez illeti meg, és ezt látja, és ennek oka van. Ugye ez hívő emberek küzdelme is, hagyd tegyem gyorsan hozzá. Hívő embereké, akik, hogyha őszinték vagyunk, el kell, hogy ismerjék, hogy nem könnyű hálásnak lenni, nem könnyű kifejezni az elismerést és a dicséretet. Egész egyszerűen azért, mert nem fakad az emberi természetünkből ez magától értetődően, és ha valami nem fakad, akkor pedig iszonyatosan nagy a veszély, és iszonyatosan visszatetsző, hogyha az ember magára erőltet valamit, mert az olyan őszintétlen. Annál rosszabb nincs. Azt magunk is érezzük, ha így van, mások még jobban érzik, ez rendszerint így van. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Ezért olyan nagy kérdés az, hogy mi az, ami felfakaszthatja a lelkünkből az őszinte, az igazi, a természetes, a kifejezésre jutni kívánó elismerést és hódolatot. Hát én azt hiszem, hogy erre a kérdésre ad majd választ nekünk a 107. Zsoltár, aminek majd a végére érve szeretnék egy a rövid összegzésben még egyszer visszatérni általános érvényel is erre a kérdésre. Hadd olvassam fel rögtön az első verset a Zsoltárból, így hangzik: magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Itt megjegyzem, hogy ez a Zsoltárnak a fő mondani valója, ami ezután lesz az alátámasztás. Tehát az csak az érvelés hozzá. Még egyszer hadd olvassam. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Itt minden szó mérlegelést érdemel. Hadd kezdjem azzal, hogy amit itt így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a jóság,
az nem magasztalni való-e? Nem egy nagyszerű dolog-e, ami elismerést érdemel, és ennek a kifejezését is érdemli? Én azt gondolom, hogy egyet tetszenek velem érteni, ha azt mondom, hogy a mi világunkban azért ritka a jóság megnyilvánulása. Én nem azt mondom, hogy nincs, de hogy ritka, azt megkockáztatom. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy ritkul. Nem csak, hogy ritka, hanem egyre ritkább lesz. Azt hiszem, ezt nem túlzás kimondani, még hogyha még volt gyászos is ez a bejelentés. Nem tudom, tetszenek egy fény, mit szoktunk meg, általában mik a mi megnyilatkozásaink. Én úgy gondolom, ezt is feljegyeztem magamnak, hogy panasz, sóhaj, mindig a sötét dolgok látványa, és sajnos van alkalom rá. Tehát akárhova tekint az ember, van alkalom rá. Ugyanakkor mégis ez egy tanulság is, hogy mivel foglalkozunk többet. Az nem kérdés, hogy az életben úgy tűnik, hogy teret nyer a rossz. De ha ez így van, nem az-e a feladatunk, hogy annál többet időzzünk a jó tapasztalatoknak a szemlélésénél? Nem naivitásra gondolok, ne tessenek félre, hanem arra, hogy akkor annál inkább lássuk meg, becsüljük meg és értékeljük azt, hogyha jót látunk, és fejezzük ki annak az elismerését. Nagyon gyakori az az emberi életben, hogy én is átéltem gyerekkoromban, viszonylag jó tanuló voltam, és ha ötös hoztam haza, az magától értetődő volt, de hogyha öt alá, akkor már megkérdezték, hogy az miért volt alá. És ez egy kicsit a mi szemléletünk, hogy ha valami nem a maximum, amit szeretünk, amit megszoktunk, akkor már a reklamáció, most bocsánat, hogy a gyerek fejjel mondom ezt a szülőnek a reklamációjára, az a reklamációt vonja maga után, de ha valami jó, akkor az általában természetes. Ugye? Egy nagyon elvont példát hoztam, de mindennapos példákat hozhatnék rendre az életünkből, nekünk mindig természetes, ha valami jó, és mindig hát elégedetlenkedünk, és ennek hangot is adunk, ha valami szerintünk nem az a maximum, amit mi elvártunk volna. Ebből a szempontból nézve nagyon fontos az, hogy nekünk meg kéne látnunk és meg kéne becsülnünk a jót is. Ha azt mondjuk, hogy sötét a világunk, akkor annál inkább értékeljük az apró fénylő pontokat benne, a pozitív tapasztalatokat. És rögtön ki szeretnék térni még arra a kifejezésre is itt, amit így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Tehát nem azt mondta Dávid, hogy magasztaljátok, mert különben, bocsánat, hogy így mondom, de baj lesz, mert hát az Isten megköveteli, hanem azt mondja, hogy én nekem van egy indokom rá, hogy miért. Azért, mert jó. Oka van annak, amiért én azt mondom, hogy én magasztalom az Urat, és szerintem magasztaljátok ti is, mert jó. Úgy elgondolkoztam azon, hogyha megkérdeznénk még hívő embereket is, akik úgy vallják, hogy ők az Isten félig, tisztelik, követik, és hódolattal illetik, hogy meg tudnák-e mondani, hogy miért viszonyulnak úgy az Istenhez, ahogyan viszonyulnak. Én azt gondolom, hogy sokan biztosan választ adnának erre, de abban is majdnem biztos vagyok, hogy nagyon sokan vagy az Isten hatalmára hivatkoznának, vagy arra, hogy félelem illeti az Isten. Nagyon sokszor lehet hallani Isten félelemről, de ez egy rossz felfogású Isten félelem. Nem tudom, tetszettek-e már hallani. Én is hallottam nem egyszer, amikor szerintem a legjobb szándékkal akartak embereket Isten követésére hívni és tanítani, és akkor, hogy így mondjam, hogy fenyegetőztek, meg szinte zsaroltak, hogy mi lesz, ha nem úgy, meg amúgy. Tehát egyfajta megfélemlítéssel kötődik össze az Isten kép nagyon sok ember fejében, sőt vallásoknak a gondolatrendszerében. Dávid azt írja itt, aki véletlenül a Zsoltár szerzője, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Azt mondta az Isten, hogy őt ne azért tiszteljük, mert ő a legerősebb. Ne azért, mert a legokosabb, bár egy fokkal nagyobb tiszteletet érdemel szerintem a bölcsesség, mint a puszta nyerserő. Erőben senki nem múlja felül az Istent. Bölcsességben sem. De azt mondta az Isten, hogy nem ez a legfőbb. Azt mondja, hogy a jóság az a legfőbb erény. Egyszer Mózes megkérte az Istent, sok évi szolgálat után különleges státuszban szolgált Mózes, ezt leírja a Biblia, hogy megkülönböztetett feladatköre volt, és megkülönböztetett kapcsolata az Istennel, és egyszer megkérte Mózes az Istent, hogy ő nem kér semmit, de azt az egyet hadd kérje, hogy az Isten mutassa meg neki az ő dicsőségét. Hogy találkozhasson, hogy láthassa az Istent. És az Isten azt mondta, másén is ezt állítja a Bibliának, hogy nem lehet. Nem azért, mert ő féltékeny, vagy irigy, vagy nem tudom, hogy mondjam, hanem azt mondja a Biblia, hogy ha mi meglátnánk az Isten dicsőségét ebben a mi földi állapotunkban, akkor meghalnánk. Ezt leírja az Új Szövetség, és ez egy állítás a Bibliának, hogy nem tudnánk elviselni az Isten dicsőségének a nyers megjelenését úgy, ahogy van. De azt mondta az Isten Mózesnek, hogy valamit mutatok neked, és azt mondta, hogy azt művelem, hogy az én jóságom te előtted menjen el. Tehát nem mutatom neked az én jóságomat.
Ez azért fontos, mert itt is azt látjuk, alátámaszt, amiről beszéltem, hogy nekünk van egy értékrendünk. A Biblia azt írja például a 13. fejezetben Jelenések könyvében, hogy a történelem végén a föld lakosai nagy hódolattal adóznak majd egy hatalomnak, és azt mondják, hogy azért tisztelik olyan nagyon, mert nincs senki, aki viaskodhatna vele. Hadd kérdezzem meg, hogy mi szokott imponálni az embereknek általában? Az erő, a hatalom, az valahogy mindig oda toborozza maga oldalára tömegeket, az nagyon tud vonzani. Azt mondja a Biblia, hogy hát ha valakinek van hatalma ebben a világegyetemben, az az Isten. És az Isten azt mondja, hogy őt azért ne a hatalmáért tiszteljék, az nem sokat érő tisztelet. Azt mondta, hogy az Isten, ugye ez az emberi preferencia, vagy minőségi sorrend, ahogy mondhatnánk, hogy az erő, a hatalom az elsődleges, a második legfeljebb az ész, vagy a bölcsesség. Az Isten azt mondja, hogy nála a jóság az elsődleges. Nála az a valaki az első, aki jó. Azt mondta, hogy aki közületek első akar lenni, mondta a tanítványainak, az nem azt mondta, hogy az legyen a legerősebb, azt mondta, hogy az legyen a ti szolgátok. Az a jóságban legyen az első köztetek. És ezért mondhatjuk azt, hogy ez a Zsoltár pontosan ezt fogalmazza meg, és a legfőbb igazságot, hogy az Isten magasztalni méltó az ő jósága miatt. És még valamit hozzátesz, egy csodálatos vers, ez az egy rövid másfél sor az én Bibliámban ez a mondat. Így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Hogyha megkérdezném, hogy miben áll a jóság, hogy miben állhat az Isten jósága, nem tudom ki mit mondana rá, de szerintem nagyon sokféle választ kapnánk. És lehet, hogy nagy részük igaz is, mert nagyon sok dologban megtestesül az Isten jósága. De hogy mi a jó, ugye, ezt csak azért is mondom, mert a mi életünkben is adódik úgy, hogy mondjuk, ha már szülőgyermek példával éltem az imént, a gyerek nem mindig értékeli nagyra, amikor a szülő megfenyíti, mert nem azt képzeli. Jónak azt képzel, aki mindent ráhagy. Általában a nagyszülőt, bocsánat, hogy így mondom, az ott általában jobb esélyekkel indul egy gyermek, és itt és itt. Tehát ez egy relatív, nekünk mindig az a jó, ami nekünk jó. Úgy érezzük, hogy nekünk jó. Az élet meg arra tanít bennünket, előbb-utóbb rájövünk, hogy az a jó, ami a hasznunkat, a javunkat szolgálja, a magasabb rendű értelemben. Lehet, hogy akkor nem örvendezünk fölöttébb, amikor valami fenyítéket szenvedünk el, de okos ember, hozzáteszem, az okos ember előbb-utóbb belátja, hogy az volt a javára való. Ezt azért mondtam el, mert ezzel akartam érzékeltetni, hogy még az sem magától értetődő, hogy mit tartunk jónak. És ezért mondja az Dávid, hogy amikor azt mondom, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, még mindig lehet, hogy nem ugyanazt értjük rajta. És ezért hozzáteszi, mert örökké való az ő kegyelme. Tehát azt mondja, az Isten jósága abban ölt testet,

sem tudja. Csak belül. Arra hív bennünket az apostol, arra a tapasztalatra, arra a megtérésre, ami az életünk folyamán újra és újra. Jó esetben napról napra megtörténik, amikor minden nap Krisztust kérjük és fogadjuk magunk mellé. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Tegyük fel úgy a kérdést, és mondjuk azt, hogy az a kulcs kérdése ennek a gondolatmenetnek a mi számunkra, hogy meghalt-e már az énünk? Mi diktál nekem? Mi diktál nekem? Ugye a Bibliában ez a kifejezés, hogy én, ez a bizonyos kóros nagyra növekedett, magában bízó, magára, akár jó dolgában, rossz dolgában, nyomorúságában, önmagát sajnáló, eredményei miatt önmagát magasztaló ember. Ez az Isten nélkül tragikusan elveszett emberi állapot. Délután szeretnék egy rövid vetítést mutatni nektek, akik tudnak maradni. Ma már a tudomány is foglalkozik azzal, hogy milyen nyomorult az ember lelki világa. Egy nagyon érdekes vetítés a tudomány és a Biblia összefüggésében. Mik vagyunk mi emberek önmagunkban? Erre délután visszatérünk. De az apostol többre hív bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor az ember ezen a gondolatmeneten elindul, és hát a Biblia gondolata, tehát érdemes rajta elindulni, hiszen az Isten üzeni számunkra, akkor kétség kívül eljutunk odáig, hogy a boldogságunk és a békességünk mind múlik ezek szerint tehát. Mind múlik. Mind múlik. Azon, hogy X testvér hogy néz rám? Azon, hogy elismernek-e, hátba veregetnek-e, megölelgetnek-e? Azon, hogy kívülről a körülmények mennyire támogatják, építik fel az én egómat? Ezen múlik? Azon múlik, hogy Krisztus beköltözik-e, és ő építe fel engem. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben van egy kulcsmondat, ebben a kiadásban, mondom az oldalszámot, a 29. oldalon, szóval csak az önszeretet ronthatja meg békénket. Én ezen olyan sokszor el szoktam gondolkodni. Csak is az önszeretet ronthatja meg békénket. Szoktam ezen vitatkozni is a jó Istennel. Jó Istenem, azért nem mond már, hogy csak is az önszeretet. Hát most igazán nem arról van szó, hogy önmagamat szeretem, de hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mutass egy embert, aki ilyen és ilyen körülmények között békességgel él. Hát azért már hadd legyek néha egy kicsit békétlen. És azt tapasztalom, hogy a jó Isten erre mindig, mintha azt mondaná, üzenné, valahogyan mindig igyekszik a tudomásunkra hozni, hogy majd ha kicsit kiengedsz magadból, majd ha kicsit ezt a görcsös önigazolásodat félreteszed, akkor rájössz arra, hogy az igazi béke belülről fakad, és ezért elsősorban te vagy a felelős, rajtad múlik. Ne fogd másra, ne keresd másban az okát, vagy a bűnbakot, hogy te neked miért nincsen békét, te miért nem vagy boldog ember. Az Isten olyan békét és olyan boldogságot akar adni az embernek, ami sem a körülményektől, sem az embertársainktól, sem az egészségi állapotunktól, semmitől nem függ. Mert belülről fakad, mert szívöröm és szívbéke. Így akar bennünket felépíteni. Mikor az ember aztán megadja magát némi perlekedés után a jó Istennek, akkor eszébe jut az az Efézus ige vers, hogy az Isten célja tulajdonképpen az, harmadik fejezetben olvassuk, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. Olyan szép ez a kifejezés. Mit akar az Isten elérni a mi életünkben? Hogy olyan tartásunk legyen, nem fennhordja az órát tartás, hanem olyan békességgel élni tudó ember tartásunk legyen, ami valóban kikezdhetetlen a környezete részéről. Valóban kikezdhetetlen az események, amik őt érik, azoknak az eseményeknek a szemszögéből. És az ember nem adja a békéjét, mert Isten segítségével meg tudja őrizni a békéjét. És ezután térnék rá a második gondolatunkra, ami igazából a gerincét adja a gondolatmenetünknek, hogy egy kicsit tükörben nézzünk, és azért mondom én is, mert nyomorúságos önértékelési zavaraimmal küszködve az életem egy bizonyos időszakában, ez a Galata levél második fejezet, ez engem alapvetően helyre tett és fejbe kólintott. Én nem tudom, hogy ti mivel küzdötök az életben, én nem magamról akarok prédikálni, hanem az igéről, de azt gondolom az igében az a nyomorult ember is benne van. Én magam, vagy esetleg vagytok néhányan társaim ebben a küzdelemben, aki minden áron valahogy meg akarja tudni már, és visszajelzéseket akar kapni az életből, hogy na de ki vagyok én, és mennyit érek. Na de szeretetre méltó azért vagyok, szeretnek azért engem, becsülnek azért engem. Azért odafigyelnek rám, azért meghallgatják a véleményemet. Én gondolkodtam ezen, hogy vajon az ember életében,

0: Mert mikor kísértés ez? Melyik időszakában nagy kísértés? Szerintetek mi erről a véleményetek? Mikor nagy kísértés az, hogy az ember az önértékelését valahogy felépítse önmagának? Fiatalkorban nagy kísértés? Nagy kísértés? Fiatalok szerint is nagy kísértés fiatalkorban, hogy mennyit érek? Nagy kísértés? Szerintem az egyik legalapvetőbb kérdés, nem? Az embernek pörög az esze, igyekszik letenni a teljesítményeket, elérni dolgokat, és folyamatosan várna azokra a visszacsatolásokra, hogy jó vagy, jó csinálod, ez az, gyerünk. És ha ezek nincsenek, vagy ezek helyett támadások érik, vagy esetleg nem engedik, ugye mondja a fiatal, hogy érvényesülni, meg hát most már mi jönnénk, majd mi megmutatjuk. Ugye fiatalon az ember tele van ilyen bizonyítási vágyal, nem? Munkahelyen, családban, gyülekezetben. Tele van ilyennel az ember. Keresztségem után is úgy voltam, hogy hú, de langyos ez a gyülekezet. Hát, miért nincs itt misszió? Miért nincs itt imaóra? Na kérem szépen, hát gyerünk, hát kapjuk össze magunkat. Volt valami nagy lelkesedés, valami nagy jó szándékú, de emberi lelkesedés ebben. Így van a fiatal? Kell egy pár évtized, mire ezt kialudjuk, nem? És esetleg nem velünk idősödnek meg ezek a beteljesületlenségek. De hadd kérdezzem meg, hogy ott van ez később is az ember életében ez a probléma? Mikor beszélgetek idős meglett emberekkel, nem feltétlenül úgy értem, hogy öreg, idős, már tapasztalt emberekkel is. Valamire csak odafigyelnek a szavaikból a családban, és akkor én beszélgetek velük, és mondják, hogy hát tudod, azért csak jó az öreg a háznál, de hát nem ismerik el, az én véleményemre már nem kíváncsiak. Rám már itt nincs olyan nagy szükség. És akkor folytathatnánk a listát ezekből a gondolatokból, nem? És van ebben azért sokszor békétlenség. Van ebben azért sokszor olyan nyugtalanság az emberben, hogy hát már észre se vesznek, már jaj, múltkor is ezt mondták, fú, de fáj ez a tüske itt az oldalamban. És ugye érzékenyebbé is válik az ember. Még fiatal korában arra érzékeny, hogy hát itt vagyok daliásan, erővel, ésszel, mindennel, hát ide a pályát nekem, ugye, hát jövök, én megmutatom. Amíg az ember ezen a földön él, szinte korától függetlenül egy nagy kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és békém van, és örömem van, és nyugalmam van. Három gondolatot engedjetek meg, amit aztán röviden végig tekintenénk. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és én ezt írtam ide magamnak, amikor nagyon lázongtam annak idején, és megmondom őszintén, azóta is előveszem újra és újra ezt a mondatot, hogy most Jancsi, te most Krisztusban vagy? Meg szoktam kérdezni magam. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Nekem csak ennyi bajom volt az élettel 20 éves koromban. Csak ennyi. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Könnyű dolog a mellőzöttség? Költői kérdések, ugye? Ne kérdezzek butaságokat. Nem fáj a mellőzés. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás. Hány támadás ért bennünket az elmúlt héten? Személyiségünkben, önértékelésünkben. Megkérdőjeleztek dolgokat. Rossznak ítéltek dolgokat. Hogy fogadtuk? Nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Ugye a visszajelzéseknek olyan alapkategóriáiról van szó, mellőzöttség, megtámadottság, vagy az elismerés, ami járna, de nem kapom meg, hiszen meg is dolgoztam érte, egyértelmű is. Mást a semmiért, hogy jutalmaznak engem, meg ezért se vesznek. A családban is, nem? Jaj, hát nem olyan jól sikerült ez a leves, most kiteszem az asztalra, hogy szinte várom, hogy dicsérjék már, hát vegyétek már észre, hogy most arra vágyom, hogy ugye, szóval, hogy férfiak, nők, ez nemtelen ez a kérdés. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, testvérem, hadd tegyem fel a kérdést. Elhisszük, hogy a békétlenségeink és a nyomorúságaink 95%-a az életben ennek a három kérdésnek a rossz kezeléséből fakad. És szükségünk van Krisztusra. Mert ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nézzük az elsőt. Nem fáj a mellőzés. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az ember, amikor mellőzik, és hát úgy állnak hozzá, hogy igazából újra és újra azt érzékeli, hogy itt olyan nagy szükség azért nincsen rád, Akár ez a munkahelyen is megtörténik, a családban is, csak úgy másodvonalbeli véleményvezér vagyok, és hát úgy megkérdeznek, de nem igazán számít az, hogy mit mondok. Akkor az emberben ilyen érzések uralkodnak el, hogy haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Ismeretlenek? Haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Amikor az ember azzal találkozik, hogy mellőzik, akkor azt mondja, hogy nekem ott lenne a helyem, és nem vesznek észre, ez csak fiatal korában, középkoruként, meg csak idős korában kísérti az embert. Ez csak az egész életünkben. Ugye elgondolkodtam bibliai példákon olyan emberek életén, akiknél ez megvalósult, és tudtak vagy nem tudtak vele mit kezdeni. Az első példa rögtön egy nagyon tehetséges ember volt, Saul király. Ugye az ő példát sokszor szoktuk idézni, talán ismeritek is, hogy melyikre gondolok. Hazajönnek a győztes csatából, ez a bizonyos Góliát elleni ütközet, és az asszonyok hát nem eléggé megfontoltan és tapintattal, de azért szerkesztenek egy dalt, és azzal fogadják a győztes sereget a kapuban. Mit énekelnek az asszonyok? Legyőzte Saul az ő ezerét. Idáig szép a dal. De a második strófa, micsoda? És Dávid az ő tízezerét. Az életben ez úgy szokott zajlani, hogy azért te sem voltál rossz, ugye? Mi azt jelenti, hogy pocsék voltál, sokkal jobban is csinálhattad volna, de azért te sem voltál rossz. Hogyan hatott ez a királyra? Hogyan hatott ez a királyra? Elkezdett benne rágni, ugye? Már nem tudott örülni a győzelemnek. Döbbenetes dolog egyébként, hogy a mellőzöttség kiöli nem csak az együttérzést, de az együttörülést is. Olyan károkozó, ami lebontja az ember békéjét, lebontja az ember egészséges jellemvilágát, személyiségét. Nagyon elgondolkodtató ez, hogy az egész Saul-Dávid konfliktusnak az alapja egy rosszul megírt dalocska volt tulajdonképpen. Illetve az, hogy ezt Saul nem tanulta meg Isten segítségével a helyén kezelni ezt a problémát. Fognak még bennünket érni az életben mellőzések? Fognak? Fogunk még ilyen dalokat hallani? Ilyen kedves, figyelmetlen. Ez nem volt egy szándékosság. De az ördög nagyon jól tudja, hogy kell belecseppenteni a fülünkbe azt, hogy te nem érsz sokat. Te nem vagy annyira fontos. Van, aki ezt nálad sokkal jobban csinálja, legjobb lenne, ideje lenne félrehúzódni, és félreállni, és felejtsd el, hogy te fontos vagy. Bárkinek is. Testvéreim, ezek ördögi mérgek. Ezek ördögi mérgek. A fiatalt is megkísértik, és az időset is megkísértik. És mindenkor a korunkhoz és a helyzetünkhöz szabva igyekszik beadagolni nekünk az ördög. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem fáj a mellőzés. Akkor nem teszem függővé a boldogságomat, a békességemet attól, hogy szólítanak-e rögtön, vagy csak később jutok az eszükbe. Gondoljunk itt ugye, olyan helyzetre is a tanítványok életében, hogy Jézus Krisztus felmegy a megdicsőülés hegyére, és hány tanítványt visz magával? Csak hármat, ugye? Mikor lejön, mit talál lent? Egy ördöngős nem tudnak meggyógyítani a többiek. Mi a hitetlenségüknek az oka? Nagyon tanulságos a Jézus élete című könyvben is elolvasni ott a magyarázatot. Az állandó rivalizálás közöttük. És amikor Jézus kiválaszt hármat, a másik kilencnek mindig alapot ad arra, az ő természete, nem Jézus, hogy elkezdjen azon gondolkodni, hogy miért pont ők, tudnék róla is rosszat mondani, és őt vitte el. A másik három pedig persze rögtön fényezheti magát, hogy na hát azért Jézus tudja, hogy kikkel kell együtt dolgoznia. A szűk tanácsban már csak mi vagyunk benne. És az emberek bontják és építik magukat emberi téglákkal. És boldogtalanok. És békétlenek. És nem ér célba az üdvösség műve az életükben. És ezek az emberek közben lehet, hogy ismerik a Biblia hitigasságait. Lehet, hogy ismerik a Biblia jövendöléseit. Lehet, hogy várják Jézus Krisztust. De ebben a küzdelemben alul maradnak, és az előzőekben felsoroltak, önmagukban semmire nem elegek. Ha a harcnak ezen a frontján nem születik győzelem, akkor a másik fronton, annál a békés tárgyalóasztalos fronton, hogy akkor mi az igazság elméletben, stb., az nem fogja elvinni az embert a győzelemig. Ez volt a tanítványuk esete, de van jó példa is, Elizeus példája. Azért szeretem azt a példát, mert ott pont a generációs probléma megoldásáról van szó, hogy amikor Illés elhívja Elizeust maga mellé szolgálatra, akkor mi Elizeus feladata? Csak annyi, hogy vizet öntött az ő mestere Illés kezeire. És elképzelem magam, mint Elizeust, vagy elképzeljük magunkat, mint Elizeust, hogy hát, ha már beálltam ebbe a próféta iskolába, hát azért már tudok én többet, mint locsolni, nem? Hát akkor azért már valami rendes feladatot, már egy komoly evangelizációt vagy gyülekezetet bízzanak már ugyan rám. Hát azért... És Elizeus így gondolkodik? Nincsen benne ez a fiatalos hevesség. Hanem azt mondja, hogy ez az út. Fel kell készülni. Az alázatot tanulni úgyis egész életünkben kell. És még akkor is sokszor esünk. Elizeus tudja, hogy akinek Istennel közössége van, az nem unatkozik, és nem érzi magát haszontalannak. Függetlenül attól, hogy komolyabb feladatra nem hívják, nem szólítják be, soha nem érzi magát haszontalannak, mert közvetlenül a mennyei munkaadóval van kapcsolatban. Közvetlenül onnan kapja az erőt, a vigasztalást, az útmutatást, megvannak neki a feladatai. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Következő pontra lépjünk, nem sért a támadás. Nem tudom, hogy hogyan szoktuk a támadást elviselni. A támadásnak nagyon sokféle formája van az ördög részéről, pár ezer éve néhány milliárd emberen kísérletezik, ezért nálunk már komoly tudásanyaggal jön. Nem szabad őt lebecsülni. A támadásnak mindig egyetlen egy célja van, az ember önérzetét felébressze. Tehát, hogy így mondjam, az ördög módszerei primitívek és egyszerűek, mint az egész gondolkodás módja. De Isten nélkül reménytelen az állapotunk vele szemben. Reménytelen. Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás, ha viszont Krisztussal együtt nem feszítettem meg, akkor állandóan ilyen gondolatok járnak az eszembe, családi viták, biztos azért mondja, mert, ugye, ezek az állandó kételyek, meg már megint, meg soha, meg állandóan sértődünk. Állandóan tele van a lelkünk karcokkal, és emiatt folyamatosan békétlenek vagyunk. És az az érdekes, hogy a sértettség az egy olyan állapot, és ezért nagyon ravasz, mert lehet jogos a sértettség. Lehet jogos a sértettség? Azt gondolom, az igazán fonák támadás az, amikor igazam van, és joggal felháborodhatnék, és megsértődhetnék azon. Mit akar az ördög ilyenkor? Nem azt, hogy az igazunkat adjuk fel, csak a békénket elvegye. Mert ha békénket elvette, abból már egy egész sor rossz érzelem származik, egy hangulat, és egy egész sor rossz döntés származik majd abból. Viszont válaszok, rossz megoldások emberi kapcsolatainkban. Tehát ő még egyszer mondom, egy primitív lény, aki a mennyei lázadás óta folyamatosan épül lefele, és torzul el a jelleme, de akivel szemben Krisztus nélkül szembeszállni esélytelen. Főleg azért, mert örökletesen bennünk van, nem csak a mellőzöttségre, de a sértettségre való hajlam is. Örökletesen bennünk van. Szóval Krisztussal együtt megfeszítetni mit jelent? Érdekes Péter esetét megvizsgálni, hogy amikor Péternek Jézus azt mondta, hogy te elárulsz engem, akkor Péter megsértődött, ugye? Valaki kétségbe vonja a szándékunk őszinteségét például. Meg lehet ezen sértődni? Hú, ezen lehet aztán igazán, nem? Máskor nem is fogok vele olyan dolgokról beszélni, mert kétségbe vonta azt is. Hát én azt tényleg úgy gondolom. Emlékezünk, hogy Péter hogy megsértődött Jézusra? Jézus élete című könyv 581. oldalán érdemes elolvasni azt, hogy Péter sértődött emberré vált, és az a döbbenetes, azt írja ott a szerző, hogy ezért még inkább megmaradt önbizalmában. Milyen furcsa módon erősíti fel bennünk a rosszat az ördög, nem? Ha nem Krisztusban vagyunk. A sértett ember büszke ember, így van? A sértettség mindig büszkeséggel jár együtt. Akár önsajnálatba torkollik, akár haragos visszacsapássá válik az ember magatartása. De a sértett emberben az ördög mit akar? Felébreszteni az önérzetét és a büszkeségét. És ha ez felébredt, akkor az ige ismeret, a proféciák ismerete, a vallásos szokásaink, a Krisztus közeli eljövetelének a várása. Azt mondja az ördög, hogy köszönöm, te ezekben mindben így maradj meg, csak mindig sértődj meg, amikor bántanak. Ha pedig jogtalanul bántanak, nagyon sértődj meg. De az összes többit higgyed, még prédikálj is, még misszió munkát is végez. Járd körbe a világot, és legyél az Isten eszköze, meg az enyém. Meg az enyém. Nem akarom az ördög munkáját reklámozni, nem az ő szavait akarom sokat idézni, mert az apostol szavai világosak. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre van elhívásunk. Ennek érdekében történt meg az ige második része, hogy meghalt értem, szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ilyen szeretetet embertársunktól soha nem fogunk kapni. Feleségünktől, férjünktől, családtagunktól soha nem fogunk kapni. Ő is csak egy küzdő ember a harcmezőn. Ő annyi szeretetet tud adni, tiszta szeretetet, nem csak érzelgőséget, tiszta szeretetet, amennyit ő maga is kap ettől a Krisztustól, aki érte is meghalt. De amikor ez a Krisztus bennünket szeret, az a Krisztus, aki önmagát adta érettem, akkor én már nem fogok önmagammal foglalkozni. Nem fogom a mellőzöttségemet vagy a sértettségemet ápolni magamban. Olyan megdöbbentő egyébként, hogy az ember így végigvesz bibliai példákat, hogy hogyan estek el, hogyan viselték el nehezen a sértettséget emberek, hogyan élték meg ezt az élményt az életükben úgy, hogy gyakorlatilag az életük és a jellemük ráment. Nem kevesebbel fizettek, mint a lelki békéjükkel és a jellemükkel fizettek. Ez nagyon nagy ár. Ez nagyon nagy ár. A legnagyobb ár, ez maga az üdvösség. De azért ott vannak gyönyörű példák is. Jézus Krisztus például. Jézus Krisztus. Emlékezünk János Evangélium a 8. fejezetében, mit mondtak neki a zsidók egy vita helyzetben? Ez egy ilyen nagyon, szóval így vitatkozni, akkor vitatkozik az ember, amikor kifogy az érvekből, és marad az, hogy most a másikat úgy felbosszantom, hogy őt is kibillentsem. Ez egy nagyon tisztességtelen vitamódszer, ugye? Ez egy nagyon tisztességtelen. Azt mondták Jézusnak, hogy hát mi azért, szóval kellemetlen erről beszélni, de mi például nem paráznaságból születtünk. Hát tudjuk képzelni, hogy ez Jézusnak hogyan hathatott mondjuk az ő emberi természetének? Azt se tudjuk, ki volt az apád, ugye? Azért egy vita helyzetben, nem? Vita helyzetben. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy hát ha a szüleinket szidják, legalábbis magyar ember büszke erre, hát azt aztán végképp, akkor aztán megyek a falnak is, meg de egyébként tényleg nem sok értelme van ezeknek az elégtételeknek, de azért, szóval amikor Jézus ilyenkor megállhatott, és arra gondoltott, hogy értetek, jöttem erre a földre, hát ez most egyébként egy Isten káromlás, mert hát a mennyei atyától származott, ugye, de szeretlek benneteket, feltámasztom a halottakat, meggyógyítom a betegeket, ti is tudjátok, hogy igazam van. De Jézus felvette a kesztyűt. Felvehette volna? Komolyan gondoljuk azt, hogy Jézus hozzánk hasonló emberi természetben jött erre a világra? Komolyan gondoljuk? Komolyan gondoljuk, hogy őt azok a sértések érték a mindennapjaiban, amik bennünket érnek? A családban, a munkahelyen, az utcán, a szomszédságban, a környezetünkben, a gyülekezetben. Ugye itt is rendesen faragjuk egymást azért sokszor, már nem itt helyileg, csak úgy, mint hívők. De Jézus meghallotta az ilyen mondatokat? Meghallotta? Reagált rá? No? Nagyon szép Jézus életében, hát vehetnénk itt végig egészen a megfeszítéséig, nem? Nem csak, hogy nem reagált rá, de olyan válaszokat adott rá a szeretetével, a lényével, hogy nem voltak érvek tovább. Hogy ő nem állt szóba olyasmivel, ami tudta, hogy eltérítheti attól a tervtől, amit az Atya adott az ő életének. Testvéreim, kedves gyülekezet, mindannyiunk életének van egy atyai terve? Van egy megváltási terv? Nem kérek szóbeli választ, de az Isten minden ember számára készített egy jó tervet. Alapvető tanítása ez a Bibliának. Nem kötelező ezen járni, tehát végül ne ijedjünk meg tőle, de van egy terv, ugye? Nem kell kibontani a borítékot és elolvasni, és az Isten napról napra vezet, és valahogyan részesévé tesz minket ennek a tervnek. De amikor helyet adunk a sértettségnek, eltérünk ettől a tervtől. Mi még a tervhez nagy vonalaiban hűségesek vagyunk, várjuk továbbra is Jézust, ugye? Továbbra is járunk a gyülekezetbe. De azt, hogy akkor az Ica, a Józsi, a Pali, a Gizi, hogy akkor ott azt mondta nekem. Megbocsátok, de nem felejtek. Ezen a ponton az Isten megváltási terve még ugyan megvan az ember életére nézve, de a megváltási műve az ember életében fel lett függesztve. Fel lett függesztve. Ugyanis ezen a ponton, amit az Isten egyik oldalon épít a jellembe, ezen a ponton az egész bomlik. Ezen a ponton, ha ezt az ember nem tanulja meg odavinni Isten elé, és azt mondani, hogy igazam is lehet, de akkor is ez így nem mehet tovább. Amikor világi irodalomban olvastam, akkor is ugye elgondolkodtam egyébként, engedjetek meg csak néhány kívülálló gondolatot. A sztoikus filozófusok hozzám nagyon közel álltak egy időben, és Epiktétosznak a kis kézi könyvecskéjében néhány gondolatot be is jelöltem magamnak, hogy például, hogyha rosszat mondanak rólunk, akkor mondjuk azt, hogy bizonyára nem ismeri a többi hibámat, mert különben nem csak ezeket mondta volna. Ugye, tehát ez egy ilyen tipikusan ilyen gondolat, hogy ugye az ember üsse el valahogy, tehát valahogy álljon hozzá máshogyan, igyekezzen ezt félre tenni, lesöpörni valahogyan, de van neki egy nagyon szép másik mondata is, azt mondja, amikor valaki megjegyzi rólad, hogy semmit sem tudsz, és ez nem bosszant téged, akkor tudhatod, hogy már a bölcsesség kezdeténél vagy. Ez egy nagyon szép mondat. Egyébként a Biblia teljesen rokon gondolatokat mond ezzel, ugye? Amikor valaki megjegyzi rólad, azért ez nem egyszerű, ugye? Most képzeljék el 30, 40, 50, 60 évesen egy családot, egy céget, vagy ki tudja, mit az ember felépített, és valaki odajön, hogy figyelj már, hát ki vagy te? Ki vagy te? És akkor az ember azt mondja, hogy hát te ki vagy, vagy szóval valahogyan próbálna valahogyan visszavágni, vagy valami csalafintát mondani erre, hogy de nem ez a kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, nem védem magam, van, aki védjen engem. Miért tart itt ez az ember, hogy engem ellenségnek tart? Mit tehetek azért az emberért, hogy meggyőzzem arról, hogy nekünk nem rivalizálnunk kell egymással? Ezek a krisztusi gondolatok, ugye, ahogyan ő mindig a farizeusokhoz viszonyult. Amikor valaki megjegyzi rólad, hogy te semmit nem tudsz, és ez már téged egyáltalán nem bosszant, akkor már a bölcsesség kezdeténél vagy. Nagyon igaz ez a gondolat, és Jézus életében is folyamatosan újra és újra ezt láthatjuk. Ahogyan beszélget, ahogyan szól az ellenségeihez, a kihallgatásai során, ugye a híres párbeszéd, amikor arcul csapják, és szeretettel visszakérdez, elgondolkodtatja az ellenfelét. Testvéreim, én valahogy úgy foglalnám össze ezt a gondolatot, és aztán lépünk az utolsó, a harmadikra, hogy inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz. Tehát inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz, hogyha van valami igazság alapja. Ha van valami igazság alapja, akkor köszönjük meg az Istennek. Mert ha az igazságot a barátunk mondja, akkor nem tekintjük barátunknak, ugye, amikor szemünkbe mondja az igazságot a tévedésünkkel kapcsolatban. Ha az igazságot az ellenségünk mondja, akkor meg megsértődünk. Na, így nem lehet személyiséget, jellemet építeni. Tehát először is mondjuk azt, hogy aki velem nem egyenes, és ha olyan barátokat tartunk számon a listán, akik mindig mindenben simogatnak, szeretnek, vigasztalnak, egyetértenek, jaj, neked a legnehezebb, jaj, hát az az undok, anyós, após, szomszéd, rokon, nagybácsi, már megint ilyen volt, hát én ezt nem is tudnám elviselni. Ezek nem barátok. Ezek nem barátok, nem testvérek. Ha igaz a támadás, ha van benne igazság, sőt így mondom, mert ha már döntően nem igaz, akkor már kiszoktuk pipálni, hogy a többivel meg nem foglalkozom. Ha ilyen ember mondja, akkor az sem érdekel, ami igaz volt benne, mert rossz szándékból mondja. Jó magatartás. Én azt gondolom, hogy a hívő ember abban különbözik korábbi önmagától, hogy minden együtt munkálkodik az életében a jóra, mert az Isten szereti. És mindenből üzemanyagot tud alakítani magának, hogy most így mondja. Mindenből. Nincsenek vert helyzetei, mert Krisztusban dolgozza fel az élete eseményeit. Nem csak a külső tragédiákat, de a sértettséget is például. És ha igaz, akkor megköszöni az Istennek, és azt mondja, hogy mindenből tanulni akarok. Ha nem igaz egy támadás, akkor pedig miért bosszankodok? Miért bosszankodok? Hát ha nem igaz, akkor van ezen mit aggódnom, hogyha nem volt igaz, amit mondtak, nem? Jézus Krisztus életében ez az atyára támaszkodás olyan világos, olyan egyértelmű volt. Annyira őt kell látnunk magunk előtt életében és kereszt halálában, ha győzni akarunk. Ha győzni akarunk. Megvan a győzelem. Megvásárolta és megmutatta. Nekünk akarja adni. Döntésre vár. Döntésre vár. Az első vagy a sokadik döntésre vár. Attól függ, hogy hogy állunk a vele való szövetségben. Krisztussal együtt megfeszítettem, és itt jön az utolsó gondolat, mert nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és a harmadik, nem hiányzik az elismerés. Hiányzik az elismerés? Hiányzik az elismerés? Sokaknak ez a szeretet nyelve, ugye? Tehát nagyon jó a visszajelzés, mert akkor legalább tudom, hogy hol tartok. Bizonyos értelemben igaz, az lelki fejlődésünk visszajelzője az, hogy mennyire óhajtjuk az emberek elismerését. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. Ugye? Pál apostol azt mondta, hogy ha én emberek elismerésére vágynék, bizonyára Krisztus szolgája nem volnék. Engem más fűt, engem más szorongat, engem más hajt előre, és nem az, hogy okleveleket, érmeket, vagy elismerő szavakat, hosszú leveleket olvassanak fel, amiben dicsérnek. Testvérem, hadd kérdezzelek meg benneteket, fiatal és idős korában egyaránt kérdés ez az ember számára? Küzdelem? Fiatalon azért, korosabban azért, ugye? És a fiatal haragudhat az idősre, hogy ahelyett, hogy megerősíteni az egészséges önértékelésemben elismerő szavakkal, ehelyett, és sértődés és visszafejlődés lesz belőle. Az idős pedig azt mondja, hogy mert ha tisztelne, mert ha azért úgy viselkedne velem, mert ha azért mind a kettőnek igaza van, de melyik halad így előre? Melyik halad így előre Krisztusban? Lelki fejlődésünk visszajelzője, hogy mennyire fontos számunkra. Egy prédikátor mondta el ezt a kedves történetet, hogy szokás volt a gyülekezetben, hogy mindig véleményezték az ige hirdetést, és ő is lejött a szószékről, és rögtön jöttek az emberek, hogy jaj, olyan jó volt, olyan mély volt, lelki volt, rögtön jöttek ezek a visszajelzések. És akkor ő sokat gondolkodott, hogy mit mondjon, és aztán rájött, hogy mindig azt mondja, hogy elkéstetek a dicsérettel, az ördög már az ámen után megdicsért rögtön engem. Ugye, tehát ez egy olyan érdekes gondolat volt, hogy hát most hogyan mondja meg nekik, hogy neki erre nincs szüksége, ugye? Az ördög már az ámen után megdicsért, elkéstetek, köszönöm. Olyan kedves volt ez a mondat, de az ember azért csak észreveszi magán, nem? Csak észreveszi magán. Pátriárkák és proféták című könyv 453. oldaláról írtam ki magamnak egy mondatot, ami nagyon elgondolkodtatott. Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája, melyet a sátán ne akarna és tudna felhasználni a lélek megkísértéseire és elvesztésére, ha csak a legkisebb alkalmat szolgáltatjuk. A mondat hogy kezdődött? Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája. Az áldások legalább akkora kísértések az ember számára, a győzelmek az eredmények, legalább akkora kísértések. Ne felejtsük, hogy az ördög miért bukott el a mennyben. Ne felejtsük el, hogy mi hajtotta őt előrébb. Az a fajta elismertség, ami az Istennek járna csak ki igazán. És amikor olvassuk ezeket az igéket a János Evangélium 5. fejezetében Jézustól, hogy emberektől dicsőséget nem nyerek, vagy azt, hogy mi módon hihettek ti, akik egymástól keresitek a dicsőséget, azt mondja, hogy egyenesen az Istenbe való kapaszkodásunkat és az erőnk forrását oldhatja ki, hogyha nekünk hiányzik az, hogy de, miért nem mondták, miért nem köszönték, miért nem jeleztek vissza. Jézus Krisztus példája tehát teljesen egyértelmű, és amikor mi keressük őt, és keressük azt a boldog, békességes életet, amit az igéből tanít nekünk, akkor a korintusi első levél első fejezetének a 23. 24. verseit olvasom zárásképpen. Azt mondja ott az apostol, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Nekünk erre a hatalomra, erre a bölcsességre van szükségünk, hogy a küzdelmeinkben győztesek legyünk és ne vesztesek. Mert a Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. A jó Atya vezessen bennünket kivétel nélkül ilyen győzelmekre. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, hiszen máshogyan is jönnénk, sértődékeny, mellőzött, beteg lelkű teremtményeid vagyunk a bűnösök óta is.
1: Nem találjuk az orvosságot, akárhogy is építjük magunkat fel. Tőled kérjük az erőt, a segítséget, és az imát ragadnánk meg most is, mint lehetőséget arra, hogy kérjük, taníts minket arra, hogy mit jelent Krisztust befogadni. Fordíts szembe minket majd a hétköznapokban is a Te igéd által, a sértettségünkkel, a mellőzöttségünkkel, mindazzal, amit az önérzet igyekszik bennünk kiváltani, hogy igazi békénk lehessen végre, édes atyánk. Nem könnyű ez a harc, és ahányszor már megpróbáltunk győzni, az elesések mindig olyan fájdalmasak voltak, és emberi erővel olyan lehetetlennek is tűnik a győzelem, de nem Te veled. Köszönjük, hogy Krisztus meghalt értünk. Köszönjük, hogy ő nem magával foglalkozott, hanem önmagát adta érettünk. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet a Te igédben világosan adod nekünk, add, hogy táplálékunk legyen, add, hogy ízlelgessük, hogy gondolkodjunk erről, és sok-sok apró döntéssel, sok-sok őszinte imával, felfohászkodással tegyük le, és újra és újra tegyük le, ha kell percről percre a mi emberi önérzetünket a Te kezedbe, hogy helyette hit növekedhessen fel. Kérjük, maradjál velünk, és nem csak kérjük, hanem megköszönjük, hogy Te meg is ígérted, hogy Krisztus nevében velünk leszel, atyánk, aki gondoskodsz, aki magadat akarod kiformálni a mi lényünkben, a mi jellemünkben is, aki boldognak és békességesnek akarsz látni bennünket. Hálásak vagyunk ezért, köszönjük a szombatnap nyugalmát, köszönjük a gyülekezetet, az együtt éneklést, köszönjük az igét, köszönjük, hogy Te velünk vagy még ebben a szomorú világban, és minden napon a világ végezetéig, Jézus Krisztus által. Amen.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ilyen nagy számban eljöttek a ma esti előadásra is. A testi-lelki egészség sorozatunknak a harmadik alkalmához érkeztünk el, amelynek a címe: mi található élelmiszereinkben az élelmiszer adalékanyagok hatása az emberi szervezetre. Először is szeretnék bemutatkozni, hiszen látok azért elég sok új arcot, aminek örülök. Engem Tóth Gábornak hívnak, a Budapesti Élelmiszeripari Egyetem, most már Szent István Egyetemnek a végzett hallgatója vagyok. Az egyetem 5 éven keresztül tanította a diákoknak azt, hogy gyakorlatilag hogyan készülnek azok az élelmiszerek, amelyeket minden nap fogyasztunk, elkezdve a növény megtermelésétől, betakarításától, egészen addig, hogy kikerül ugye a polcra, az élelmiszer üzlet polcára, és megtanultuk azt is, hogy az emberi szervezetben milyen hatást, emberi szervezetre milyen hatást gyakorolnak a különböző tápanyag komponensek. Persze szükséges, ugye az egyetemi tanulmányok mellett, aki egyetemre jár, az tudja, hogy szükséges egyfajta utána kutatás a könyvtárból, és én magam is ezt alkalmaztam. Körülbelül 10-12 esztendeje foglalkozom táplálkozás tudománnyal, táplálkozás élettannal, életmód kérdésekkel és élelmiszer technológiával. Ennek jegyében is tartjuk a sorozat első alkalmait. Tehát szeretnénk megismerni azt, hogy miből állnak az élelmiszereink, és hogyan hatnak az élelmiszereink az emberi szervezetre. Természetesen nekem nem célom azt, hogy önöknek most ilyen tudományos dogmákat adjak át, hanem érdekességeket is szeretnék mondani, gyakorlati tanácsokat is szeretnék mondani. Tehát olyan információkat, amelyeket haza tudnak vinni, amelyeket a mindennapi életben alkalmazni tudnak. És természetesen, hogyha valami nem volt elég világos, akkor a végén lesz lehetőség kérdezésre, és meg tudjuk beszélni azokat a részeket, amelyeket át kellett ugorjak az idő rövidsége miatt. Hát élelmiszer adalékokról lesz most szó. Azt gondolom, a kérdés aktuális, ahogy az első alkalommal foglalkoztam Magyarország egészségügyi helyzetével. A második alkalommal az emésztőrendszer felépítését, az emésztőrendszer funkcióit, életbeli működését vettük, gondoltuk át együttesen. És igazából most kezdünk bele a tényleges érdemi részben, persze az, amit idáig hallottunk, az is jó volt, és hasznos volt talán, de igazából bevezető jellege volt. Szeretnénk konkrétan rátérni arra, hogy mi jellemzi ma a magyar élelmiszeripart, mi jellemzi ma a magyar táplálkozási szokásokat, és a megbetegedésekkel ez milyen kapcsolatban van, hogy erről fog szólni akár a mai, akár a következő előadások is. Egy elég fontos témát vettem előre, az élelmiszer adalékanyagok kérdését, hiszen ha önök bemennek egy élelmiszer üzletbe, és leemelnek a polcról egy terméket, akkor ugye a gondos fogyasztó mit csinál? Elolvassa az élelmiszeren található és kötelező jelleggel előírt címkét. Most ugye a címkén szintén kötelező, a hatóságilag kötelezően előírt tevékenység, hogy fel kell tüntetni az élelmiszer összeszedőit, még pedig csökkenő sorrendben, tehát olyan sorrendben, hogy csökkenő mennyiségben tartalmaz az élelmiszer az adott komponens. És bizony, hogyha a fogyasztó gondosan elolvassa, akkor a címke és az összetétel vége felé mit kezd olvasni? Különböző számokat, amelyeket E-számoknak is nevezünk. Ezek lesznek az élelmiszer adalékanyagok. Itt a fogyasztó igazából azt látja, hogy ezek az E223-as például, vagy E151 számú vegyületek igazából nem ismeretesek, hogy melyek ezek. Nem tudjuk, hogy melyek ezek. Vajon milyen hatása lesz, ha én hazaviszem, vajon főleg a gyermekek táplálkozásában okoz ez valami problémát? Vagy ugye hát a férje, a feleség, tehát a felnőttek egészségi állapotát is, vajon befolyásolják ezek az E-számok? Tehát, hogy mik ezek? De jó erről információt szerezni. Ezért is célom volt az, hogy egy teljes képet adjak arról, persze a jótartság határáig, teljes képet adjak arról, hogy mik ezek az élelmiszer adalékanyagok, hogyan kell ezekhez viszonyulni, és meg fogják látni, hogy az előadásaimon konkrét tanácsokat nem fogok adni, tehát nem szeretném irányítani önöket. Ez egyébként mindig célom, nem azért, mint hogy nem lenne véleményem, mert véleményem ugye az van sok mindenről, és erről is lesz majd a végén, de nem szeretném önökre erről tenni a véleményemet, hogy hogyan kell gondolkodnunk
az élelmiszer adalékokról. A kérdés nem lesz, vissza fogom hagyni a végén, ezre bocsájtom, és esetleg a hozzászólásban meg tudni meg mondani, hogy pozitív vagy negatív kicsengése volt a gondolatsornak. Az első ábrákon tetszenek látni, az emberi szervezetre, az emberi szervezetbe jutó vegyületek forrásai. Na most kiemelném már is az első ábránkon, hogy itt én kémiai vegyületekről beszélek, tehát a tápanyag kérdés az majd a szív- és érrendszeri megbetegedések kérdéskörébe tartozik majd a következő alkalmak egyikén. Most az előadás során azt taglalnám, hogy milyen kémiai, tehát olyan vegyületek, amelyeket az embervízbe külső, tehát kívülről, külső forrásból, és nem tartozik hozzá az élelmiszer összetételéhez, az ember valamilyen módon beviszi ezt az élelmiszerbe, tehát nem természetes eredetű kémiai vegyületek forrásai. Hát, hogyha nagyon összefoglalnám és nagyon tömören fogalmaznék, akkor hármat sorolnék fel ezek közül. Ez a három pedig az állattenyésztés és növénytermesztésből származó kemikáliák, kémiai vegyületek. Biztosan hallottuk már, hogy az állattartás során az állatokat kezelik különböző vegyi anyagokkal, hormonokkal, növekedésserkentőkkel, stb., amely szintén egy másik előadás részét képezi majd. A növényeket kezelik növényvédőszerekkel, ugye az állatok kezeléséhez használt kémiai vegyületek maradványai megtalálhatóak az állat húsában, a növényvédőszereknek is szintén a maradványai felelhetőek nyomokban a növény felületén vagy belső részében, attól függ, hogy milyen anyaggal kezelték, ugye vannak beszívódó vegyszerek is, amelyeket az élelmiszer húsa is ugye magáival tesz és beszív, ezeket tehát elfogyasztjuk bizonyos mértékben. Tehát jelezni szeretném, hogy sokszor hallottam már azt a egy-egy hallgatótól, hogy nincs igazán értelme a növényi eredetű élelmiszer fogyasztásának az állatival szemben, tehát így a kettőt szinte ellentétben állítani, hiszen az ember szinte sokkal több növényvédőszer maradványt fogyaszt el. Egy mondjuk egy vegetáriánus táplálkozás mellett, mint egy húsevő a húsban. Ezért gyakorlatilag amit nyerek a vámon, azt elveszem a résznél, ahogy szokták mondani, tehát én egészségesen élek, ugyanakkor rengeteg növényvédőszer bevittem a szervezetbe. Később szintén ki fogok helyre térni, csak jelezném, hogy az állati termékekben nagyobb mértékben hatányozottan felhalmozódnak azok a komponensek, amik a növényekben csak kismértékben vannak jelen. Logikus, hiszen ahhoz, hogy egy szarvasmarha 1 kg húst épít, tehát 1 kg izomszövetet húst építsen fel, ahhoz 17-18 kg növénynek kell legyen. Tehát ugye 1-20 az arány szinte, 20 kg növényi fehérjéből lett 1 kg állati fehérje, és 20 kg növényi fehérjével együtt a növényvédőszer maradványok is szinte 20-szoros mennyiségre jutnak az állati szervezetbe. Nem véletlen, hogyha a tejiparban problémát okoz a növényvédőszer maradvány és a húsiparban is. Ezt csak említés szintjén mondtam el, hogy tudományos szinten ez maga nem jelent különösebb kockázatot egy növényi alapú étrendben. A környezetből származó egyéb szennyeződések a második pont, nem térek ki rá, igazából környezeti szennyeződésekről van szó, mint a közút, ugye közúti szennyeződés, közlekedés, ipari termelés, hulladékégetők, hulladékégetők és szarakok, stb. Amire ki szeretnék kérni, és az előadás is maga erről fog szólni, mégpedig az élelmiszer adalékanyagok. Ez a harmadik forrása a kívülről bejutó kémiai, nem természetes vegyületeknek. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot leszögezni. Az élelmiszer adalékokat adott mennyiségben meghatározott célból adják az élelmiszerekhez, és van egy nagyon fontos ellentét az első két pont és a harmadik pont között. Folyanak, hogyha nem látják egészen jól. Az állattenyésztésből és növénytermesztésből származó kemikáliák, valamint a második pontban jelzett egyéb közúti közlekedésből és ipari termelésből származó ártalmakat a civilizációs ártalmak témakörébe soroljuk. Vagyis nem szeretnénk, hogy legyen, de van. A harmadik ugyanakkor az élelmiszer adalékoknál szó sincs erről. Az élelmiszer adalékok ugyanolyan, legalábbis hasonló kívülről bejutatott kémiai vegyületek, amit az ember tesz hozzá az élelmiszerhez, ami nincs benne az élelmiszerben, de az ember adott neki egy ideológiai hátteret, tudni az, hogy a fogyasztó igényli ezt.
majd látni fogják, hogy van ebben egy furcsa csavar ebben az egész mondani valóban. Az élelmiszer adalékok használatát tudnélik nem az ipar találta ki, mondják a szakemberek, hanem a fogyasztó igény. Hanem a fogyasztó igény azért, hogy megfelelő ízű, megfelelő állományú, megfelelő illatú, kellemes termék kerüljön a család asztalára. És mivel egy gyorsan tömegbe gyártott terméknél elég nehéz jó minőséget gyártani, lehet, elég nehéz, és sokszor nem ez a cél sajnos hazánkban, ezért egy adalékanyaggal rendkívül jól meg lehet dobni egy élelmiszer ízét, illatát, állományát, anélkül, hogy a fogyasztó különösebb gyanút fogna ez irányba. Az élelmiszer adalékok kérdését az ilyen értelemben egy más, mint az előző környezeti ártalmak biztosan értik, itt arról van szó, hogy a gyártó úgymond feláldozza magát a fogyasztó érdekében, a fogyasztó segítségére siet, hogyha ezt igényli a fogyasztó, akkor ezt adom neki, tehát az élelmiszeripar úgy tekinti magát, mint egyfajta szolga, aki ugye kiszolgálja a fogyasztót, gyakorlatilag fogják látni, hogy gyakorlati értelemben az élelmiszeripar az adalékok segítségével érte el azt, hogy irányítani és manipulálni képes a fogyasztót. Nem is gondolják, hogy évek, évtizedek alatt kikísérletezett aromakomponenssel milyen sok embert meg lehet téveszteni. Ugye ezért helyeznek nagy hangsúlyt az aromák kérdésére, akár egy gyümölcsre üzemben is, hiszen hogyha egy narancsléhez, mondjuk nem a 100%-os azon a kilós hozzáadni, hanem egy ital, egy gyümölcs italhoz, nem mindegy, hogy milyen aromát adunk hozzá. Ha egy olyan aromát adunk hozzá, amit keres a fogyasztó, akkor az a termék el fog kiállni, óriási haszon, óriási üzlet lesz belőle. Ha az aromának vannak olyan komponensei, ami nem kedvelt a fogyasztó körében, akkor a termék elhasználhatatlan. Tehát ez egy óriási üzlet, óriási gond az élelmiszeriparban is, milyen adalékot, milyen aromát használja. Mit nevezünk élelmiszer adalékanyagnak? Tehát, hogyha látnak egy ilyen E-számot az élelmiszeren, ugye E226, akkor mire gondoljanak? Minden olyan természetes vagy mesterséges anyag, amelyet, és itt szeretnék kiemelni egy fontos mondatot, amit itt dőzbetűvel is jeleztem az ábrán, tekintet nélkül tápértékére szándékosan adnak az élelmiszerhez, annak érdekében, hogy különböző tulajdonságait kedvezően befolyásolják. Amit hadd kérdezem meg önöktől, már is van a mondatban egy ellentmondás. Lehet-e kedvezően befolyásolni olyan egy élelmiszert, olyan adalékanyaggal, amelynek igazán is tápértéke. Tehát látják, hogy az egyetemi definíció már is egy furcsa ellentmondást tartalmaz, és megvilágítja a korunk élelmiszeriparának egyfajta szemléletmódját, hogy az élelmiszeripar akkor tekint kedvezőnek egy változást, hogyha a termék eladható. Tudják, itt nevezünk a minőségnek. Tehát ma az egyetemen azt oktatják, hogy ma egy élelmiszer akkor jó minőségű, ha a fogyasztó visszatér. Tehát szó nincs arról, hogy egy élelmiszer akkor jó minőségű, hogyha, és kezdenünk sorolni, hogyha az egészségre nem ártalmas, hogyha kimondottan hasznos az érpályára, az érrendszerre, a személyi funkcióra, nem. Egy feltétel van, egy élelmiszer jó minőségű, eladható, és a fogyasztó visszatér, a termékét is újra megveszi, ez ma a minőség fogalma gyakorlatilag. Tehát tápértéktől függetlenül gondolkodnak az adalékanyagoktól. Természetes vagy mesterséges anyagok ezek, ugye, lehet, hogy valamelyik növényből vonták ki. Tehát például a nátrium benzoát, mint tartósítószer. Ugye, ez egy szintetikusan előállított anyag, de az oktatóink az egyetemen azt mondják, hogy nem kell tőle félni, hiszen egyes növények is tartalmaznak benzoesavat, és ennek köszönheti például maga a borda is az elállóságát, hogy bizonyos mértékben benzoesavat tartalmaz. Tehát tény az, hogy megtalálható egy részük természetes formában is, ahogy a természetben, de az ember a sokkal olcsóbb, gazdaságosabb megoldást választja, ugye a mesterséges készítményeket, mesterséges aromák, mesterséges színezékek, és majd látni fogjuk, hogy igazán ezekkel lesz majd a gond, hiszen nem egyezik az emberi test összetételével. Értékszervi, kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságot befolyásolunk, nem megyek bele, mert ezek már tudományos gondolatok. A szín, íz és az illat érdekében, ugye említettem már, a szín érdekében aromát, illetve színezéket használnak, az íz és illat érdekében, megfelelő íz és illat érdekében, ugye aromákat használnak, ami mind az illatot, mind az íz befolyásolja. Talán hallottuk már azt, hogy antioxidáns, ugye maga a C-vitamin is ilyen anyag. Antioxidáns, oxidáció gátló folyamatok. Hogyha látunk az üzletben egy nagyon szép
szárítmányt. Tegyük fel, egy banán chipset, vagy szokták mondani, itt a banán karikákat látunk, szép fehér húsú banán karikákat szárítva. Ugye ez nem képzelhető el csak egy esetben, hogyha a banán oxidációját, ugyanezzel egyébként az aszalt almánál, tehát minden fehér húsú aszalványnál, hogyha ugye bevágjuk a sejtfalat, akkor gyakorlatilag rögtön szinte barnulni kezd a gyümölcs és a zöldség. Egész azonnal rápermeteznek valamilyen antioxidáns anyagot, azt mondanánk, jaj, de jó C-vitamin, de nem. Sajnos nem C-vitamin. A C-vitamin az aszkorbétsav az egyik legdrágább vegyület. Nem használják igazán csak azok a cégek, amelyeknek, akiknek van rá pénzük. Általában a ként használják, ugye a kénes savas oldatot. A kén nagyon jó oxidáció gátló anyag, ugye használják a háztartásban különböző gyümölcsök, zöldségek elteréséhez is. Igazából az élelmiszeripari szakember és a táplálkozás tudománnyal foglalkozó szakember sem igazán tart jónak, elfogadhatónak a ként. A kének ugyanis súlyos idegrendszer és agykárosító hatása van hosszabb távon, ugye hasonló a szalicilhez, amelyet már betiltottak. Tehát szerencsés lenne a C-vitamin. Otthon, ha készítünk mondjuk elterésre befőttet, akkor aszkorbinsavat, tehát C-vitaminlevét használhatjuk. De iparban kénesavat használnak, emiatt sajnos a szép, vakítóan fehér tormakrémek, ugye, amelyek jó ízűek, kellemesek, ugye, mint egyfajta savanyú hatás, savanyú ízanyag, aroma komponens, de szintén az a léganyagot tartalmazó termékről van szó, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt az oxidációt bizony elég sok kénes savas oldat hozzáadásával érik el, hogy a szabvány megengedi, de a szabvány igazából nem arra készült minden esetben, hogy a mi egészségünket szolgálja, hanem tűrésre dolgozik. Fizikai jellegű adalékanyagok, állományjavítók. Nem megyek ebbe bele, több száz féle állományjavító van hazánkban. A hatóság nem bírja követni, hogy a különböző pékségekben, a különböző élelmiszeripari üzemekben milyen adalékanyagok vannak. Lényeg az, hogy van egy lista, amin fel van tüntetve, hogy mik az engedélyezett adalékok. Igen, ám csak a mennyiség, nem mindegy, hogy egy pék mennyit tesz a kenyérhez, de tudjuk, hogy ha egy kenyérhez több adalékot teszünk, azt nem lehet észrevenni. Viszont gazdaságilag rendkívül jól jövedelmez, és mivel azt is tudjuk, hogy hazánkban ugye a magánpékségek szinte kétszer annyian vannak, mint amennyi elegendő lenne bőven hazánk lakosságának ellátásához, ezért egy versenyhelyzet alakult ki a pékségek között, és sajnos ennek a levét kiissza meg, hát többnyire a fogyasztó, mert a pékségek tudják, hogy melyek azok az állományjavítók, lisztfehérítők, stb. Amelyekkel meg lehet nyerni a fogyasztót, meggondoljuk, hogy véletlen, hogyha valaki Budapesten, vagy bárhol utazik a metró aluljáróban, Budapesten ez gyakori, és szinte már lent érezzük a vaníliás cukornak az illatát. Biztosan tapasztalták önök is, hogy ha fönt a metró aluljáróban, egészen fönt létesül egy pékség, akkor az egész metró aluljáróban érezhető a pékség illata. Ez nem véletlen, ugye nem a véletlen széláramlat viszi le, hanem a pékségek jól tudják, hogy szinte egy adalékanyag, nem állományanyag, egy adalékanyag, hogy az etilvanilin függőséget okozó hatása bizony meghozza a maga gyümölcsét. Nem is magát a vaníliát érezzük, hanem az etilvanilin. Az etilvanilinról pedig ki van mutatva, hogy függőséget okoz, nem véletlen, hogy sorban állnak az emberek a különböző ilyen pékségeknél. Ugye maga McDonald's is használ hasonló dolgokat, csak itt ugye a sült burgonya illatával operálnak, amelynek szintén van egy idegrendszeri visszacsatolása, és az emberek ugye érzik, és már is megindul az a bizonyos pavlovi reflex az emberben, és a sült burgonya illata gyakorlatilag a pénztárcát is megnyitja. Mikrobiológiai jellegű állomány, illetve adalékanyagok az eltarthatóságot biztosítják. Nem megyek bele a feltételekbe, csak említem röviden, hogy azért fogják majd látni, hogy az adalékanyagok nem mérgek, hanem élelmiszeripari anyagok, amelyek bizonyos cél érdekében vannak hozzáadva az élelmiszerhez, de van egy nagyon fontos szabályozás hazánkban. Csak annál a terméknél alkalmazható
káliumszorbát, nátriumbenzoát, vagy bármilyen adalék anyag, amennyire a hatóság külön ezt engedélyezi és lefekteti ezt az adott cégnek a papírjaiban. Ugye logikus, nem tartalmazhat többet a telít maximális mennyiségnél, kérdés, hogy be tudják ezt tartatni az élelmiszer készítőkkel elég ritkán. Más adalékanyagokkal együtt csak akkor használható, ha a hatóság külön engedélyezi. Tehát, hogyha én készítek egy új joghurtot, és tegyük föl, hogy abban szeretnék használni egy másik adalékot, mert ugye a gyümölcs joghurtokban nem kevés kiegészítő komponens, ugye állományjavító színezék és aromanyag van, ugye csak egy jó marketing munkával mindent jól el lehet adni. Ugye? Na most, hogyha én tervezek egy olyan joghurtot, amiben már egy másik adalékot is szeretnék tenni, másik tartósítószert, másik színezéket, az hatóságilag újra az egészet engedélyeztetem kell, hogy együtt az előzőekkel nem okoz-e valamilyen konfliktust a szervezetbe. Nem tévedheti meg a fogyasztót, ugye itt kezdődnek már a problémák. Nem is gondolják, hogy ha én szeretnék készíteni egy málna ízű szörpöt, ugye ezek az ízű szörpök, úgynevezett ízű szörpök az élelmiszeriparban, milyen finom málna ízű szörpöt lehet készíteni, úgyhogy félig alma sűrítményt használok. De egyszerűen csak meg kell találni azokat az adalékanyagokat, azokat az aromákat, amelyek az alma aromáival együttesen

a hőcserél javítás alatt volt, tehát nem kapott megfelelő hőt a paradicsom sűrítmény, megfenékedik, akkor a gyártó nagyon jól tudja ezt ellensúlyozni különböző anyagokkal, és úgymond eltávolítja a fenész telepeket, csak tudni kell ehhez azt is, hogy a fenész egészében nem távolítható az élelmiszerből. Nem véletlen, hogy a fenészes élelmiszert minden esetben ugye ki kell dobni, tehát használhatatlan, tehát ne mondjuk azt, hogy egy kicsit lesöpröm a tetejét, és aztán elfogyasztom, mivel a fenészek nagyon káros toxinokat, tehát emberi szervezetre igen káros méveranyagot termelnek, amely akár a belélegzés útján az időn keresztül is bejuthat, akár a véráramban az emésztés útján kerül a szervezetbe. Kötelező feltüntetni a termék szintjén ezek az ominózus E-számok, amikről korábban már beszéltem. Nem szeretném önöket megijeszteni, de jelenleg a magyar élelmiszerkönyv szerint, ugye jelenleg a magyar élelmiszerkönyv a hatóságilag előírt gyűjtemény arra, hogy milyen adalékokat szabad használni. Nem kell ezeket megtanulni természetesen, csak jelzem, hogy még az összeset nem is tudják olvasni, mert a fóliát majd fel fogom emelni, 23 féle anyag. Na most ezeket úgy képzeljék el, hogy ezek nagyon nagy csoportok. Tehát ezeken belül rengeteg kis csoport van, és kis anyag vegyület neve található, színezékek, tartósítószerek, antioxidánsok, emulgálók, sűrítők, zserésítők, stabilizátorok, és még sorolhatnám, hogy az ízfokozók, talán tudjuk melyik az egyik legismertebb ízfokozó, ugye a nátrium glutamát, amelyet ahogy a föld derítettek, hogy aki érzékeny rá, főleg fiatalabbak gyermekek esetében, okozza a kínai étterem betegséget, vagy kínai étterem szindrómát, talán hallottunk már erről, ez egy fejfájással, kellemetlen közérzettel járó, rosszulékkel járó folyamat a szervezetben, és azért mondjuk kínai étterem szindrómának, mert ugye a világ egyik leginjentebb néze Kínában fedezték fel ezt, hogy a Kínában a különböző ilyen gyors éttermi hálózatokban ezek a glutamát tartalmú anyagok zsákszámra állnak készletbe, és hogy a szakácsok, hogy kedvezzenek a vendég ízlésének, tehát ismét mindent a vendégért, de mindent a kedves fogyasztóért, ezért használják az ízfokozót, ezért ez jóval gazdaságosabb, hiszen kevesebb nyersanyagot igényel. Ugye glutamátot rakunk egy élelmiszerhez, kevesebb más anyag kell hozzá, hiszen felfokozza, felerősíti az amúgy is jelenlévő ízeket. Ugye egyéb anyagok is vannak, kezdve a habzásgátlástól egészen a liszt javításig, és egészen végén már a tömegnövelő szerek, amelyet szintén felhasználnak. Ugye az enzimek kérdése is előkerül, később a génmanipulációnál is fogok volna beszélni, hogy enzimek is használhatók adalékanyagként, hozzárakják egy gyümölcsléhez, egy gyümölcsvelőhöz, hogy jobban bontódjon a sejtfal, ezáltal sokkal könnyebben préselhető egy gyümölcslé. Egy érdekességre szeretnék rámutatni, elnézést, hogy mindig ilyen nehézkesen rakom föl, csak nézem, hogy jobban lássák. Önök kérdezhetnék azt, hogy hogyan állapítják meg, tegyük fel a kálium szorbátról, vagy nátrium benzoátról, vagy bármiről, hogy mennyit tehetnek az élelmiszerbe. Hát ez egy hosszú, bonyolult folyamat, amelyet az egészségügyi világszervezet, a WHO kísérletez ki, és irányelvként ugye megadja az országoknak. Alapelvként jelenik meg az egészségügyi ártalmatlanság egy élelmiszer esetében, ezért figyelni kell, hogy az adalékanyag ne legyen egészségre káros, egészségre veszélyes. Ezért. Van egy úgy hívjuk ezt, hogy engedélyezési procedúra, nem megyek ebbe szintén bele, csak az érdekességhez ragadom ki belőle, hogyha tegyük fel, én szeretném engedélyeztetni a nátrium benzoátot, tegyük fel, hogy még nem került forgalomba, akkor megbízok egy kutatócsoportot, hogy végezzen állatkísérleteket a nátrium benzoát különböző mennyiségeivel, és az állatkísérleteken belül egyrészt ugye a mutagén hatás, tehát az állat genetikai állományára milyen hatással van. Másrészt a karcinogén hatás, a rákkeltő hatás. Az állatban ugye indukálódik-e, képződik-e valamilyen elváltozás, valamilyen sejtosztódási folyamat zavar, ugye ez a rák, gyakorlatilag rákos folyamat, valamint teratogén hatás, tehát az embrióban, a születendő embrióban, a kisállat utódjaiban jelentkezik-e valamilyen viselkedésbeli, vagy bármilyen fizikai torzulás a szülőhöz képest. Tehát ez a három vizsgálat sor tartalmazza a nátrium benzoát kísérleti eredményeit.

0: Most hogyha tegyük fel a tudós csoport visszaigazolja, hogy az állat magatartásában akár hiperaktivitás, akár túlzott álmosság, ugye fáradékonyság nem jelentkezett. Az állatok fölbontolás után egészségesnek találtuk, tehát a szövetei egészségesnek megvizsgálták, hogy a szövetlen iszlatokkal, stb. Ugye sajnos ezek a kísérletek, állatkísérletek, amikkel igazán ugye sokan nem értünk egyet, de az ember azt gondolja, hogy az állat és szervezet kimutatja ezeket a káros hatásokat, később fogok ezzel foglalkozni, hogy ez vagy igaz-e vagy nem. Hogyha tegyük fel, a nátrium benzoátból kimutatták, hogy bizonyos mennyiség az egészségre ártalmatlan, egy biztonsági tényezővel leosztják az ember. Elosztják 100-ra ugyanis, és ami, tehát megkeresik azt a szintet, ami még nem okozott az egérben vagy patkányban maradandó változás, vagy egyáltalán semmilyen változás, ezt elosztják 100-zal, ezt hívjuk hatástalan szintnek. A megengedhető napi bevitel, itt kezdődik a probléma. A tudósok kimérik, hogy tehát egy átlag ember bevihet nátrium benzoátból x milligrammot, vagy mikrogrammot, ezt leosztják napra 365-tel, naponta tehát mondjuk 2 mikrogramm nátrium benzoátot, vagy kálium szorbátot fogyaszthatunk el a kenyérrel, a gyümölcsövekkel, stb. És itt jön a probléma, tudnélik, hogy az adott élelmiszerben mennyit használnak fel. Na most azért probléma ez, mert mindenki más fogyasztású. Van, aki szereti a kenyeret, van, aki inkább más fogyaszt. Tehát elég nehéz felmérni, hogy tegyük fel a kenyérbe, mennyi tartósítószert tehetünk, hogy ne adódjon túladagolás. Mert aki nagyon szereti a kenyeret, ott megeshet, hogy túl sokat visz be az adott komponensből, és mérgezési tünet állhat elő. Tehát itt már kezdődik a tudomány határa, ugye, amit már az ember próbál számítani, számolgatni, de itt fog kezdődni majd az allergia kérdése, hogy az emberi szervezet bizony máshogy viselkedik, és nehéz ezeket kibírni. Rendszeres hatósági ellenőrzés szükséges, amely szintén akadózik sajnos hazánkban. Kedves hallgatók, mindaz, amit elmondtam, jól hangzik, szép. Azt mondhatnánk mindenre, hogy a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet és hazánk hatósága a helyzet magaslatán áll. Nem veszélyesek az adalékanyagok az emberi szervezetre, nyugodtan fogyaszthatjuk, mondhatnánk, hiszen jól ki van mérve és biztonsággal ki van számítva, hogy bármennyit is eszünk belőle, gyakorlatilag nem okoz problémát. Néhány kérdést összeírtam, ami egy józan gondolkodású ember fejébe, ugye, bekerül, és az ember elgondolkodik, hogy vajon, amikor én vizsgálok egy egeret, egy kis állatot, akkor abból levonhatok-e a jóval bonyolultabb működésű emberi szervezetre következtetést, vagy nem? Óriási kérdés, nem? Tudnék, a kisállat erejében is hasonló vér folyik, mint a mi erejünkben. Tehát a tudósok egy hipotézist állítottak föl, és ezt kérdőjelezni meg már is az első gondolatban. Hogy tudnék, hogyha egy kis állatnál nem mutatnak ki, tegyük fel mutagént, tehát DNS-re való hatást, nem mutatnak ki rákkeltő hatást, akkor ez egy egyszerű százas osztással vajon megoldása az emberre, vagy a jóval bonyolultabb működési emberi szervezetben már okozott allergiát. Ugye ezt már nehéz kimutatni. És a tudósok igazából ezzel nem is foglalkoznak, ők fogják elosztják százal is, az emberre ez használható. A tudomány határai első gondolata. Minden esetben megvizsgáltak egy több adalékanyag párosítást, hogy együttes hatást. Lehetetlen. Azt mondjam el, lehetetlen. Évente több száz új adalékanyag kerül be a köztudatba, kerül be a kereskedelmi forgalomba. Na most lehetetlenség az, hogy minden egyes adalékanyagot a másikkal együtt megvizsgáljak, sőt, mindez az adott élelmiszerbe tegyem. Ugye tudjuk azt, hogyha én tegyük fel, hogy teszek egy húskészítményhez például egy tartósító anyagot, mondjuk nitritet, és tudom a nitrit hatását a kémcsőben, azt én nem alkalmazhatom a húsra, és a sajtra sem, mert azt meg kell külön vizsgálni az adott mártékban, az adott élelmiszerben, mert lehet, hogy az egészen máshogy viselkedik. Ugye a kémia speciális, a kémia területe ugye azt rejtegeti számunkra, hogy minden egyes anyagot az adott élelmiszerbe kell vizsgálni. Most gondolják el, hány élelmiszer adalékanyag van a világon, vagy hazánkban, és hány élelmiszer van. mennyi vizsgálatot igényelne az, hogy megvizsgáljak minden, mondjuk tegyük fel, megvizsgáljam együtt a káliumszorbátot, nátriumbenzoátot és a szén egymás mellett, legalább 10-15 kg gyümölcslében. Lehet, hogy különbözőképpen viselkedne. Ugye ennyi ember, ennyi idő, ennyi energia, ennyi pénz nincs, sem hatalmas a világon. Tehát a vizsgálatok száma nem elégséges. Nem elégséges. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy sajnos a kisállat kísérletek után ki lesz a következő kísérleti alany, és ezt mindenféle ijesztés nélkül mondom, hiszen ezek tények. Ugye maga a fogyasztó. És hogyha a fogyasztón kiderül 10-20-30 év alatt, hogy allergiát okoz, hogy, mint az kiderült a szalicílről, gyomorfekélyt okoz, magas vérnyomás, szívritmuszavar okoz, sőt mentális problémákat is okoz, tettőtől tartívat emberi szervezetben káros mechanizmusokat indít el egy szalicílsav, amit ma is használunk, mai napig is sajnos, használunk, bár az élelmiszeripar már kötelező jelleggel betiltott a bírsághoz köti a használatát, közfogyasztásra ugye ez megy, miért? Mert ebben is van üzlet, mert ebben is van haszon, anélkül, hogy a háziasszony tudná, hogy ez a citetnyi szalicíl, ugye mondják az emberek, nem okoz semmi problémát, de abban a citetnyi szalicílből van 20 darab, mert 20 eltett üvegen van, és hogyha még akkumulálódik is, tehát felhalmozódik a szervezetben a szalicílsav, onnantól kezdve egy gyengébb, egy gyermeknek, egy fiatalnak a máj funkciójában már zavaró keletkezhetnek. Egy gyomor nyálkahártya egy stresszes időszakban a szalicílsav hatására meg is gomolhat, egy gyomor fekélyes szület indulhat el. Fogom majd mondani, hogy az adalékanyagok nem önmagában kezelendő probléma, hanem az életmód más körülményeivel együtt okoznak ezek problémát. Elegendő volt a kísérleti idő. Erről is beszéltem. A kisállat kísérletek hónapokig legfeljebb évekig folynak, de a fogyasztó aztán évtizedekig fogja ezt fogyasztani, 10-20-30 eszembei, és ugye tudjuk, hogy az orvosok, a családorvosoknak ez kötelező, hogy az újabb orvosi tüneteket külön feljegyzik, és elküldik a megfelelő hatósághoz, és a hatóság ugye látja, hogy például megszaporodtak a nátrium-benzoát okozta allergiás tünetek, akkor ezt jelzik megfelelő intézménynek, hatóságnak, és így jut egy hosszabb procedúrán keresztül végre betiltanak egy-egy tartósítószer, egy-egy adalék anyagot, ha már sok ember megbetegedett, ha már sok ember allergiás, de kérdem én, hogy miért van szükség arra, hogy a fogyasztón vizsgáljunk meg egy-egy adalék anyagot. Ugye ezért szeretnénk majd hangsúlyt helyezni az adalékmentes, az adalék szegény élelmiszerekre, sokkal kisebb a kockázat. Hogyan lehetséges, szintén költői kérdés, hogyan lehetséges, hogy a korábban megvizsgált és engedélyezett adalékanyagok nagy része vagy egy része jelenleg tiltott, be van tiltva, tiltó listára került Európa egyes országaiban, Amerikában. Érdekes kérdés, nem? Hiszen az az anyag 10 évvel ezelőtt végigment a kisállat kísérleteket. Minden egyes fázison végigment, és nem volt maradandó elváltozás, nem volt elváltozás a kisállatban, ott szokták, százzal engedélyezték. Jelenleg tiltó listán van. Tehát ebből látjuk ismét, hogy a WHO sem tehet meg mindent. Ő megteszi, amit tud, de aztán a fogyasztóhoz jövő visszajelzés dönti el ténylegesen a kérdést. Befolyásolja-e az üzleti szféra, az üzleti szellemiség, az üzleti világ az engedélyezési procedúrát? A kérdésre nem válaszolok, a kérdés valahol nyitott, de sejtjük a választ. Jelenleg, hogyha egy élelmiszeripari szakember, tegyük fel, hogy szeretne gazdagodni, ami hát nem biztos, hogy sőt, valószínűleg nem egy jó vállalkozás, de tegyük fel, akkor mit fog csinálni? Hát többére bele fog adalékanyag gyártásba. Jelenleg hazánkban az egyik legjobb üzlet az adalékanyag gyártás, adalék előállítás. Ez nem csak nálunk van így, hanem a világon is. Tehát valószínű, hogy a hatóság engedélyezési folyamatot bizonyos mértékben, ugye, hát befolyásolhatja az üzleti szféra, de ez nem újdonság, ismerjük, tudjuk. Nem mindenhol van ez így, ez nem általánosítás, nem szeretnék általánosítani, de sajnos bizony, ahol pénz van, ott a hatóság is bizony rugalmasan kezel dolgokat. Mennyire alakult ki az egészségvédő szervezet, és ez nem. Magyarul, végigmenve a nagy kérdéseinken, vállalhatóak az adalék anyagok számunkra, vagy nem? Vagy vállalhatóak az adalék anyagok, vagy csak bizonyos feltételekkel? Azt mondanám, hogy a kisállatoknál alkalmazott biztonsági faktor eléggé tömör, eléggé lesarkított formája a kísérletnek, emberre valószínűleg nem ugyanazok a folyamatok jellemzőek, mint egy kisállatra. Sokkal bonyolultabb, hogy az embernek van egy más funkciója, egy agyi, komolyabb agyi funkciója, amelyet befolyásol a dolog. Nem tudnak túl sok vizsgálatot végrehajtani, a kísérleti idő nem elégséges sajnos, valószínűleg ugye a WHO sem tudott, nem volt vizsgálható, nem tudta megoldani a problémát teljes egészében, az üzleti szféra lehetséges, hogy beleszól az engedélyezésre, nincs egészségügyi időszemlélet hazánkban, és a hatóságnak nem áll rendelkezésére hatékony ellenőrzési módszer, ezért ugye sajnos ezért is akár mondjuk a pékség a legjobb példa, azt szoktam mondani, azért is szaporodnak a pékségek, mert képtelenség minden pékséget bevizsgálni, csak szúrópróba szerűen vizsgálják a pékségeket, ezért ma jó üzlet ilyen szinten egy ilyen vállalkozás beindítása. Szerintem önöket ez érdekel a legjobban, milyen hatással van az emberi szervezetre az adalékanyag. Ezek a hatások, egyek feltételezett hatások, de részben bizonyítottak is. Gondolom nem mondok újdonságot, allergia. Most az allergia egy összefoglaló név, egy összefoglaló tünetcsoport, amely okozhat, hát allergia formájába jöhet ki egy gyermeknél vagy felnőttnél, akár tartósított allergia, például a fulladás, ugye a légzőszervi asztmás tünet. Lehet egy hiperaktivitás, ugye egy túlzott aktív emberi magatartás. Ugye elvileg a szakemberek nagy része tagadja, hogy tartósítószer okozna hiperaktivitás gyermekben, tehát ugye a gyermek egyszer állandóan mozog. Ennek megint ez a maga életmódbeli oka is, ugye a lassulás kérdését elővettük korábban, de majd rá fogunk később térni még komolyabban is, hogy gyermekben okozhat egy helytelen táplálkozás is, egy túlzott mozgékonyságot, hiszen a gyomor-agy kapcsolat nem tud megpihenni, a gyomor-agy idegi tája állandóan aktív formában van, a gyermek tehát mindig mozogni akar, leszeretné ezt mozogni, persze nem tudja, mert újabb kekszet kap a szülőtől, de lehet ennek valamilyen allergia is a háttere egyes kutatók szerint. A legjellemzőbb tüneteket felsoroltam. Mit jön egy fejfájás? Nem biztos, hogy örököltük. De hogyha valakinek van fejfájás, amit jönje, az legtöbbször nem örökölt dolog. És nem biztos, hogy minden a front miatt van. Hanem ez lehet egy évtizedek óta elhúzódó ételallergia. Egyet jó felkeresni ilyenkor, ha hosszabb ideje van egy egészségesebb életmód mellett is folytatódó fejfájás. Ugye legelőször az életmód helyesét kell felvizsgálni, hogyha már átgondoltuk az életmódunkat és helyesen teszünk sok mindent, akkor lehetséges, hogy egy élelmiszer allergiánk van, elég könnyen vizsgálják ezt vizsgálni. Az allergológusok egy allergia teszttel elvégezhető és kimutatható, és megszűnhet egy hosszabb, szinte az ember életét megkínzó fejfájás, ha kimutatják, hogy én egy-egy adott komponensre, például fel a glutamátra, mint ízfokozóra, valamelyik adalékanyagra, allergiával reagálok, és ez okozza ezt az állandó fáradékonyságot, állandó rosszul létet. Lehet, hogy ez az oka ennek. Szervezetünk sajnos egy eléggé gyenge ilyen szinten, idegen anyagként kezel sok minden. A bőrpír, ugye a szervezet, ugye a bőr jelez legelőször, a kűtés is hasonló, az emésztésben is megmutatkozhat probléma. Vagy egy hasmenés, vagy egy székrekedés, mind a kettő előfordulhat egy allergén megbetegedéstől, tehát nem muszáj arra gondolnunk, hogy valamilyen nagyon komoly problémánk van. Egyszerűen valamelyik lehetséges, hogy valamelyik allergén, tehát adalékanyag hatására a szervezetünk egy idő után 30-40 éves kortól kezdve annyira telítődik, hogy ez már nem bírja kivéteni az emésztőrendszer, nem bír vele a máj sem elbánni, a vese sem elbánni, és ilyenkor jelez a szervezet, hogy nem kérek belőle többet, elég legyen ebből az anyagból, ezért érdemes ezt ugye átgondolni, megnézni. Ugye ennek egyébként jó módszere, hogy nem a fiorvos az egyik minden esetben, hanem kiiktatunk, ugye ezt szokták a szakemberek javasolni, kiiktatunk néhány napra egy-egy élelmiszert, hogyha az a hatást nincs meg, akkor az okozta az élelmiszer. Egyszerűen így egy ilyen kiiktatást lehet alkalmazni. Legjelentőbbek az itt felsorolt anyagok, a glutamát, a benzoát és a mesterséges színezéke, hogy az aszpartám szintén külön kérdés. A második gondolati körben káros folyamatok elindítása a szervezetben nincs bizonyítva. nincs bizonyítva, hogy egy rák folyamata elindul egy tartósítószertől. Tehát ezt még egyszer hangsúlyoznám, az, amit itt a másik oldalon látnak, ez orvosilag jelenleg nincs bizonyítva, de lehet találni összefüggést. Tudják, ez egyetemi tanulmányunkban is megtanultuk azt, hogy a szakember nagyon nehezen tudja kimondani azt, hogy a rákbetegséget okozza egy-egy tartósítószer, egy-egy színezék. Ha ilyet egy szakember nem mondhat ki, ezért nálunk a vizsgán ugye elégtelen jár. De azt kimondhatja a szakember, hogy összefüggés fedezhető fel hosszabb távon egy élelmiszer adalék és egy rákos csinálat. Nem önmagában, de kimutatott tény, hogy azok a népcsoportok, azok a népek, amelyek adalékot, élelmiszert fogyasztanak, jóval gyakrabban betegszenek meg, akár vastagbél problémákkal, tehát vastagbél gyulladással, akár egészen más emésztőrendszeri problémákkal, és a rák megbetegedés is gyakoribb olyan népcsoportoknál, ahol a finomított adalékolt bizony tartósítószerekben és színezékű aromákban bővelkedő élelmiszer van az egész évben a hasztalon, hogy ezek a félkészítés kész ételeink. Ugye egyébként mondjuk azt majd fogom mondani a végén, hogy minél kevesebb félkész és kész ételt fogyasszunk, számomra egyébként sokkal nagyobb értéket képvisel az, amit mi magunk készítünk. Annak eszmény értéke van, amit otthon készít az ember, és nem az élelmiszer gyártó készítette ugye elénk, és tette elénk a két csomagolásba tömeggyártásként, ugye megfelelő elrejtett adalékanyaggal. Egyébként szokták mondani, hogy az adalékanyag egyes rossz nyelvek szerint arra való, hogy vághatóvá tegye a vizet. Ugye a párizsi ez egy jó példa erre, hogy nem is gondolnánk, hogy ha a párizsihez adunk néhány deka szójalisztet, vagy szójafehérjét, és beleállítjuk vízbe, akkor a tömegének elég nagy százalékát fölveszi. Anélkül, hogy tudnánk arról, íze nem változik, mert a párizsi aroma komponenseit kiszűnően lett utána póton. Ugye már léteznek ilyen aromák, hogy mézaroma, párizsi aroma. Ugye? Ezek már létező komponensek, nagyon komolyan ezeket úgy tudják feltüntetni, hogy a fogyasztó észre sem veszi, hogy ez egy vízes anyag, ez egy vízes párizsi. Ugye nagyon olcsó eljárás egyébként ez, a párizsi az egyik legkelendőbb termék, például az a hús készítmények pultján. Ha létezik élelmiszer, amelyik óriási üzlettel jár, az a párizsi, ugyanis alig 90% a víz. 85-90% a víz a párizsinek. Igazából, ami a lényegét képezi, az a kollagén, az a kötőszövet, ami magát ugye az adalékként szerepel, és a szója fehérje, és az húsfehérje, amely megköti a vizet, és vághatóvá teszi a vizet. Ugye a párizsinél ez a rossz nyelvek szerint elhangzó gondolat, ez mondjuk valahol érthető. Iniciátor, az orvosi kifejezés azt jelenti, hogy elindít. Az orvosi szaknyelven van egy olyan iniciátor, ami elindít egy folyamatot. Erre sajnos alkalmasak az adalékok. Egy adalékanyag alkalmatlan arra, hogy egy kórfolyamatot teljes egészében végigvigyen, ezért nem valószínűleg nem alakul ki rákmegbetegedés, csak adalékanyagtól. De elégséges ahhoz, hogy egy egyetlen, vagy két, három, vagy tíz, vagy száz sejtben DNS változást okozza. Hogy a kémiai anyagok, mint a sugárzás is, DNS, tehát genetikai információ örökítő anyag deformáló hatást okozhatnak egy stresszes helyzetben, ahol az emberi immunrendszerre nem tudja legyőzni ezt a kémiai vegyületet. Egészséges emberben nem okoz problémát általában, de egy olyan embernél, aki éppen tragédia ért, aki szomorú, aki depresszív hajlamú, ott egyébként a rákmegbetegedés is gyakoribb, ugye, ott szerepe lehet egy ilyen komponensnek is, amely, ugye tudjuk, hogy egy karcinogén folyamat, egy rákmegbetegedés néhány sejtből indul el. Elég néhány sejt, hogy megváltoztassuk a DNS állomány, és hogyha ez a DNS változás, ez az információs változás olyan mérvű, hogy a sejt oszlódni képes, ugye, ha tápanyaghoz jut. Egy lássejt csak akkor veszíti el az élettartamát, ha elfogy a tápanyag. Ugye jelenleg is őriznek 35-40 éve meghalt emberek lássejteit, csak folyamatosan tápanyagot adnak a magához a sejtnek, és a sejt mai napig oszlódik, noha ugye a sajnos az az asszony, akiből egy lássejtet kivették, meghalt, ugye elhunyt magában a rák megbetegedésben, de a lássejt mai napig él, ha tápanyagot kap. Ugye, tehát ezzel bizonyították, hogy a rákség halhatatlan a maga nemében. Ugye ezért egy kicsit félünk az adalékoktól, hogy nehogy ilyen folyamat elinduljon a szervezetben, hangsúlyozom, nincs kinyitva az esély természetesen az élet, tehát egy mozgáshiány mellett, egy zsíros táplálkozás mellett, egy adalékanyagbevitel túlzott súlyos kockázatot is jelenthet. Tápanyagvesztés, tápanyaghiány. Mire gondolok? Hogyha ha egy gyermek vagy egy fiatal táplálkozásában egy olyan élelmiszer szerepel, amely adalékolt. Tehát valamilyen tömegnövelő anyag van benne. Ilyenek a húskészítmények, ilyenek lehetnek a különböző sajtok, sajtkészítmények, ilyenek az ízesített joghurtok, amelyekben bizony állományjavító van. Vagy most ez a legújabb, a tejszóra helyet hozták forgalomba a friss föld, ugye biztos ismerjük, és ráírják, hogy szívbarát, hogy ugye nem tartalmaz a koleszterint, mert ugye a tejzsírt váltották ki belőle, és egy friss föld néven hozzák forgalomba, ugye tejföld néven csak az hozhatok forgalomba az élelmiszer törvény szerint, amely csak tejzsírt, a tejnek a zsíradéktartalmát tartalmazza, tehát azért a névváltozás azért is van. Na most, ha a friss fölnek a címkéjét elolvassuk, azt olvassuk rajta, hogy módosított keményítő. Tehát ugye az élelmiszer adalék gyártóknak egy újabb lehetőség, hogy befurakodjon egy újabb piacra, ugye a teiparba, ez a módosított keményítő. Ugye ipari úton elő tudnak állítani keményítő molekulákat, burgonyából vagy kukoricából, és ezt módosítják valamilyen élelmiszeripari eljárással, kéményileg vagy bármilyen vegyi úton, és adalékanyagként rendkívül jól felhasználható, gyakorlatilag igazán tápértéken nincs, viszont egy valamire alkalmas, hogy teljesen sűrűségű anyagot nyerjünk vele. Tehát fél igazság, amit olvasunk, tényleg kevesebb a koleszterin. De igazából maga a friss föl az egy ilyen marketing termék, az egy ilyen megideológizált egészséges termék, gyakorlatilag egy adalékolt tejtermék, igazán haszna a szervezetben nincs, persze a tejföl is csak mértékkel fogyasztható, pontosan a koleszterin tartalma miatt. A tápanyagvesztés, tápanyaghiány esetén arra gondolok, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal táplálkozásában szerepelnek az adalékolt élelmiszerek, akkor ott mitől veszik el a helyet? Tehát egy adalékanyag mitől veszi el a helyet egy táplálkozásban? Hát a tápanyagtól, nem? Logikus, abszolút. Hogy ha én veszek egy szép nagy fehér kenyeret a pékségben, vagy az üzletben, akkor vajon egy szendvicsként a gyermeknek másnap odaadott fehér kenyeres szendvics, vajon mennyi tápanyagot tartalmaz? Ugye? Egyrészt már egy finomított termékről van szó, a gabona értékes anyagainak 60%-át, mások szerint 80%, mondjuk 60%-ot, legkevesebb 60%-ot eltávolítottak a búza a gabona magból. Tehát ugye így gondolok ugye a vas készletre, a kalcium készletre, a rostanyagra, a különböző B-vitaminokra, B-vitamin csoportra, ennek a 60-80%-át már eltávolították a fehér kenyér készítése során. De itt nem áll meg az ipar, mert ez még az első lépés, hanem a gyártás során kerül bele micsoda, ugye, a lisztfehérítő, a lisztjavító, a különböző tömegnövelő anyag, mert hogyha elvágunk egy iparilag készített kenyeret, akkor egyenletes a lukasodottság, itt ezt figyeltük. Otthon készítünk egy kenyeret, akkor nem lesz egyenletes. Egyenetlen lesz, csúnyább lesz, ha otthon készítjük, hogyha szabad ezt a szót használnom, de egészségesebb lesz. Ahhoz, hogy a kenyérnek egyenletes lukasodottsága legyen, az nem véletlenül van. Az olyan adalék komponens hozzáadására van, ami egyenletessé teszi a gáz elosztást a kenyérben. Ezek mind adalék komponensek. Tehát az, hogy szép kenyerünk van, az valahol a fogyasztó eszi azt meg, és a fogyasztó szervezetében ugye, egy tápanyag hiányt okoz. Miért? Mert a gyermek szervezetéből nem csak az értékes mikro- és makroelemek fognak hiányozni, hanem még az a kevés tápanyag is, ami a fehér kenyérbe lett volna. Mert a fehér kenyérbe kerülő adalékok, amelyeknek igazából nincs tápanyag tartalma, magától a fehér lisztől is elveszik az értékes anyagokat. Ezért mondjuk egyébként a fehér kenyér kérdés nem azért megnyitom ki sokszor, szinte minden adáson, mert ezen szeretnék én lovagolni, elnézést a kifejezésért, hanem azért, mert ez a legfontosabb élelmiszer cikk, amellyel egy egészséges táplálkozást el lehet kezdeni, vagy lehet folytatni egy fiatal táplálkozástól kezdve. Nagyon fontos a mondat, amit a lap, az ábra alján írtam le, tudni, a kutatási eredmények ideiglenesek, a WHO ügyvédeltel rendszeresen felülvizsgálja az adalék anyagokat, és ami a lényeg, az engedélyezett és betiltott anyagok listája országonként eltér, tehát ami nálunk engedélyezett az adott esetben, sőt erre van példa, Svédországban, Svájcban, Németországban már betiltott. Vagy ami Svédországban, Svájcban engedélyezett, Amerikában már betiltott. Ugye tudjuk, hogy a nyugatról egy kis fázis késéssel jut el hazánkba az információ. Tehát ami még nálunk forgalomban van, az már a tengeren túl már tiltott. Hozzánk körülbelül 10-20 év múlva jut el az információ és a szemléletmód, hogy tiltólistára kerüljön. De addig még az elkövetkezendő 10-15 évben a fogyasztók érzékenyebb része meg fog betegedni, vagy rejtélyes tünetek jelentkeznek, és a hatóság ezt természetesen engedélyezi, mert nincs rá törvény, tehát ami már Amerikában ugye 50-60 évvel kiderült, hogy rossz, hatányban csak 10-20 évvel kell, mire így átkerült, és nálunk még ez a probléma nem jelentkezett. Tehát amit a mondat végén tetszettek olvasni, a kutatások jelenleg is folynak, és a családorvosok információ is rendszeresen visszatérnek a hatósághoz, hogy informálják a megfelelő eredményről. Néhány egyszerű tanács. Szemléletmód. Mindig hangsúlyt helyezünk, nem csak a testre, hanem a lelki egészségre is. Helyes szemléletmód kialakítása. Mire utalok? Láttam egy olyan lapot, amire az volt írva, hogy súlyosan rákkeltő adalékok listája, és föl volt sorolva, hogy enyhén rákkeltő, súlyosan rákkeltő, tehát szinte az volt, hogy halálos az adalékanyag, és megnézegettem ezeket, hogy az volt a lapra írva, hogy terjesszem. És ahány példányban tehát lehet fénymásoljam és terjesszem a félvősen minden irányába. De az ember átgondolja, hogy itt tartom ez a papír, nem tudom, hogy került a kezünkbe már ilyen lap. Ha még nem, akkor fog, biztos is fog. Vannak olyan mozgalmak, olyan irányzatok, amelyek teljesen ki szeretnék zárni az adalék anyagokat az ipari termelésből, és ezért egy ilyen módszer választanak, hogy ugye a népcsoportok ugye közöttünk terjesztik ezeket az elég bomlasztó jellegű irodalmakat, és az embereket egy felesleges pánik helyzetbe sodorják. Tudni, olyan adalékok voltak a súlyosan rákkeltő cím alatt, amelyek legáltalmatlanabbak, mint a citromsav. Ugye? És itt, hát, hogyha már valaki készít egy ilyen iratot, akkor legalább értsen hozzá, hogy melyik az, amelyik valószínűleg ilyen hatású lehet. Na most megnyugvás, hogy szeretném mondani, a helyes szemlélet nem azt jelenti, hogy én szinte megundorodok az adalékanyagtól és az ilyen terméktől, és szélsőséges álláspontra helyezkedek, mert ugye ez visszatetszést is kelthet. Én arra gondolok, hogy a helyes szemlélet kialakítása az, hogy időről időre számba veszem azokat az élelmiszereket, amelyeket én helyettesíteni tudok otthon készített élelmiszerekkel. Tehát én nem egy szélsőséges gondolkodást szeretnék itt mondani, hanem egy józan gondolkodás, hogy ahol csak lehet, kerüljük ki ezeket az anyagokat. Ahol csak lehet, készítsük otthon. Amit egyszerűen olvasni, szerezzünk be olyan listát, amelyek elszámot tartalmazó listák nyilván van a forgalomban. Én nem tudom, van önöknek ilyen, a Zöld Közlati Kalauz című könyv, ha szükséges, akkor majd felmutatunk egyet, már most elég korlátozott példányban van. Ha szükséges, akkor készítünk ilyen elszámokat tartalmazó listát, ha önök nem ismerik. Viszonylag nehezebben lehet hozzájutni, és minden, azért nehéz ez, mert minden évben kb. 100-150 újabb elszám kerül forgalomba, ezért nehéz ezt mindig lekövetni, mindig soha. Nagyjából azonban ismeretes, ha van rá igény. Vásárláskor természetesen gondolom, hogy önök is gyakorolják, megnézni a címkén a kötelezően feltüntetett összetételt. A kenyérre térnék vissza, a Magyar Élelmiszerkönyv nem teszi kötelezővé azt, hogy 70 dekás kenyér alatt feltüntessük az összetételt. Ezért ugye a fél kilós, 70 dekás kenyereknél nem olvasunk más, csak azt, hogy bakonyi kenyér és gyártó. Tehát nem igazán olvasunk, csak a csomagolt kenyereknél már látunk összetételt, meg 1 kilós kenyereknél, talán 1 kilónál sem látunk, mert 1 kilóra, aztán 1 kilóra tették fel a határ, tehát 70 dekásról, ha jól emlékszem, 1 kilóra került fel most a határ. Lényeg az, hogy a péksüteményeknél nincs meg ez a visszaszabályozás, nem tudjuk elolvasni, mi van benne, az csak a gyártó tudja. A legtöbb csomagolt terméknél azonban fel vannak tüntetve ezek az elszámok, hanem célszerű minél kevesebb elszámot tartalmazó terméket vennünk, fogyasztanunk. Ne úgy vegyük ezeket, hogy halálosak. Csak úgy vegyük, hogy nagy részük idegen anyag, amely gyengébb allergiával hajlamos szervezetnél gondokat okozhat. Amennyiben lehet, kutassunk fel olyan forrásokat, ahol be lehet szerezni ilyen termékeket, figyelembe véve azt, hogy nehogy beleessünk a másik csapdába, abba, hogy hogy vannak azok a termékek, amelyek egészséges termékként vannak forgalomba hozva, de gyakorlatilag nem számítanak azok közé a táplálkozás és a szakember szemszögéből. Ilyenek például az édes műzlik, a csokoládé is műzlik. Ugye tudjuk, hogy egy valamire jó, hogy függőséget okoz a gyermeknél. A csokoládéban lévő teobromin és koffein bőséges mellék ahhoz, hogy a gyermek visszatérjen a műzlihez, és azt tegyenek, amelyik a csokoládé és ne a másik az. Ezáltal nem kell is hasznot hagy. Tehát vigyázni kell, mert az egészséges termék palettái között is, palettáján belül is lehetnek olyan termékek, amelyek üzleti célt szolgálnak, de nem elsősorban az egészségvédelem a cél. Ugye az üzleti célra befurakodott már az egészségvédő élelmiszerek közé, meg kell nézni, hogy melyik élelmiszer ténylegesen egészséges és melyik nem. De minél egyszerűbb feldolgozottsági fokú élelmiszert vásároljunk, ez logikus, tehát a félkész és kész termékeket inkább helyezzük háttérbe, tehát ami csomagolt, ami félkész, ami már előfeldolgozott, már csak be kell tenni a mikróba, akkor be kell tenni a sütőbe, egyet kell rocsantani rajta és kész. Ugye ezeket helyezzük háttérbe, amennyiben lehet, használjuk az otthoni főzést, azzal együtt, amit múltkor beszéltünk múlt alkalommal, a fagyasztási technológia alkalmazásával nem kell állandóan minden nap főznünk, elég pedig kell hetenként kétszer-háromszor főzni, és ezt, hogyha változatos mondjuk kétszer-háromszor különböző irányítást főzünk, azt adott esetben kisebb adagokban, ugye említettem a jó kis formás margarinos dobozokat, le lehet jól fagyasztani, és ez jó lehet a család asztalára olyan esetben, amikor fáradtan jövünk haza a munkahelyről, nincs kedvünk semmihez igazán főzni sem, de szeretnénk valami finomat tenni a család asztalára, ilyenkor előveszük a mélyhűtőből a kész ételt, egy kis petrezsánynak frissen vágunk hozzá, tegyük fel egy valamilyen készételre, és fogyasztható, felmelegíthető, tehát ezzel helyettesíthetjük például az ipari termelést, házilag is. Illetve, ugye természetesen minél többször készítsük otthon ételeinket, néhány termék neve is, ezzel befejezem az adalékanyagok kérdéskörét, a leggyakrabban fogyasztott termékek. Tetszene tudni ezt olvasni itt a fólia alján. Kenyérfélékről és péksütelményekről ejtettem szót. Egy cukrászatban vásárolt krémes. Ugye? Ilyen finom. Itt ezt szeretjük. A krémes, ugye hát, hogyha szeretnénk benne felfedezni természetes anyagot, nehéz lenne, mivel ugye kezdve a krém, ugye a krémesnek van az a központi része maga a krém, az ugye áll, mint a szöveg, ugye azt is minek köszönheti a különböző állományjavítóknak, amely lehetővé teszi, hogy minimális tápanyagtartalom és óriási kalóriaérték mellett gyakorlatilag egy üres kalóriát tartalmaz, amely elhízást bizony nagymértékben okozhat, ugye hozzáadódva a napi kalóriamennyiséghez, tápértéket alig-alig, adalékanyaggal pedig bőségesen ellátja a szervezetet. Édességfélék. Szinte minden, amit találunk a polcon az üzletekben, a kekszektől kezdve a csokoládékig, ezek annak köszönhetik az ízüket, aromájukat, állományukat, személyiségüket, vagy ruganyosságukat, ugye, hogy különböző állagjavítókkal kezelték őket, amelyek a szervezetbe szintén lőznek. Különböző leveskorok és leveskockák, szinte látjuk a marketing tevékenység során a reklámokban, ugye a különböző ételkockákat, leveskockákat, hát ugye ezek minek köszönhetik azt a finom ízüket, amit otthon nehezen tudunk előállítani, ezért is keresik, mert egy otthon készített zöldséglevesnek soha nem lesz olyan íze, mint egy így készülő kockából készített levesnek, mivel benne vannak már azok az ízfokozók, azok a komponensek, amik egyedivé teszik a terméket, hogy akkor jó egy termék, ha egyedi, ha otthon nem készíthető el, a nátrium glutamát erre jó. Egy glutamáttal ki tudunk emelni egy adott ízt, és a házi azt, hogy keresni fogja. A család hozzászokik, ugye tudjuk, hogy az ízlelő szervünk mindig ahhoz szokik hozzá, amit kap. Tehát, hogy ha én egy kockás levest, csak így hívjuk, kockás levest fogyasztok, ahhoz szokik hozzá a szervezet, és az egyszerű zöldségleves már ízszelen lesz, üres lesz a szervezet számára, nem igényli a szervezet, a család sem igényli, és ez a háziasszonyt éri ugye ilyenkor a panasz, hogy ilyen ízszelen levest készített. Ugye ez is szintén adalék anyag kérdés, ízesített tejtermékek, húsipari készítmények, ugye nem a tejről beszélek, a tejben gyakorlatilag nincs állományjavító, ott más probléma van, a tejművek állatok egészségi állapot, ami szintén elő fog kerülni később, inkább a joghurtfélék, főleg az ízesített joghurtok, túrókrémek, sajtkrémek és egyéb ilyen kenőcsös és nem kenőcsös állományú dolgok, amiket beletöltenek egy dobozba, vagy egy bármilyen csomagoló anyagba, göngyölekbe töltenek, ott már adalékanyag kötelező. Mert különben nem lehet jól a gépsorokban ugye, ezzel bánni. Ugye visszatérve a kenyérre, egy kenyértésztát sokkal jobban lehet osztani, hogy adalékot tartalmaz. Hogyha egy kenyértészta nem tartalmaz állományjavítót, akkor az osztógép alig tud vele elbánni. Az egyik kenyér fél kilós lesz, a másik másfél kilós, nagy lesarkításokkal. Hogyha adalékot kezelünk hozzá, sokkal könnyebben osztható húsipari készítmények, itt főként a töltelékes készítményre gondolok, a párizsi szélek és az összes pultán kapható húsipari felvágottak, amelyek állományukat, láthatóságukat, ízüket, aromájukat gyakorlatilag a hozzáadott különböző színezéktől, színezéknek, ízanyagnak köszönheti. Így, ilyen formában a mai fogyasztó nem biztos, hogy mindig tudja, hogy mit eszik. Az adalékanyag kérdését sokszor szoktam úgy kezdeni és lezárni, hogy tudjuk-e, hogy mit eszünk. Hát civilizált világunk ilyen szempontból szorult háttérbe, hogy nem igazán vagyunk tudatában mindennek, amit fogyasztunk, nem tudjuk, hogy mi kerül a szervezetbe. Összefoglalva tehát az egész kérdés, az adalékanyagok nem mérgek, hanem olyan anyagok, amelyekkel csúnyán kell bánnunk, józanul kell bánnunk, amikor csak lehet, kerüljük ki, ez egy ilyen szemléletmód legyen az egészségvédő intentben a kockázatos hatások miatt. A hatások tehát még nem egészen egyértelműek, lehetségesek, gyermekeknél már egyre fiatalabb korban előjönnek, ebből látszik, hogy az utód nemzedék már gyengébb, mint az idősebb nemzedék, ezért jó, ha a miutánunk következő nemzedék pedig még gyengébb lesz, jó, hogyha kerüljük ezeket, és egészségvédő szemlélettel is bírunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Vetítés lett ismét.
1: A vetítés arról szól, hogy a fizikai táplálékunknál így meg kell választani, hogy mi az egészséges és mi a helyes, akkor a lelki táplálékra is állítható egyszerűség. Ez a vetítés erről szól.

0: A lelki tápláléktól függ az emberi élet. Testünk abból épül fel, amit megetünk. Minden szervünk, az agy, a csontok, az izmok és az idegek is igényük a maguk részét. Bámulatra méltó az a folyamat, amely a táplálékot a vérbe juttatja, és felhasználja a szervezetünk különböző részeinek építésére. Fizikai lényünk közvetlen kapcsolatban áll azzal, amit megeszünk. Az emésztőrendszer, a hormonális és idegrendszer tartja irányítás és ellenőrzés alatt. A keringési rendszer az életműködésekhez szükséges tápanyagokat szállítja minden sejtünkhöz. Az emberi test, a formatervezés és az életszervezés csodálatos mesterműve, nem csupán művészi alkotás, amit szemlélni kell, hanem a mozgás szimfóniája. Sejtek halnak el és cserélődnek ki. Az élő sejten belüli molekuláris egységek állandó átalakulásban vannak. Testünk nem talapzaton álló kőszobor, hanem az örökké változó élet forrása.
1: Az emberi szervezetben történő anyagcsere a legalapvetőbb életjelenség. Jelenti azon folyamatok összességét,

végül a keletkezett bomlásszernyezeket kiválasztja. Ez a folyamat szüntelenül tart, és élteti, erősíti az idegeket, az izmokat és a szöveteket. A táplálék megerősítése által él a test. A lelki táplálék megerősítése

0: Én vagyok az élet kenyere, az élet feltételének gyógyító tápláléknak nevezte önmagát.
1: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem ittátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban.
0: Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint befogadni őt személyes üdvözítőül. Ha szeretetét szemléljük, ha elmélkedünk azon, ha isszuk, ha magunkba szívjuk, akkor természetének részesévé válhatunk.

válik. Krisztus sem jelent értéket számunkra, ha nem ismerjük őt, mint személyes üdvözítőnket. Ha csupán elméleti

kell életet merítenie belőle. Amiképpen magunknak kell ennünk, hogy táplálékozzunk, úgy kell az igét is magunkhoz vennünk, ne csupán mások közvetítésére.

figyelem, a gondolkodás, elemzés, következtetés, ítéletalkotás és az elfogadás a cselekvés lépcsőfokain keresztül lehet áthasonlítani, megemészteni Jézus tanítását. Ha valaki magába szívja és elfogadja az igazság alapelveit, személyiségének részévé, éltető erejévé válnak. A befogadott ige átformálja a gondolatokat, megindítja a jellem fejlődését, felébreszti az alkotó erőt. Nem távoli és érthetetlen üzenet rejtőzik az írás.

라는 것이 알려질 수 közel van hozzád ez ige. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mert kitapogatható ő,

én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem fog jóhagyni.

életet, leheletet és mindent. Az Úrnak beszédei tiszta beszédek, mint földből való, kohóban megolvasztott ezüst.

ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismered.

és lesz meg ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járd a te utadat, és lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem reszeksz.

Köszönöm, hogy rosszakkal kapcsolatban, azért eddig, akár az előző kettővel együtt, az élettannal kapcsolatban van egy kérdés. Azt szeretnénk megoldani, hogy amíg itt a kóstolót elkezdjük, és amíg a kóstoló folyik, addig lehessen kérdezni is, mert ugye megszoktuk, hogy amikor elkezdünk enni, akkor elkezdünk beszélgetni is. Azt szeretnénk kérni, hogy azért a csend maradjon meg, és a nyugalom, hogy aki esetleg van ilyen kérdés, hogy érdekel, az tudjon kérdezni is. Igen, egy kérdés van hátul. Igen. Igen, hát ez végül is logikusan a ráksejt ugyanazzal táplálkozik, mint az emberi sejt. Tehát fehérjével, szénhidráttal, sétral és vitaminokkal táplálkozik, és ezeket adják neki. Tehát tulajdonképpen ugye azt, hogy amikor valaki megbetegszik súlyosan, és azt mondják, hogy koklaljon, arra azt erre vezetik vissza, hogy ha az ember koklal, akkor az emberi, a mi sejtjeink sem kapnak táplálékot, de maga az eldeformálódott sejt sem. És még van esélye, hogy ha az immunrendszer visszanyeri néhány órára, néhány napra az erejét, akkor még le tudja győzni egy ilyen bőrét vagy koklaló fúra mellett azt a néhány sejtet, ami létrejött. Ha valaki túleszi magát abban az időszakban, amikor egy kritikus folyamat van a sejtei, egyes sejteinél, akkor ez a túlzott túlétkezés, ez sajnos nem, ilyenkor a szervezet az emésztésre koncentrál, és nem tud a méregtlenítésre, és az ilyen immunerősítésre koncentrálni. Tehát a rásejt ugyanazt fogyasztja, mint az emberi sejt. Vannak különböző elméletek. Egyesek azt mondják, hogy koplani kell, mások, és a legújabb eredmény az, hogy túl kell táplálni a rásejtet. Tehát most kifejlesztett egy kutatócsoport egy olyan megadózist vitaminokból, amit a rásejt kezd el táplálkozni, és túlnövi a saját méreteit, és ebbe pusztul bele. De ezek hipotézisek. Maga a bőrét, maga a koklalás az jelenleg egy olyan módszer, amire vannak jó tapasztalatok, és vannak jó eredmények. Tehát ennek is van egy határa és egy gyógytan formája, de jelenleg ez a egyik körülben elfogadott része a dolognak. Kiegészítő jellege, tehát ez a válasz a kérdése. Most azt kérdez, igen, van még? Hát. Igen. Minden egyes nap a szervezetünkben képződnek rákkeltő anyagok, hogy ezt tudjuk. Nagyon sok az emésztés során, nagyon sok karcinogén komponens képződik az emésztő rendszerben. De azért nem betegszünk meg rákos betegségben, mert erős immunrendszerünk van. A szervezetben be van építve egy nagyon komoly, több fázisú, több lépcsőjű immunvédekezés. Nagyon sok immungáton kell áttörnie a rákszerzetnek, hogy megbetegedjük. Ahhoz több komponensnek kell együtt lennie. Ugye ez a rákmegbetegedés régen ritka volt. Most jelenleg túl sok kockázat van egyszerre jelen. A mozgásszegénységgel együtt társul egy zsírbús táplálkozás, a jóléti társadalom magánban kitermelte ezt a betegség csoportot, hogy túl sok kockázat van meg együtt. A stressz, a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, plusz a kémiai vegyületek, és környezetszennyezés, együttesen már alkalmas arra, hogy annyira legyengíti az immunrendszer, hogy egy viszonylag egy olyan ráksejtel, vagy olyan potenciális ráksejtel, amivel korábban könnyedén elbánt, most már nem tud elbánni. Egy egészséges immunrendszerű embernél ez a folyamat, tehát az egészséges immunrendszer legyőzi a képződő káros sejtet. Ott nem is tud igazán képződni sejt vagy sejt csoport, mert ott már el van folytva sírájában a dolog. Tehát szervezetünk minden nap legyőzi ezeket, egészséges immunrendszer. Tehát az az életmód tanács sorozat, amit itt szeretnénk majd önöknek tanácsolni, az nagy részben biztosítja ezt a fajta immunerősséget, amit az ember megtehet, azt megteszünk. Tehát ez a lényeg. Igen. A 100%-os üdítőkben nincs adalékanyag,
nem is használható, hogy csak besűrítik mondjuk Szíriában, mert hát Szíriából hozzuk a sűrítmény a közelságot is, és visszahívják. Aha, kötelező ráírni, hogy ha az élelmiszer csomagolásán az van rajta, hogy cukor és E-223, akkor az van benne, azon kívül nincs más. Az italok, tehát a gyümölcs italok, amelyek nagyon kis mértékben tartalmaznak csak gyümölcsöt, azok egy általában az van akcióban, a gyümölcs italok, azok tartalmazzák a cukrot és az adalékanyagokat, mint az aromák, színezéket. Tehát azok már elindhatnak egy bizonyos folyamatot, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk. De 100%-os üdítőnél nem. Kóla, igen. Hát ezzel ismerjük, hogy igazából ezek a főbb márkák, ezek abból élnek, hogy adalékanyagot, ugye a kóla cég, hát nem tudok, a kóla cég az ugye titkosította a saját összetételét, és ezt senki nem tudja. Ez biztos, az egész világban függővé vált a kólától, tehát valami van benne. Az biztos, ugye, itt van összefüggés, tudományos alapon is, hogy valami olyan belék van. Tehát ezekben a kurens termékekben bizony van adalékanyag. Volt.